0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,

0: szentségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk, Uram.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei a édesanyám, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretettüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Új irgalmas szűz anya, keserves

0: soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: szentségére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ebben a műsorban most több hónapon keresztül foglalkoztunk Jézus Krisztus halálával és szenvedésével, és megvallom, hogy eredetileg úgy terveztem, hogy a nagybőtben lesz ez a téma, de hát még a húsvéti időben is azon túl is ez a téma volt, és őszintén nem bánom, mert ez egy annyira fontos dolog, hogy mindannyian legalább egyszer le kellene ülnünk, és tüzetesen foglalkozni azzal, hogy mit tett Jézus értünk, hogy milyen volt ez, hogy ez mit jelent. Ezt a célt szolgálták az előző hónapok műsorai, és most még a témánál maradok, de úgy döntöttem, bár még nagyon sok mindent lehetne elmondani Jézus szenvedéséről és haláláról, hogy most mégis azért beszéljünk egy kicsit a feltámadásról. És ugyan lesz majd szó egy kicsit úgy az értelemnek is, érvekről, hogy hogyan is van Jézus feltámadásával, de a mai alkalmon, és talán a következő alkalmon is szeretnék arról beszélni, hogy Jézus feltámadásának milyen hatása van a személyes életünkre, mert ez a fontos. Hogyan lesz közöm ehhez a dologhoz? Mert az igazság az, hogy önmagában véve is Jézus feltámadásáról beszélni, abban erő és dicsőség van. Ez egy olyan dolog, tulajdonképpen keresztény hitünknek a legnagyobb örömhíre, hogy Jézus feltámadt, és ennek végtelenül sok köze van ahhoz is, hogy mi is feltámadunk, de nem csak arról szól, hogy valamikor mi majd feltámadunk, hanem arról is szól, hogy hogyan éljük most ezt a pár évtizedet, amit a Földön töltünk ebben az életben. Úgyhogy a mostani téma Jézus feltámadásának reális ereje a mi életünkre nézve. Akik találkoztak már a feltámadt Jézussal, el tudják mondani, hogy életük radikális módon megváltozott. Ezt látjuk az apostolok esetében is, akik addig féltek, most készek meghalni Jézusért. És persze, hogy a Szentlélek erejében kellett a Szentlélek hozzá, de igazából az ok, amiért ők hajlandók meghalni, az az, hogy Jézus valóban feltámadt, hogy találkoztak a feltámadottal. És erről eszembe jut egy példa a napjainkból. Egy muszlim országban egy fiatal fiú, egy muszlim fiú megtért, találkozott Jézussal, megismerkedett Jézussal, és elkezdett hinni Jézusban, és felkereste az egyik helyi keresztény pásztort, és elmondta neki, hogy ő most már hisz Jézusban, és szeretne megkeresztelkedni. A pásztor pedig azt mondta neki, hogy hát nézd, fiatal vagy, a családod mind muszlimokból áll, ha te ezt nyilvánosságra hozod, hogy te most már Jézusban hiszel, és megkeresztelkedsz, és a családod megtudja, akkor üldözni fognak, akár meg is ölhetnek, mert ugye az iszlám vallásban van egy ilyen, aki nagyon komolyan veszi, annak az van előírva, hogyha egy családtagod elesik a hittől, azt meg kell gyilkolni. És azt mondta, nézd, hogyha te megkeresztelkedsz, akkor veszélybe kerülsz, ezért hát nem lenne jobb, hogyha kicsit még várnál ezzel, és vagy legalábbis titokban csinálnád, és nem hoznád nyilvánosságra. És ez a fiatal fiú ránézett a pásztorra, és azt mondta, te ugye még nem találkoztál vele, Jézussal. És valóban ez van, hogy sokan vannak, akik meg vannak keresztelkedve, sokan vannak, akik úgy hisznek Jézusban, akár egyházi tisztségben is vannak, de még nem találkoztak személyesen Jézussal. És ez egy nagy probléma, és ez valóban megakadályozza az ilyen embereket, hogy radikális változás álljon be az életükbe. A kereszténység, Jézus feltámadása radikálisan változtott rajtunk. Amit meg akarunk nézni a mai és a következő alkalman, hogy mit tesz velünk az a hír, hogy Jézus feltámad. De akkor, amikor ez valóban találkozik a mi személyiségünkkel, nem csupán információ szintjén. És két előmegjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az egyiket nevezhetnénk
tűfokának vagy keskeny útnak, de nem abban az értelemben, ahogyan Jézus használja, hogy a gazdagnak nehéz átmenni a tűfokán, hanem hogy van egy nagyon keskeny út, amin kell haladni ezzel az információval kapcsolatban, mert hogy nagyon könnyű egy végletbe esni, ami problémákat szül. Ez az egyik előmegjegyzés, és erről fogunk beszélni rögtön. A második, Jézus feltámadása, és az, amit Jézus feltámadásának a híre tesz velünk, az egy úgynevezett performatív igazság. És ezt is el fogom magyarázni, hogy mit jelent a performatív igazság. Röviden, hogy nem csupán egy leíró dolog, hanem egy olyan dolog, amiben bele lehet, egy olyan igazság, amiben bele lehet növekedni, ami nem készen áll és változtatja meg az életünket, hanem amiben bele lehet növekedni. De térjünk akkor vissza ehhez az első megjegyzéshez, hogy ez egy nagyon keskeny út, amit tesz velünk Jézus feltámadása. A 2 Korintus 5.17-ben azt mondja Szent Pál, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, és íme újak keletkeztek. Ezt az igét talán már mindannyian ismerjük, már sokszor hallottuk, de ha belegondolunk, akkor hihetetlen, amit Pál itt mond. Aki Krisztusban van, az új teremtmény. A régiek elmúltak, s íme újak keletkeztek. Vagyis, ha én megtértem, ha én most már Jézussal járok, és ezt komolyan gondolom, nem csupán vallásosságból, nem csupán hagyományból, hanem egy élő, tehát Jézusnak a személye, a kereszténységnek az ideáliai engem megragadtak. Átadtam az életemet Jézusnak, mindaz, amit mi megtérésnek nevezünk. Ha ez megvan, akkor már egy új teremtmény vagyok. Vagyis nem vagyok az, aki rég voltam. Épp ma énekeltük az Imádság házában, hogy soha nem leszek többé az, aki voltam rég. Erre az igazságra, hogy új teremtmény vagyok, vagyis aki most vagyok, annak igazából semmi köze ahhoz, aki a megtérés előtt voltam. Még úgy nézek ki, ugyanaz a nevem, a személyazonosságimban ugyanazok az adatok, ugyanabból a családból származom, és ugyanabban az országban élek, de mégis semmi közem ahhoz, aki volt azelőtt, vagy nem sok közöm van, vagyis csak inkább csak külsőségekben, de a lényeg teljesen más. Erre az igazságra, és hogy ez mit jelent, kétféleképpen lehet szélsőségesen reagálni, ezért mondtam, hogy ez egy keskeny út, mert lehet mondani, hogy ha minden új lett, akkor mit foglalkozzak a múlttal? Mert minden rendben van. Mit foglalkozzak a régi sebeimmel? Mit foglalkozzak azzal, hogy esetleg a megtérésem előttről függőségeket hoztam át, bűnöket szoktam meg, amik újból és újból megtörténnek? Mert már új ember vagyok, és ez az igazság. A másik, már megint szélsőség, amikor valaki azt mondja, hogy elmúlt a régi. Még mindig ott vannak a problémáim, a házastársam még mindig idegesít, a gyermekeim még mindig problémákat okoznak, a szüleim, a tanáraim, a munkahelyen még mindig ott vannak a nehézségek, a fizetésem még mindig nem megfelelő. Hogy mondhatom azt, hogy teljesen új vagyok? Ott vannak a gyengeségeim is. Még mindig a forgalomban felcsattanok. Itt van ez a két szemlélet. Az egyik, hogy teljesen új vagyok, ezért minek foglalkozni a régi dolgokkal. Másik, hogy lehet mondani, hogy teljesen új vagyok, mert nem azt látom, hogy megváltozott minden. És ennek megfelelően két csoport van. Vannak az úgynevezett csak hinned kell emberek, ez a szabad keresztények, az újabb egyházak hajlamosabbak erre, de a karizmatikusok a katolikus egyházban gyakran, nem mindenki előfordul, hogy így gondolkoznak. Ha valaki azt mondja, hogy én vágyom Jézusra, szentebb akarok lenni, ami egy normális vágy egy emberben, akkor erre jön a válasz az ilyen emberek részéről, hát de te már szent vagy, te egy új teremtmény vagy, meg vagy szentelve. Te szent vagy. Mit akarsz szentebb lenni? Jaj, az a problémát, hogy te nem hiszed ezt el, és csak hinned kell, és akkor már is az életed megváltozik. És ennek aztán mindenféle a legextrémebb következményei is lehetnek, hogy
Hát ha még anyagi problémáid vannak, akkor azt jelenti, hogy nem tértél meg igazán. Mert ha megtértél volna igazán, akkor minden megváltozott, és minden helyre rakodott. Valaki azt mondja, hogy most szeretnék böjtölni néhány napig, és akkor azt mondja, böjtölni? Hát ez egy vallásos dolog, törvényeskedő dolog. Már meg vagy váltva, minek böjtölni? Vagy valaki azt mondja, van egy betegségem, gyógyulásért szeretnék imádkozni. Hát hogy akarsz te gyógyulásért imádkozni? Az orvos már benned él. Megtértél, vagy nem tértél meg? Ha megtértél, akkor Jézus ott él benned. Jézusban már meg vagy gyógyítva, és akkor vannak a szentírási igék, amiket előhoznak. Például Izaiás 53, ő a mi betegségeinket hordozta, Jézus már elhozta a mi betegségeinket, tehát te nem lehetsz beteg. Ha beteg vagy, akkor vagy nem vagy megtérve, vagy nem hitted még el. És akkor vagy térjél meg, vagy pedig hidd el végre, hogy Jézus meggyógyított, és az a betegség már nem létezik. Csupán úgy tűnik, vagy csupán a megnyilvánulásai vannak, de neked hinned kell, és így történnek ilyen dolgok, hogy ha jól emlékszem, úgy hallottam, nem tudom, hogy mennyire igaz ez az információ, hogy a 80-as években, amikor a karizmatikus mozgalom betört itt Erdélybe is, és ugye a kezdeti lelkesedésben, talán a gyulafehérvári teológián is előfordult, hogy ott imádkoztak egy cukorbeteg kispapért, és azt mondták, hát kész, imádkoztunk, érted, Jézus itt van, nem kell az inzulint többet beadnod magadnak, és hát elég nagy problémák keletkeztek ebből. Nyilván a kezdeti lelkesedés és túlzások alapján. Tehát a lényege, az üzenete ennek, Jézus már benned van, csak hinned kell. Ezekben a gondolatokban van igaz is, mert sok mindent el kell hinnem, és a Szentírásban vannak olyan igazságok, amiket el kell hinnem, és amíg nem hiszem el, addig nem történnek áttörések az életemben. És valóban a gyógyulással kapcsolatban Jézus gyakran kéri azoktól, akiket meg akar gyógyítani, hogy higgyenek, és hogyha nem hisznek, hogy látjuk például a Názáretben, Jézus nem túl sok csodát tud tenni ott, pont a hitetlenség miatt. Tehát ebben van némi igazság, és egyre jobban arról győződök meg az utóbbi időben, hogy a legveszélyesebb gondolatok, vagy igen, ideák, azok, amikben van némi igazság is, vagy félig meddig igazak. Mert sokkal könnyebb leleplezni egy merő hazugságot, mint egy fél igazságot. Úgyhogy ezt csak úgy nevessük el, ezt a szemléletet, hogy hinnünk kell, azt, amit a Szentírás leír, azt el kell hinnünk, illetve, hogy a megtérésünk komoly kell legyen. De amint mondtam, ez egy keskeny út, könnyű egy túlzásba esni. Mert egy nagyon keskeny út van a hitetlenség, és a között, amikor egy kicsit, hogy mondjam, együgyű vagy Istenben. Mert ha valaki rákos, az részéről hitetlenség vagy igazság, ha azt mondja, hogy hát sajnos rákom van. Vagy másképp fogalmazva, nagy hitének a jele az, ha azt mondja, meg vagyok gyógyulva, vagy pedig a realitástól való távolság jele. De aki rákos, akinek megnyilvánul a rák, és ott van a daganat, az orvosok is kimondták a diagnózist. Az a hit jele azt mondani, hogy én meg vagyok gyógyulva, vagy pedig irreálisan gondolkozik, hogy tagadja a realitást. Az a helyzet, hogy az igazság olyan, az igazságról azt lehet mondani, hogy illatozik. Rá lehet érezni. Érezzük, hogy van ebben valami, amikor kijelentett, hogy Jézus Krisztus nevében meg vagyok gyógyulva. De ugyanakkor meg kell tanulnunk, hogyan működik ez a hit dolog. Én már nagyon sokszor, és beleestem én is ezekbe a túlzásokba, mindkét oldalról, már sokszor imádkoztam gyógyulásért, és azt kell mondanom, hogy igen, nagyon-nagyon fontos elhinni, hogy Jézus gyógyít. És igénybe venni azt a gyógyulást, amit Jézus a kereszten megszerzett, mert az igaz, az az ige, hogy ő elhordozta a kereszten, elhordozta a mi betegségeinket, és feltámadásával új életet hozott nekünk. Ugyanakkor minden további nélkül nem lehet azt mondani, hogy és minden esetben, amikor imádkozom, akkor ha eléggé hiszem, akkor megtörténik a gyógyulás. Sajnos, tehát nagyon-nagyon jó lenne, mi az imádságházában naponta imádkozunk néhány testvérért,
aki rászorul a gyógyulásra. Évek óta, van, akiért már több mint két éve imádkozunk, minden egyes nap, és még nem történt meg a gyógyulás, még nem látjuk, nem tudnám azt állítani, hogy a hitével van baj, valami akadályozza a gyógyulást. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy higgyük, hogy Jézus gyógyít, és addig, amíg vagy gyógyulás történik, vagy pedig valamilyen módon Isten jelzi nekünk, hogy ezért többet ne imádkozzunk, addig fogunk imádkozni az illető személyért. Volt viszont más, hogy imádkoztunk valakiért egyszer, és meggyógyult, volt olyan, hogy imádkoztunk egy ideig, és meggyógyult. Ilyen élményeink is voltak, mert Jézus, a feltámadt Jézusban valóban erő van. És ő valóban egy gyógyító Isten, és valóban elhordozta a mi betegségeinket. De én óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy csak kijelentem, és már is megtörtént. Persze mindig elmondom, hogy fontos, hogy elhidd, hogy Jézusban gyógyulás van. De az a helyzet, hogy mi nem látunk bele Isten kártyáiba, és nem tudjuk, hogy mi a jobb, mi az, amit ő, az ő tervében most mi szerepel. És éppen ezért hittel kell imádkoznom, és bizalommal iránta, ha mégsem történne meg az, amit kérek, ugye azt imádkozzuk a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod, ami azt jelenti, hogy az, ebbe benne van, hogy lehet, hogy nem úgy, ahogy mi képzeltük el. Tehát vigyáznunk kell ezzel a keskeny úttal, a hitetlenség, ne legyünk hitetlenek, de együgyűek se legyünk. Nagyon egyszerű lenne, és nagyon, hogy mondjam, ilyen gyerekes, hogy persze csak hinned kell, és ennyi. A másik túlzás, amiről beszéltem, hogy vannak emberek, akik amikor hallják, hogy új teremtmény vagyok Jézusban, és a feltámadt bennem él, erre azt mondják, hogy hát én ebből édeskeveset látok. Miről beszélsz? És az ilyen emberekre érvényes egy sztori, az úgynevezett kis elefántos sztori. A kis elefántot egy földbe vert bothoz kötötték. Az elefánt nem volt elég erős, hogy kirántsa a botot a földből. Megpróbálta, naponta próbálkozott, megpróbálta százszor, aztán feladta. És megszokta, hogy ő oda van kötve ahhoz a bothoz, és ő nem tud egy bizonyos távolságon túl eltávolodni onnan. Aztán az elefánt az évek során felnőtt, és már lett volna ereje kirántani a botot, és elmenni, de úgy megszokta azt az élmény a száz próbálkozás alapján, hogy ő nem szabad, hogy akkor se próbált meg kiszabadulni, amikor már felnőtt is lett volna ereje. Mert az igazság az, hogy amint mondtam, vannak úgynevezett deszkriptív valóságok, leíró valóságok, ami tény, és vannak performatív igazságok, amik olyan mértékben, amennyire elhisszük, és amennyire hagyjuk, hogy áthassanak minket, olyan mértékben lesznek hatással az életünkben. Példát mondok, deszkriptív igazság az, hogy most rajtam egy kék póló van. Ez egy leíró valóság. Ez a póló kék, akkor is, ha Jézus nevében ellene mondanik. Ezzel szemben a performatív, performare latinul azt jelenti, hogy megváltoztatni. Vannak olyan igazságok, amelyek abban a mértékben nyilvánulnak meg, amennyire elhiszem őket. Mondhatom-e a tájnak százezerszer, mondhatom a pólomnak, hogy nem kék vagy, hanem sárga. A pólom úgyis kék marad. De ha azt mondom, Jézusban egy új teremtmény vagy, az nem csupán helyzetleírás, ez helyzetleírás is némileg, de nagyobb mértékben ez a kijelentés létrehoz valamit. És minél többször hallom, és minél jobban befogadom, annál jobban létrehoz valamit az én életemben. Mert ha te egy kis elefánt vagy, aki egész életében azt hiszi, hogy nem tudja kirántani a botot a földből, nem fog megváltozni semmi. Ha te annyira megszoktad a megtérésed előtti életedet, például az, hogy te nem tudsz szabadulni bizonyos bűnökből, akkor most, ha megtértél, és ez a részed nem tért meg, és nem került be az igazság, amit el kellene előbb hinned, akkor nem is fog ez a része az életednek megváltozni. És meg fogunk nézni most néhány olyan igazságot, már nincs időnk az összesre, de elkezdjük. Igazából 6 olyan igazságot
dolgom van itt előkészítve, amelyeket ha ilyen performatív módon fogunk fel, képességük van arra, hogy megváltoztassanak, hogy egy megkötözött elefántból szabad elefánt legyél. Mert amikor a kis elefánt megnő, neki van egy problémája, hogy gondolatban ő még mindig egy kis elefánt, tehát ő még mindig azt hiszi magáról, hogy az a kis elefánt. Vagy másképp fogalmazva, neki egy kis elefánt identitása van. Ő hiába, hogy valóban, a valóságban, deszkriptív módon már egy nagy, erős elefánt, ő gondolatban, az ő identitása, amit hisz magáról, az az, hogy ő egy kis elefánt. Ezért úgy is él, mint egy kis elefánt. És ez nálunk is így van. Az, ami az identitásunkba került, ami a meggyőződésünk szerint, amilyenek vagyunk mi, az határozza meg sokkal jobban az életünket, mint az, ami a valóság. A világon minden ember az identitása alapján él. Ha te identitásod a szégyené és az alacsony rendűségé, akkor életedet ezek fogják meghatározni bármilyen körülmények között. Egyre gyakrabban találkozom ezzel, vagy figyelek fel erre, hogy az emberek mennyire nem tudnak megváltozni. Addig, amíg nem jönnek rá, hogy az, amiben élnek, az nem helyes, az nem úgy van. Mikor valaki állandóan késik, és azt mondja magáról, hogy ilyen vagyok én, nem igaz. Mikor valaki állandóan elköveti ugyanazt a bűnt, azt mondja, hogy én ebből nem tudok kimászni, ez nem igaz. Mikor valakinek nincs önértékelése, mondhatunk bármit neki, úgy is talál, körülvehetjük, és ő lehet a legfontosabb, és foglalkozhatunk vele állandóan, előbb-utóbb úgy is fog találni 10-100 szeretet megnyilvánulás után egy olyan helyzetet, amit vagy félreért, vagy valóban nem voltunk a legtökéletesebben, nem álltunk hozzá, és ami neki az egész, minden mást, azt a 100 helyzetet, ahol szeretetet kapott, eltörli és eltörpül az egy élmény mellett, ami az identitására épül rá, hogy ő értéktelen, hogy ő senkinek nem fontos. Ha abból élsz, hogy én már csak ilyen vagyok, egy bűnös ember, aki gyengeségeivel harcol, egy alkoholista családból származó, elvált szülők gyereke, vagy bármi más, a te identitásod lesz a forrása annak, amit megélsz. Például, ha csak a bűnökre tekintünk, a bűnös élet alapvető oka nem az, hogy élvezzük a bűnt, hanem hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Hogy azt gondoljuk, hogy ennek rabja vagyunk, és nem tudunk ebből kiszabadulni. De a feltámadás óta, Jézus feltámadása óta a rendelkezésünkre áll egy új identitás. Ezt ismerned kell, ezt az új identitást. Túl keveset foglalkozunk ezzel, túl kevés prédikáció hangzik el arról, hogy mit jelent számunkra konkrétan Jézus feltámadt. Húsvétkor meghirdetik a templomokban, Jézus feltámadt, és ez nagyon helyes és fontos, és túl kevés szó esik arról, hogy és ez hogy alakítja át a mi életünket konkrétan. Most az jut eszembe, hogy itt Marosvásárhelyen éppen húsvétkor viszont egy gyönyörű prédikációt hallottunk, és pont erről szólt. Hát nagyon hálás vagyok az itteni papjainkért, hogy ilyen prédikációk hangzanak el. De sajnos még túl kevés ez, amit átélünk így az egyházban. Túl keveset beszélünk arról, hogy új identitásunk van. Teljesen már megváltozott minden, amióta Jézus feltámadt. Ezt az identitást ismerned kell, és ebből kell élned, ezért el kell hinned. Nem úgy van, hogy először lássam, és utána majd el is hiszem, hanem először hiszem, és utána fogom látni. Mert különben a legjobb identitás sem használ neked semmit. Az elefánt is erős, de nem ér vele semmit, ha nem hiszed el magadról, hogy új lehetőségek előtt állsz. Mit mond az írás? Mit mond a Szentírás? Testvérek, nem győzöm eléggé kimondani, hogy eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy éljünk a Szentírásból, hogy naponta olvassuk, hogy olvassuk el azt a Szentírást. Ezen dolgozom évek óta, hogy próbálom a testvéreknek a Szentírást közelhozni. Itt az imádság házában elkezdtünk bibliatanulmányozást tartani, ilyen 6 alkalmas szériákba,
Az új szövetséget végigvettük, elkezdtük most már az Ószövetséget is, pont azért, hogy az emberek szeressék meg az igét, ismerjék meg, mert honnan tudhatom meg, hogy mi az én új identitásom Jézusban? A világ nem arról beszél. A világ minden másról beszél, arról beszél, hogy éld ki azt, amit érzel éppen, a világ olyan értékeket tál elénk, amik nem értékek, például a pénz, a jólét, a bűnnek az igazolását, és egy csomó minden mást, nem élhetünk abból keresztényekként. Jézus feltámadása nem abba az irányba visz minket, hogy a világból merítsük az identitásunkat. Jézus ezért mondja, hogy nem ebből a világból vagyunk. De ehhez szükséges, hogy megismerjük az igét. És nagyon sok olyan ige van, kedves testvérek, ez úgy feladatként is a következő két hétre, hogy keresd meg azokat az igéket. Ha nem tudod, hol keresed, akkor kezd a Szent Pál leveleit olvasni. Bele fogsz botlani többször, ahol az van leírva, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Hogy most már ezek vagyunk, vagy én most már ez vagyok. És ezeket az igéket érdemes akár kijegyzetelni is, és megvallani. Mert ezek azok a performatív igazságok, amik nem startból érthetők, vagy nem startból tapasztalhatók, de Jézus, a feltámadt Jézus Krisztus erejében viszont valóságá válnak bennem. És sajnos, hogy a mai adás időnk ugye a vége felé van, és ezért szerettem volna már ma néhány ilyen igét hozni, de talán még jobb így, mert aki úgy hallgatja ezt a műsort, hogy szívesen foglalkozna is azzal, amit itt hall, szeretné, hogy élet legyen, nem csupán egy esetleg jó tanítást hallgasson, vagy olyasmi, valami érdekeset halljon, hanem akar ezzel valamit kezdeni, akkor feladatként keresd ki az igében néhány ilyen performatív igazságot, ami leírja, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Amint mondtam, ha nem tudod, hol kezdjed, kezd el olvasni a korintusi leveleket, a római levelet, az efezusi levél, talán abban van a legtöbb ilyen. Írd ki magadnak néhányat, és kezd el elhinni, megvallani, és annak megfelelően élni, annak a fényében élni. És következő alkalommal akkor folytatjuk azzal, hogy 6 ilyen igazságot én is behozok, hogy mit tesz Jézus feltámadása velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük rádiunk minden kedves hallgatóját. Imára hívjuk Önöket a következő közel egy órában. Szentségimádást közvetítünk a Sepsi-Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Tartsanak velünk!

Köszöntelek, drága Jézusom, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Köszönjük, hogy ezen a mai estén is meghívtál minket, hogy a te szent színed elé járuljunk. Köszönjük, Jézusunk, a megváltás kegyelmét. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, a benned való szabadságban való élésre. És köszönjük, hogy te tettél minket szabaddá, de kérlek, Uram, bocsásd meg nekem, és nekünk, hogyha nem élek és nem élünk ezzel a szabadsággal. Bocsásd meg, Uram Jézusom, hogy félreteszem ezt a kegyelmet, amivel megáldottál, hogy nem veszem számba az Isten gyermekségemet. Uram Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy nagyobb figyelmet szentelek a kísértéseknek, a nehézségeknek és a próbatételeknek. De köszönöm, Jézusom, hogy bárhányszor bűnbánó lélekkel jövök és jövünk elődbe, újra átvehetjük ezt a kegyelmet, amiben részünk van, és köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy nem csak a szabadság ideje alatt, a vakáció ideje alatt, hanem életünk minden percében és minden hátra levő percében úgy éljünk, Uram, hogy a te jelenléted tükröződjön a mi életünkön. Köszönjük ezt a szabadságot, és köszönjük a megváltás kegyelmét. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, valóban a te neved minden név fölött áll, és minden névnél édesebb az én szívemnek. Hálát adok neked, Uram, a hetedik napért, a vasárnapért, amit már Atyád a teremtéskor az ő végtelen bölcsességében úgy rendelt,

el, hogy 6 nap az ember dolgozzon, de a 7. nap pihenjen. Hálát adok neked, Uram, hiszen a te dicsőséges feltámadásod is egy vasárnap történt. És tudom, Uram, hogy ez sem véletlen. Köszönöm neked, Uram, hogy tesz itt az vágyat a mi szívünkbe, hogy ezen a napon a te nevedbe, a te hajlékodba összegyűlve, igéidből és a te szentestedből és a te szentséges véredből tápláljuk testünket, lelkünket. Áldott vagy, Uram, hogy még a templomaink nem üresek. És kérlek, Uram, hogy ne engedd meg, hogy ez megtörténjen. Mindig szólíts meg, Uram, sok-sok embert hívjál el, hogy megszenteljük az Úr napját, hogy ne csak a léhasságot, ne csak a pihenést és a szórakozást, hanem a veled való találkozást, az együttlétet is fontosnak tartsuk. De Uram Jézusom, én hálát adok neked, hogy megérinted azokat a vállalkozókat, megérinted az ők szívüket azoknak, akik puszta nyereség vágyból az alkalmazottaikat vasárnap is dolgoztatják. Mutasd meg nekik, Uram, hogy 5 vagy 6 nap alatt is, amit te megáldasz, az talán még több is lehet, mint az, amit vasárnap kitermelnek. Adjál meg a szabadságot az alkalmazottaiknak, hogy pihenjenek, de főleg, hogy hozzá tudjanak menni, Uram, hogy ne gátolják meg őket abban, hogy a te hajlékodba, a te szent nevedet megszenteljék az ők jelenlétükkel, az ők részvételükkel. Áld meg, Uram, minden jó akaratú embert, aki a vasárnapot nem csak dőzsölésre, hanem a veled való találkozásra és együttlétre is használja. De áld meg, Uram, mindazokat, akiknek ez még eszük ágában sem áll. Érints meg őket, hívd el őket, mutasd meg, hogy milyen csodálatos az, amikor veled vannak együtt, amikor a te nevedben összegyűlünk sokan, és áldhatunk, és magasztalhatunk, és imádhatunk téged, téged a legcsodálatosabbat. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké, minden egyes megszentelt Úrnapjáért. Amen.

0: Jézusom, Te vagy minden álmom, Te vagy mindaz, amire vágyom. Hálatelt szívvel térdelek itt, a Te jelenlétedbe, a Te csendedbe. Hálatelt szívvel hozom elédbe mindazon személyeket, embertársaimat, akik szabadság előtt állnak. Áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy mindaz a fáradtság, mindaz a teher, mindaz, ami lesújtotta az év során, ki tudják pihenni mindazt, ami áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy ez a szabadságolás ne csak egy világi vakációzás legyen, hanem a természetben, vagy bárhol, ahova elmennek szabadságolni, hogy a természetben téged találjanak meg, te rád tudjanak figyelni, és még közelebb tudjanak kerülni te hozzád, hogy ne a világi csillogás-villogás hatalmaskodjon az ő életükbe, hanem még mélyebben rád tudjanak figyelni, Jézusom. Amen.
1: Amen.

Igen, Jézus Krisztus, szükségünk van rád, szükségünk van a te két karodra, szükségünk van a te óvó két karodra, hogy átölelj minket, hogy átöleld a mi életünket. De a szívünk hálával van tele, Uram. Hálával van tele, Uram, mindazért, amit értünk tettél, hogy vállaltad ezt a földi életet, hogy vállaltad a keresztet, hogy nekünk szabadságunk legyen. Szabadságunk legyen itt a földi életben és az örök életben is, Uram. És Uram Jézus Krisztus, köszönjük mindazt a tanítást, mindazt a példát, amit te mutattál nekünk. Hiszen megmutattad, hogy amikor tanítványaid visszatértek, te félre vontad őket, hogy megpihenjenek. Megmutattad, hogy egy jól elvégzett munka után méltó az ember a pihenésre, a megpihenésre, a szabadságra. Uram Jézus Krisztus, én most a te szent színed elé hozom azokat, akik most szabadságon vannak, akik most pihenéssel, kikapcsolódással töltik idejüket. Kérünk téged, Uram, érintsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy a világ csillogása, a túlzott szabadság, a kicsapongás ne rabolja el az ő szívüket, hanem rád tekintsenek, téged befogadjanak, hogy felismerjék, hogy megóvják a testüket. Áld meg őket, Uram, hogy ez a pihenés, ez a testi, lelki fejlődésükre és lelki javukra szolgáljon. Testi, lelki feltöltődésükre szolgáljon. De Uram, én elődbe hozom azokat is, akik valóban szabadságon vannak, de nem pihenéssel töltik az időt, hanem akár idős szüleiknek segítenek, vagy rászorult testvéreiknek segítenek, önkénteskednek, Uram. Áld meg mindazokat, akik munkával töltik a szabadságot. Áld meg munkájukat, dicsőj meg, Uram, tevékenységükben. És mindaz, amit tesznek, legyen a szabadságukra, Uram, a lelki szabadságukra. Legyen áldott a te szent neved mindenért, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, Uram, hogy Te itt vagy, jelen vagy velünk, élő Isten vagy, és mindenütt jelen vagy. Velünk vagy szabadság alatt és után is. Életünk minden helyzetében velünk vagy. Csak nekünk kell rád figyelnünk. Most azokat a testvéreimet hozom elődbe, akik most szabadságból térnek haza. Látod, Uram, hogy a szabadság alatt sokszor a figyelmünket elvonza a világ csillogása, de Uram, kérlek, segítsd meg őket, hogy visszajöjjenek a Te jelenlétedbe teljességgel, mert Te teszed valóban szabaddá őket és minket, mindnyájunkat. Uram, Te ismersz minket, és tudod, hogy eléggé szomorúan jövünk vissza, mennek vissza testvéreim a munkába, hogy kezdődik a mindennapi nehéz munka, a taposomalom. De Uram Jézus, Te erőt adsz minden helyzetben. Ha megfáradunk, hozzád jöhetünk, és Te felüdítesz, hívod a megfáradtakat. Úgyhogy bátran indulhatnak munkába, mert Te adsz erőt, ha rád bízzák magukat, beléd kapaszkodnak, erős hittel veled élnek, élő kapcsolatban, akkor minden nehézséghez Te erőt adsz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te adsz áldott munkanapokat a szabad napok között. Megáldod azokat a napokat, mikor munkába vagyunk. Megáldod gyermekeidet, hogy áldás lehessenek kollégáiknak, főnökeiknek, és mindazokkalnak, akikkel a munkahelyen találkoznak. Ezért kérlek, Uram, árasz ki a Te lelkedet, hogy a Te lelked bőségében, örömmel, szabadon, Isten gyermeki szabadságban tudjanak lenni a munkahelyén is, Téged dicsőítve, áldva és magasztalva. Amen.

Köszönöm, Uram, hogy te nem erőszakos vagy. Te nem erőlteted ránk sem a jót, sem a te akaratodat. Nem követelőzöl, de mindig, nap mint nap felkínálod a jót, hiszen megvan írva, hogy eléd tárom a jót és a rosszat. Uram, a szabadságozókért, a vakációzókért imádkoztunk, de vajon tudjuk-e, hogy mi az igazi szabadság, az Isten gyermeki szabadság? Tudjuk-e, hogy a lelki életben nem lehet szabadságot, sőt, nem kell és nem szabad szabadságot vennünk? Mert akiket a te lelked vezet és betölt, futnak, de nem fáradnak, és nem lankadnak, ahogy a Zsoltáros írja. Látod, Uram, hogy mennyi szorongattatás éri sok testvérünket, akár azért, mert a lelki szabadságukat elvették, talán már magzat korukban megpecsételték. Talán a szülők tudatlanságból, kicsinhitűségből, az ők fogságuk miatt gyermeküket úgy nevelték, hogy több volt a gyötrelem, a fájdalom, a szeretetlenség, mint az igazi szabadság és öröm. Vannak, Uram, embertársaink, akiket kizsákmányolnak, testileg is, Uram, kihasználnak, dolgoztatnak, apró pénzért, és nem csak felnőtteket, hanem gyermekeket is, és ők nem tudják, mit jelent a szabadság, sem a lelki, sem a testi. Uram, én őértük hozzád kiáltok. Őértük, Uram, bárhol lennének, bármivel volnának meggyötörve és megtörve. Tudom, Uram, hogy neked van hatalmad minden rabláncot megoldozni, feloldozni, a lelkeket szabaddá tenni, a testeket felüdíteni. Vannak, Uram, olyanok, akik minden munka mellett annyira szegénységben, nehézségben élnek, hogy a mindennapi alig jut ki. Talán soha nem voltak, és nem is álmodoznak arról, hogy ők vakációra menjenek. Nekik a mindennapi a fontos. Míg mások nagyon sokat költenek egy-egy kirándulásra, vakációra, ők a legszükségesebbet, a mindennapi kenyeret nem tudják megengedni. Bocsáss meg, Uram, hogyha ezért téged hibáztatnak, vagy téged vonnak felelősségre, hiszen az Atya ránk bízta a földet, és mi kéne adjunk nekik. Uram, nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket, hogy meglássuk, kiken kell segítsünk, kik azok, akiket lelkileg is szabaddá kell tegyünk a te kegyelmed által, kik azok, akiken valóban segíteni tudunk. Árasz ki, Uram, a te szent lelkedet, hogy átformálja gondolkodásunkat, hogy megújuljunk gondolkodásmódunkban és egész életvitelünkben. Amen.

0: Uram Jézus, nagy szükségem van rád, és hálatelt szívvel térdelek most szent színed előtt, hogy megköszönjem, hogy megmutattad azt az utat, ahol jó nekem együtt járni veled. Ó, Uram Jézus, mielőtt megismertelek volna, azt hittem, hogy az anyagiakban találom meg a boldogságomat, és hova tovább nagyobb nehézségekben volt részem. És amikor meghívtál, Uram, és megmutattad az utat, hogy veled járjak, megadtál mindent, amire szükségem volt. Azt mondtad, Uram, hogy keressétek Isten országát, a többi megadatik. Jézusom, én most szent színed elé hozom mindazokat, akik az anyagi javak gyűjtésében és azoknak a szórakozásra, a dőzsölésre, a mértéktelenségre és hiába valóságokra költik. Nyisd meg ezeket a szíveket, Uram, és add, hogy felfigyeljenek nélkülöző, nehézségekkel küszködő embertársaikra, mert az igazi boldogság abban van, hogyha ajándék, áldás lehetünk embertársainknak. Erre kérem a te áldásodat, Uram, áld meg mindannyiunkat, hogy tiszta szívvel áldások legyünk a környezetünkre. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Áldalak, mert a szívünk újong a te jelenlétedben, és ki te teszel szabaddá, az igazán szabad. Hálát adok neked, Istenem, az Isten gyermeki szabadságunkért. De megköszönöm, Uram, a nyári szabadságot, a munkaszüneti napokat is. És megköszönöm, hogy új lehetőség a te élő jelenlétedbe kerülni, és az általad elnyert szabadsággal is felüdüléssel élni. És köszönöm, Uram, hogy az a szabadság, az a felüdülés, az az erő, amit te adsz, az felülmúl minden luxus és divat nyaralást. És erre még kölcsönt és hitelt sem kell felvenni, hogy eljuthassunk oda. És köszönöm, Uram, hogy rád bízhatom mindazokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy most szabadságban nyaralunk, és akkor mindent szabad nekünk. Köszönöm, Uram, hogy megadod azt a józanságot, hogy felismerjék, hogy talán minden szabad, de nem minden válik a javunkra. Köszönöm, Uram, hogy nincs szükségünk másra, csak az általad kapott szabadságra, erőre és felüdülésre, ami igazi szabadságra és nem szabadosságra vezet. Áldott légy, és dicsőség a te szent nevednek, most is mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy nálad és általad elnyerhessük azt a békét, amire oly nagyon vágyunk a mi szívünkben. De bocsáss meg, Jézusom, hogy ezt a békét, ezt az örömet oly sokszor máshol keressük, más dolgokban, világi dolgokban, és rengeteg pénzt el is költünk ezért, és mégsem találjuk meg. Bocsáss meg, Jézusom, hogy oly kényelmesek vagyunk, oly könnyen átadjuk magunkat mindenféle szórakozásnak, féktelen költekezésnek, és az, ami ingyen van, és teljes szeretetből adod nekünk, abból nem kérünk, attól távol tartjuk oly sokszor magunkat. Bocsáss meg nekünk, Jézusunk, hogy oly sokszor szabadságot veszünk még tőled is, és minden mennyei kegyelemtől. Bocsáss meg, hogy máshol keressük a mi pihenésünket és szórakozásunkat. Bocsáss meg mindazoknak, akik szabadságra menvén teljesen megfeledkeznek rólad, és féktelen költekezésbe kezdenek, topzódásba és mindenféle bűnös dolgokba. Érints meg szent lelked által mindezen embereket, hogy benned is általad örömük legyen és békéjük legyen, hogy felismerjék, hogy ez csak is nálad található meg a felüdülés, a kipihenés. De érints meg szent lelked által azokat is, akik nem ismernek téged, talán soha nem is ismertek, és nem ismerték meg a te békédet és örömedet. Küld el szent lelkedet ezen emberekre, hogy megismerjenek, hogy felismerjék, hogy nálad van a szabadság, az igaz szabadság és kikapcsolódás, és hogy minden más hiába valóság, ami nem szolgálja a lelki üdvösségüket. És köszönöm, Jézusom, hogy te mindazt megadod nekünk, és hogy gondunkat viseled, és hogy árasztod a te végtelen kegyelmedet, és erősíts meg minket, Jézusom, mindazokat, akik szabadságra megyünk, vagy voltunk, hogy ne feledkezzünk meg a mennyei atyáról, ne feledkezzünk meg a te közelségedről, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a pihenés, ez a szabadság nem jöhetett volna létre, csak is általad. És köszönöm, Jézusom, hogy te itt vagy velünk minden nap. Amen. Amen.

Áldott légy, drága Jézus Krisztus itt az oltári szentségben. Hálát adok neked, Uram, hisz én is azok közé tartozok, akik szabadságon vannak. Én ugyan egy hosszabb szabadságon, de kérlek, bocsáss meg nekem, hogyha olykor a saját világosságommal próbálok világot világítani, Uram, környezetemben, és nem ismerem fel azt, hogy rád van szükségem. Kérlek, bocsáss meg nekem, Uram, hogyha nem a te akaratod szerint, hogyha nem veszlek észre, segíts engem, Uram, hogy valóban fény lehessek, ugyanúgy embertársaimat is, akik éppen szabadságukat töltik, hogy meghalljuk a te hívásodat, hogy észrevegyünk téged, hogy érezzünk téged, Uram, egy látó szemet és halló fület, Uram, a te ígédre, hogy ne vegyünk szabadságot tőled, hanem a te kegyelmedben megérezzük a lényeget, a valóbi Isten gyermeki szabadságot. Áldott légy ezért, Uram. Amen. Amen.

Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben, kint szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és ura,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt közel egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom önöktől a mikrofonnál. Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyen hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak.

0: örök életet. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
0: és ne kísértésbe,
1: ne szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenkkel, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűzmánya, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok.

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, mentsd meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Mert teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: mindenkinek kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rá.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.

0: anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Áll.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy már!

0: Asszonyul
1: szűzányalom, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: Tűzanyánk, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Széki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Gondolom. Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem, van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy bizonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk. Azért,
1: nagyon.
0: Amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, de Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba. És ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a A nyugatról odavándorló főként brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, mert ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egy Isten hitet alapnak tekintették, de ennek az egy Istennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
0: A bevándorlás évén hogyan alakul a vallási összetétel változása?
1: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
0: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
1: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaik a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
0: Legfontosabb nyelvű csoportok?
1: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. A Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
0: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a sziget világ felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid identitás kérdése.
1: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő. Persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionáriusok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba, tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
0: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
1: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül négyszer-ötször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
0: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
1: Nagyon köszönöm!
0: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is meg fogom tagadni Atyám előtt, aki a mennyekben van. Nagy szükség van ma hiteles keresztényekre. Olyan emberekre, akik nem szégyellik Krisztust. Akik az életükkel rámutatnak. Azonban csak azt tud hitelesen tanúságot tenni róla, aki már találkozott vele. Aki befogadta őt a szívében. Minél közelebb vagy hozzá, minél élőbb a kapcsolatod vele, annál természetesebbé válik számodra, hogy másoknak is beszélj az ő szeretetéről, a megváltás ajándékáról. Sokan ma is megtagadják őt, ahogyan ezt Szent Péter apostol is tette. Nem ismerem azt az embert. Bizonygatta az Úr elfogatása éjjelén azoknak, akik felismerték benne Jézus tanítványát. Talán a te életedben is vannak olyan alkalmak, amikor megtagadod őt. Lehet, hogy nem szavakkal teszed ezt, mint az apostol, hanem hallgatással. Vagy esetleg az életviteleddel. Hangoztatod ugyan, hogy hiszel Krisztusban, hogy követed őt. Az életed azonban másról beszél. Tarts ma önvizsgálatot. Mivel töltöd az idődet? És mire költöd a pénzedet? Mert amire időt és anyagiakat szánsz, az valóban fontos számodra. Hogyan viszonyulsz a családtagjaidhoz, a munkatársaidhoz, vagy a számodra nehéz emberekhez? Milyennek ismernek téged mások? Vajon megbízható, becsületes és szeretetteljes ember vagy? Ezek a mindennapi magatartásformák mutatják meg leginkább, hogy milyen helyet foglal el a szívedben, az életedben az Úr. Hogy ki ő számodra? Hogy valóban az ő tanítványa vagy-e? Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. Ígéri Jézus. Nincs ennél nagyobb jutalom. Éppen ezért érdemes minden áldozatot meghozni érte.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigüket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomotban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.

0: Urunk Istenünk, segítsen meg minket Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk közben járó imája, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatos hitét is kövessük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Naponta százszor is eszembe jut, hogy belső és külső létem mások, élők és holtak munkáján alapul. És nekem is mindent meg kell tennem, hogy ugyanannyival hozzájáruljak e folytonossághoz, mint amennyi nekem jutott belőle. Mondta Albert Einstein.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel hívom Önöket, hogy együtt hallgassuk meg a mai nap evangéliumát, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ábel Pap bácsitól.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvalom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Ne féljetek! Kedves rádió hallgatók, ez szép hétfői reggelen, amikor már érezzük, hogy az ősz egyre közelebb van, hiszen hidegebb a levegő, úgy bennünk is felmerül sok minden. Talán vannak, akik most indítják, vagy ébrezgetik inkább gyermekeiket, hogy iskolába menjenek. Készítik elő az óvodás gyerekeket, és mindenkiben ott van valami, talán félelem, hogy hogyan lesz tovább. Vagy a gyermek, aki most ébredezik, azon gondolkodik, hogy hú, mikor lesz vége ennek a tanévnek, pedig még meg se kezdődött. És úgy bennünk sokszor megjelenik a félelem. Jaj, vajon hogyan lesz? De a mai evangéliumban azt halljuk, kétszer is Jézustól ne féljetek. Egyszer azt mondja, ne féljetek senkitől. Mert ugye ne féljetek azoktól, akik megölik a testet. Nekünk nem kell félni senkitől, hiszen Isten gondunkat viseli, Isten velünk van. És milyen jó, hogyha így indulok neki a mai napomnak, ennek a hétnek, vagy az egész tanévnek, hogy nem félek, mert velem van az Isten. És aztán, hogy ott van az is, hogy arra gondolunk, vajon Isten gondoskodik-e rólunk, vajon fog-e gondoskodni rólunk a mai napon, vagy egész héten, vagy egész évben. És akkor Jézus mondja, hogy egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják, ne féljetek hát. Ó, ez is mennyire bátorít bennünket, hogy ne féljünk, mert sokkal többet érünk a verebeknél, és a mennyei atyánk számon tartja hajunk szálát. Tudja, hogy mennyi van, mert mindent tud rólunk az Isten. És ő az, aki tenyerén hordoz bennünket, és segít minket, hogy a földi életet úgy járjuk végig, hogy majd a földi életből ő hozzá menjünk. Lehet, hogy lesznek megpróbáltatások, lesznek nehézségek, de akkor is tudni azt, hogy a mennyei atya tudja, hogy mi történik velem, gondja van rám, és hogy nem hagyja azt, hogy erőmön felül megpróbáljanak. Jézus mit vár cserébe? Azt várja, hogy valljuk meg őt az emberek előtt. Mert azt mondja, hogy ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei atyám előtt. Hogy tudom én megvallani? Bármit, amit elérek, azt tegyem. Isten iránti hálával, amikor oda jutok, hogy valamit megtehettem, vagy megtettem, mondjam azt, hogy köszönöm Istenem. Mindjárt számára ismerős az a szép mondat, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Hát valóban így kell éljük az életet. Mindent Isten nagyobb dicsőségére tenni, cselekedni, és tudni azt, hogy velünk van az Isten, és mi nem félünk. Mert ő bátorsággal, bizalommal tölt el. És hogyha így imádkozom reggel, hogy Uram, talán félelem is van bennem, úgy gondolom, hogy bizonytalan is vagyok, és azt is, hogy egyedül vagyok, akkor azt mondom, hogy gyere, segíts, Jézus, légy velem. Én hiszem, hogy te velem vagy, és akkor nem fogok félni, mert nem egyedül járom a föld élet útját, hanem veled. Így menni, így járni, és tudatosítani minden nap, hogy az Isten velem van, akkor ez előbbre visz minket. Jézus kétszer mondja, ne féljetek. Ha vélelem ott van benned, akkor lépj az Úr elé, és mondd azt, hogy Jézus, vedd el a félelmet. Vagy Jézus nevében parancsolja a félelmeidnek, hogy távozzanak el az életedből. Mert a földi életet nem félelemben, hanem Isten szeretetében kell éljük. Jó, de valaki azt mondja, hogy de itt azt mondja Jézus, inkább attól féljetek, aki a lelket és a testet is a pokolba taszíthatja. Itt nem olyan félelemről van szó, ami miatt nekünk rettegni kell. Itt arról beszél Jézus, hogy imádjuk, tiszteljük, szeressük az Istent, és teljesen forduljunk hozzá. Ő legyen a legfontosabb. És ha tudom azt, hogy ő velem van, akkor nem félek. Ha tudom azt, hogy fogja a kezem, akkor biztonságban léphetek és járhatok. Hívjuk be az életünkbe, nyissuk meg a szívünket. Legyen egész tanévünk az Isten jelenlétében való járás. És ha valaki éppen pedagógusként vagy szülőként gondolatában félelmet érez, ő is nyugodtan hívja be, ahogy a gyerekek és óvodások is, bárki, mert Jézus belép a szívünkbe, és ő bátorságot hoz, ő erőt akar adni, és ma is azt mondja, hogy ne féljetek. Mondjuk együtt bátran, Uram, segíts minket a mai napon is, és életünk minden napján, hogy veled járjunk, és hogy ne féljünk senkitől, és minden nap higgyük el, hogy te velünk vagy, te hatalmas, erős Isten vagy, és rád figyeljünk, ne a megpróbáltatásokra, és bízzunk abban, hogy te soha nem hagysz el. Amen.
0: Kérjük a hitet, hogy tényleg elhiggyük, és ne féljünk, elhiggyük, hogy velünk van az Isten. Kedves hallgatók, az evangéliumot hallottuk, és a hozzáfűzött gondolatokat Ábel Pál bácsitól.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pasztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járásra.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus, legfőbb pap és egyetemes pásztora a lelkeknek, Te magad tanítottál rá bennünket, hogy imádkozzunk. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, és ébresz fel sok áldozatos lelket, hogy a Te példádon föllelkesülve és a Te kegyelmettől támogatva a Te igazi és egyetlen papságodat szolgálják és folytassák.

Kérünk téged, hogy sokan tudjanak és akarjanak válaszolni a te jóságos sugallataidra, válasszák a tökéletes életet, és ezáltal élvezzék különleges gondoskodásodat és gyöngéd szeretetedet. Bárcsak soha se hiányoznék a földön szeretetednek tanúja, aki éjjel-nappal téged képvisel az árvák bölcsője, a betegek ágya mellett, aki ott áll az elhagyott öregek és gyengék oldalán. Úristen, öntsd a Szentlélek által sok önzetlen lélekbe izzó és örök szeretetedet, és édesanyádnak, Máriának hatalmas közbenjárása által szítsd fel és őrizd meg bennünk az irántad való szeretet égő tüzét az Atyának és Szentléleknek dicsőségére, aki veled él és uralkodik mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. szeptember 7-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál.
1: Amos Istvánában.
0: És Dávid Gyöngyi köszönti Önöket, a pontos idő 7 óra és 10 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Kolozsi Jézus Szíve templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

0: szeptemberi Mária köszöntő Csíksomlyon.
1: A házas hétvége mozgalom erdélyi megjelenésének 25. évfordulóját ünnepelték az első szombati Mária köszöntőn Csíksomlyon. Az ünnep különlegességét az is adta, hogy a székelyudvarhelyi Ferences Kolostor szervezésében több mint 30 gyalogos zarándok érkezett a kegyhelyre, annak emlékére, hogy 110 évvel ezelőtt az előrenyomuló és betörő román hadtest elől előbb a székelyudvarhelyi, majd a kolozsvári Ferences templomba menekítették a csíksomlyói kegyszobrot. Ennek emlékére szeptember 12-én a székely anyavárosban is Mária köszöntőt tartanak. A délután 6 órától kezdődő Szentmise szónoka is a házas hétvége mozgalom lelkivezetője, Vas Nimród István, Gyimes felső lok plébánosa volt. A Szentmise után a házas hétvége mozgalomban résztvevő házaspárok vezetésével a fájdalmas olvasót imádkozták az zarándokok. A gyertyás körmenetben szintén a mozgalom tagjai vitték a szűzanya kegyszobrának másolatát. A következő Mária köszöntő Csíksomlyon október 3-án lesz Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulóján. Így az imaórák után 17 óra 30 perckor a Szent Ferenc tranzitus szertartásával kezdődik az ünnep, amelyen Assisi Szent Ferenc csont erekjéjét is elhelyezik a Szent Ferenc oltáron.

0: 16. alkalommal zarándokolnak Székelyudvarhelyen.
1: A Székely anyaváros és környéke Mária tisztelőit zarándoklatra hívják holnap, Szűz Mária születésének liturgikus ünnepén. A népi nevén Kisboldogasszony napján a város és környéke lakóiért, a családok megmaradásáért és megszilárdulásáért, az egymás közötti kiengesztelődésért, az élet védelmért, a békért, az egyházért, a hit megerősödésért, egyházi és világi vezetőkért, erkölcsi és hitbeli megújulás, papi és szerzetes hivatásokért, és a megszületett hivatások védelmért, gondozásáért imádkoznak. Az idei zarándoklat mottója a Zsoltárok könyvéből származik, mert kegyelmet többet ér, mint az élet. Ajkam, dicséretet zeng neked, magasztallak egész életemben át, és nevedben emelem imára kezem. A szervezők azt ajánlják, hogy a zarándoklaton az első állomástól az utolsóig próbálnak minél többen részt venni, de lehetőség van útközben is becsatlakozni. A zarándoklat 8:30 és 9 óra közötti gyülekezés után a Jézus kápolnától indul a Ferences templom felé. Az állomások és tervezett időpontok elérhetőek a romkat.ro oldalon.

0: Előadás Székelyudvarhelyen.
1: Minden fejben dől el, csak gondolkodj pozitívan, ami nem öl meg, az megerősít. Lépj ki a komfortzónádból, soha ne add fel. Bizonyára mindannyian hallottuk már ezeket a kijelentéseket, sőt, lehet, hogy mi magunk is mondtuk másoknak, vagy éppen saját magunknak. De vajon mennyire igazak? Segítenek, amikor nehéz helyzetben vagyunk? Valóban motiválnak? Vagy néha éppen ellenkezőleg újabb elvárást, kudarcérzést vagy frusztrációt raknak ránk? 5 népszerű motivációs mondatot vesz górcső alá előadásában Miklós Csongor szerdán este 7 órától a Székelyudvarhelyi Társalgó Klubban. A részvételi díj 30 lej, ami tartalmazza a fogyasztást is. Helyet a társalgó közösségi oldalán, vagy a 0740 007 465-ös telefonszámon lehet foglalni.

0: Szent Anna tó teljesítménytúra.
1: Idén új helyszínen rendezi meg a szokásos teljesítménytúráját a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület Cseke csapata szombaton. Az esemény neve mostantól Szent Anna tó teljesítménytúra, a rajt és a cél pedig a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőn lesz. Az útvonalak a Szent Anna tó lenyűgöző környékén, a Mós szomszédságában, a Csomáthegység változatos terepén vezetnek. Az érdeklődők, akár rutinos teljesítménytúrázók, akár kezdők, három táv 10, 16 és 40 kilométeres cél közül választhatnak.

0: Önkénteseket vár a Marosvásárhelyi Filharmónia.
1: A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia olyan 14 év feletti diákokat és egyetemi hallgatókat vár önkénteseknek, akik szívesen bekapcsolódnának az intézmény sokszínű tevékenységébe, és hétről hétre aktívan hozzájárulnának az egyetemes és hazai komoly zene értékeiknek népszerűsítéséhez. A tevékenység a Filharmónia valamennyi hangversenyén való részvételből, továbbá a közönség fogadásában és eligazításában, reklám és ismertető anyagok terjesztésében, valamint a meghívott művészeknek és karmestereknek szánt virágcsokrok átadásában való közreműködésből áll. Az önkéntesek tevékenységük végén igazolást kapnak az önkéntes munkában való részvételükről, valamint a kulturális és művészeti nevelés területén végzett tevékenységükről. Jelentkezni szeptember 16-áig lehet a 0722 167-es 192-es telefonszámon.

0: Most pedig az időjárásról. Ma túl nyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel legfeljebb késő délután. Este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. A hűvös hajnalra ébredtünk, délután pedig 25-30 fokot mérhetünk.
1: Ma reggel 6 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságon. Aradon 10 fok, Barót, Beszterce 6, Brassó 8, Csíkszereda 3, Dés 5, Déva 8, Dicsőszentmárton 12, Fogaras 4, Gyergyóalfalu 3, Gyulafehérvár 11, Kézdivásárhely 6, Kolozsvár 9, Máramarosziget 7, Marosévisz 2, Marosvásárhely 6, Nagybánya 8, Nagysármás 9, Nagyszeben 11, Nagyvárad 12, Resicabánya 11, Sepsiszentgyörgy 6, Szatmárnémeti Székelyudvarhely 7, Temesvár 10, Tórda 11 és Zilahun 10 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Reggeli ébresztő műsorunkat megszakítjuk most egy Szent Misével, és meghívjuk a kedves hallgatókat is, hogy kapcsolódjanak be mindannyian. Csíksomjóról közvetítjük a Szent Misét, a Kegytemplomból, a Pápai Kisbazilikából, a Szent Misét Timár Sándor Asztrik Ferences atya mutatja be, a kántori szolgálatot pedig Bíró János, a Kegytemplom kántor karnagya látja el.
2: És az ő dicsérete mindenkor hajka mond, hívtam az urat én.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent Márk, Szent István és Szent Menyhért kassai vértanúk ünnepe van. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A Szent Misét elhunyt Bakó Istvánért, Matildért, Kokos Angelláért és a család halottaiért mutatom be. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Védkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
1: És add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsósnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban megvizsgálta, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlon tova harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztály része. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolra taszítja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyben van. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Szent Márk István és Menyhért kassai vértanok ünnepe. Ezt a három szent vértanút mi magyarok is alig ismerjük. 1995. július 2-án Kassán avatta őket szenté II. János Pál pápa, ami azt jelenti, hogy addig igazában csak az esztergomi főegyházmegye ünnepelte őket, emlékezett rájuk. Én is emlékszem rá, amikor noviciusok voltunk, illetve később, mint ferences növendék, az esztergomi bazilikában láttuk az ő erekéiket, és néztük, hogy kik ezek. Elfelejtettük őket, pedig ők is annak a tanúi, hogy a vértanúk vére tényleg magvetés, amiből élet fakad. 1619. szeptember 7-én haltak meg Kassán. Kőrösi Márk esztergomi egyházmegyés pap volt, Grodecki Menyhért és Pongrácz István jezsuita szerzetesek voltak. Pongrácz István innen származik, Gyulafehérvár mellől Alvincről, róla is van elnevezve az ottani lelki gyakorlatos ház. Amikor meghaltak, akkor Pázmány Péter 3 éve volt már érsek Esztergomban, a török közel 100 éve itt volt az esztergomi egyházmegyében is, és ennek az egyházmegyének a reformáció előtt volt vagy 300 plébániája, és ebből mindössze 3 maradt. És amikor Pázmány Péter átvette az érsekséget, 3 olyan plébániája volt, ahol cölibátusban élő római katolikus hitet valló pap tevékenykedett. A többi kálvinista vagy evangélikus lett, vagy nősember volt, és úgy tűnt, hogy a katolicizmus határa nyugat felé, a Lajtáig fog újra visszahúzódni, oda, ahol Szent István előtt volt. És akkor Kassán meghalt ez a 3 pap, a gonoszság, a hazugság, meg mindenfajta kegyetlenség tombolása közepette. Sem megvesztegetni nem lehetett őket, sem kínzással nem lehetett őket hittagadásra rávenni. 2 lefejeztek, a 3. félholtan kidobták a szemétre, sőt a pöcegödörbe, és ott még 20 óráig szenvedett, és senki nem mert a segítségére menni. Ám amikor ennek híre ment, óriási kérdőjel merült fel az emberek lelkében. Vajon ezek a magukat kereszténynek nevező evangélikusok, kálvinisták végül is miféle emberek ezek? Itt van 3 ártatlan pap, akiknek csak annyi volt a bűne, hogyha ők prédikáltak, a bárányok kezdtek visszajönni az akolba. Ez volt a bűnük, és így kellett velük elbánni. Micsoda emberek ezek a gyilkosok? Kedves testvérek, a vértanúk vére itt is magvetés lett, és amikor Pázmány Péter 20 év múlva lehúnyta a szemét, egyházmegyéje 60%-ban újra katolikus volt. Imádkozzanak értünk ezek a szent vértanúk, akik meghaltak a erkölcsi és hitbeli bajok miatt. Imádkozzanak értünk, hogy mivel ugyanazok a bajok ma is jelen vannak, tudjunk erősek lenni, főleg azok, akiknek a kezében hatalom van. Ne hagyják magukat sem megvesztegetni, sem riogatni, hanem tudjanak ragaszkodni Krisztushoz, az igazsághoz. Amen. Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, akinek az Atya minden hatalmat megadott.
1: Az egyházért tartsd meg a hit egységét Krisztus egyetlen egyházában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az államfőkért, óvd meg őket a kísértéstől, hogy hatalmukkal visszaéljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Mindazokért, akiknek hitük miatt szenvedniük kell, segítsd és ments meg őket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Egyházközségünkért tégy bennünket készségesekké, hogy fenntartás nélkül kövessünk téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Juttasd a feltámadás dicsőségére elhunyt István, Matild, Angéla és a család halottait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Isten, a kassai vértanú közbenjárására segíts bennünket, hogy hitünkhöz hűek maradjunk Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr a kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyian és az egész Anya Szent Egyházia vára.
0: Urunk Isten!

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük Istvánról, Matildról, Angeláról, a család elhunytjairól, szeretteinkről és mindazokról, akik irgalmatba bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ügyesével, a szent apostolokkal, a kassai vértanukról és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: Béke veled.
2: És a te lelked.
3: Béke veled.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a mennyei szentség megújított minket, és örömmel töltötte el lelkünket, add, hogy részesedjünk

Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentmisét közvetítettünk a csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét Timár Sándor Asztrik, ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot pedig Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya látta el.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíksomlyói kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sallos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holdsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők. Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben, és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes

üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferences jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei. Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ordi időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével, idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegytemplomban a kegyszobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegytemplom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcsíki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk. Neveik sorrendje a régebben föltételezett születési sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban valószínű, hogy éppen Márk az, aki hármuk közül a legfiatalabb volt. 1611-ben, 23 éves korában iratkozott be a római Collegium Germanico Hungaricumba, s eszerint születési éve 1588. Születési helye a horvátországi Krizevac, Kőrös. Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, ahonnan pappá szentelve 1615-ben tért haza. Rövid kőrösi tevékenysége után Pázmány érsek prímás fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak az Olá Miklós prímás által létesített nagyszombati papnevelőintézetbe. Menyhért családi neve Grodzsecki, a sziléziai Cseszünben, Teszn született, a galíciai Grodekből származó lengyel családban. Gimnáziumi tanulmányait Bécsben végezte, majd 1603-ban Brünnben belépett a jezsuita rendbe. Teológiai tanulmányait Prágában végezte, ahol 1614-ben kinevezték a Szent Vencel kollégium igazgatójává. 1618-ban beosztották tábori lelkésznek a kassai helyőrség német és különféle szláv anyanyelvű katonái mellé. István az ősi szentmiklósi és óvári Pongrácz család sarja, amely család már a 13. században szerepet játszott az akkori Észak-Magyarország történetében. 1582-ben született az erdélyi Alvincen. Középfokú tanulmányait Kolozsvárott végezte a jezsuiták kollégiumában. 1602-ben lépett be a brünói jezsuita novíciátusba, ahol együtt volt Grodzseckivel. Kassára őt is 1618-ban küldték, nem csak a helyőrség magyar ajkú katonái, hanem a csekélyszámú katolikus egyház közösség lelki pásztorának. Érkezését megelőzte a híre. Homonnai működése annyira sikeres volt, hogy Alvinci Péter, Calvin híveinek híres kassai prédikátora fölpanaszolta, hogy amíg ez az egy jezsuita él, addig felekezetünk nem remélhet nyugtot. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem támadása 1619. augusztusában Sárosban találta Pongrácot, aki késedelem nélkül Kassára sietett. Ide menekült Bethlen vezérének Rákóczi Györgynek hadai elől Kőrösi Márk és Grodzsecki Menyhért is. Midőn Rákóczi hajdúi szeptember 3-án a város falai alá érkeztek, Dóczi András a császári főkapitány kevés katonájával kilátástalannak látta a harcot, tekintettel a város protestáns vezetőségére. Másnap létrejött a város átadásáról szóló szerződés, melynek az volt a kikötése, hogy senkinek, se a katolikus híveknek, se a papoknak nem esik bántódása. Szeptember 5-én bevonultak a hajdúk a városba, és tüstént fölrúgták a megállapodást. Dócit bilincsbe verték, s elhurcolták Erdélybe. Rákóczi meghagyta, hogy a három papot tartsák szigorú házi őrizetben. Két napi éheztetés után megpróbálták hittagadásra bírni őket. Az első sikertelen kísérlet után 7-én éjféltájban ismét rájuk törtek, és válogatott kínzások után Márkot és Menyhértet lefejezték, István pedig halottnak vélve egy közeli szennygödörbe vetették, s mellé dobták a másik két vértanú testét is. Fél év elteltével Bethlen és a királyi Magyarország képviselői ugyanabban a házban folytatták a béketárgyalásokat, ahol a három vértanút megkínozták. A befejező díszlakoma után az erdélyi fejedelem táncra kérte föl Forgács Zsigmondnak, a királyi nádornak a feleségét, Pálfi Katalint. Ő azonban csak azzal a föltétellel volt hajlandó táncolni Bethlennel, ha kiadatja neki a három pap holttestét. Ez megtörtént, és a hitéről meg nem feledkező asszony piros sejembe burkoltatta a drága erekéket, amelyeket előbb a birtokán lévő sebesi templomba, majd a hertneki várba vitetett. 1635-ben szállítatta innen a nagyszombati Clarissa zárta templomába. E rendháznak ugyanis leánya, Forgács Mária volt a főnöknője. Miután II. József feloszlatta a Clarissákat, Batthyány prímás engedélyével 1784-ben a nagyszombati Szent Orsolyerendi apácák templomába kerültek a holttestek és fejerekék. Eperjesi István a sekrestyés vallomásából tudjuk a következő részletet. Rákóczi először Kőrösit akarta megtörni. Előkelő emberekből álló küldöttséget menesztett hozzá, melynek szónoka arra kérte, pártoljon át Betlenhez, tagadja meg hitét, kövesse Calvin vallását, s ez esetben nem csak szabadságát nyeri vissza, hanem megkapja a széplaki apátság birtokait is. A csábítást végig kellett hallgatni a Pongrácnak is, aki így szólt a vesztegetőhöz. Úgy látszik, az ördög ábrázatát viseled, mert annak feladata az embereket Krisztustól és az anyaszentegyháztól elszakítani. De megfeled neki Kőrösi is. Értem, mit akar Rákóczi és mit a főrendek. De a széplaki jószág se nem az enyém, hogy valakinek elajándékozhassam, se nem az uraké, hogy tőlük elfogadhassam. Annak minden jussa az esztergomi káptalannál vagyon. Ami pedig vallomását illeti, mondd meg Rákóczinak, inkább kívánok ezerszer meghalni, mint hogy ezzel az elhajlással híremet és lelkemet pokolra vessem. Így állta ki az első próbát. Utána mindhárman térdre borultak, és Te Deumot énekeltek.

Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba, azokat is, akik autóban ülve hallgatnak minket, őket is szeretettel üdvözöljük, és azokat is, akik most munkába, iskolába, óvodába tartanak, vagy viszik a gyerekeiket, és az autóban ülve minket hallgatnak. Hát igen, elkezdődött az élet. Az iskolával együtt egészen más lesz most a városnak az arculata is. A kihalt városok megtelnek szép, csicsergő hangokkal, gyermekekkel. No, de 2026. szeptember 7-e van, hétfő, az esztendő 250. napja, és 115 nap van még ebből az esztendőből hátra. 493 évet megyünk vissza a történelembe, egész 1533-ig, akkor Londonba megszületett első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja. Hozzáfűződik Anglia virágkora. És 1566-ban, 460 éve, a Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe jut, Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén, kirohanva a védők nagy részével együtt hősi halált hal. Első Ferdinánd halálát követően Zrínyi ellenezte a törököknek való sarcfizetést, ezért első Szulejmán szultán 1566-ban, hogy megbüntesse, százezres hadával ostrom alá vette a szigetvári várat, melyet Zrínyi mintegy 2500 emberrel védett. Zrínyi Miklós villámként csapott le az ellenségre. Az ellenség meghátrált, de a távolabb álló janicsárok sortüzet adtak le. A kapitányt társaival együtt ölték meg Szigetvár kapujában. Vitézi halála miatt mind Magyarországon, mind Horvátországban hősként tisztelik. És ne felejtsük el, hogy első Szulejmán is itt lelte a halálát ebben a csatában. 166 évvel ezelőtt, 1860-ban megszületett Grandma Moises, amerikai festőnő, aki 101 éves korában még 25 képet festett. 70-es éveinek végén kezdett el festeni. Hát kedves hallgatók, ezen bizony nagyon elgondolkodhatunk. Sokszor 70 évesen már temetjük magunkat, akkor, amikor még annyi sok mindent ki lehet próbálni, meg csak éppen egy kis akarat kell, és egészség, amiért minden nap imádkozunk a Jóistenhez. Úgyhogy tessenek valami szépet minden nap kipróbálni. 188 éve, 1888-ban 138 éve született Gyulafehérváron Karácson Benő, erdélyi magyar író. Amikor a nevét meghallom, mindig a napos oldal jut az eszembe. Ma reggel jó a napos oldalon járni, kedves hallgatók, mert elég hűvös reggelre ébredtünk. Úgy emlékszem, hogy Marosfőn 2 fok volt csak a hőmérséklet. 130 éve, 1896-ban megszületett Molnári Gizella, magyar költő és író, a 20. század első felében igen ismert volt, mára szinte elfeledett. Színes, mozgalmas életét terjedelmes önéletrajzi regényciklusba foglalta, 1945-től a Vigiliában jelentek meg írásai, műveik közül az Asszonyi alázat, ez egy verses kötet, Betelt a föld hamissággal, ez egy regény, és Vádoltuk egymást, szintén regény. 1950-ben, 76 éve a kommunista kormányzat feloszlatja szerzetes rendeket Magyarországon 4 kivételével. A 4 kivétel a bencés, a ferences, a piarista és az iskolanővérek voltak. 1996-ban, 30 éve a mai napon, magyarországi útja során II. János Pál pápa Győrbe és Pannonhalmára is látogatott.
2013-ban 13 éve meghalt Miklós Tibor műfordító dalszövegíró, a Generál együttes szövegírójaként tűnt fel. Nevéhez fűződik a hazai rockopera megteremtése, a Sakmat, a Korong, majd a Generál együttes, Cserháti Zsuzsa, Vikidál Gyula, Homonyik Sándor, Nagy Anikó, Szűcs Judit, a Krisztál szövegírója. Tehát mindezeknek a művészeknek szöveget írt. Több korszakos sláger, Különös Szilveszter, Boldogság, Gyere Haza, Zenegép, Álmodj Királylány, egy elfelejtett dal, Mit tegyek, hogy érezd, szerzője. Ő fordította Jézus Krisztus szupersztárt, az Evitát, a Nyomorultakat. És most meghallgatunk szerzeményeiből egyet.

0: Kedves hallgatók, 13 évvel ezelőtt halt meg Miklós Tibor műfordító dal szövegíró, aki ennek a dalnak a szövegét is írta. És ezzel a dallal kedveskedtünk minden rádióhallgatónak, de főképp a Regináknak, akik ma névnapot ülnek. Latin eredetű név jelentése királynő, a keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a mennyek királynéjára utal. Más magyarázat szerint a Rhein kezdetű német nevek önállósult becézője. Kedves hallgatóink, van bő 10 percünk arra, hogy önök betelefonáljanak, és általunk köszöntsék szeretteiket, a Reginákat, és mindazokat, akik ma születésnapot, házassági évfordulót ülnek. Mi innen a székelyudvarhelyi stúdióból nagy szeretettel köszöntjük, és Isten bőséges áldását kérjük rájuk. A telefonszámaink a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555. A SMS-t pedig a 0758 420 555-ös számra írhatnak. Érkezett is már egy SMS-tünk. Székely keresztúrom Péter Erzsébetet születésnapja alkalmából Isten áldását kérjük életére. Teszik ezt férje és gyermekei és unokái. Tehát Székely keresztúra szól az üzenet Péter Erzsébetnek. Születésnapja van, és Isten bőség és áldását kérik férje, gyermekei és unokái. És mi is innen, kedves hallgatók, és most pedig betelefonálót köszöntök. Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az udvarhelyi stúdió munkaközösségét. Kívánva jó reggelt, jó egészséget, és egy nagyon szép hetet. És a mai reggel szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson falu végén László Reginát, névnapja alkalmával. Kívánok neki további jó egészséget, hosszú boldog életet a családja körébe, és köszöntöm a Csíkszentdomokosi Egyházközség minden egyes lakóját. Kívánom mindenkinek jó egészséget, a betegeknek gyógyulást, és kívánok egy nagyon szép napot és egy szép hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, mi is köszöntjük az ön által köszöntött Reginát, és Csíkszentdomokos lakóit is nagy szeretettel.

0: Halló, halló. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Kedvesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretném köszönteni Székelykereszt uram Péter Erzsébetet, Firtos Erzsébetet születésnapjuk alkalmából, a Jóisten áldását kérjük. Jó egészséget kívánunk az ima csoport nevében. Ugyanakkor az elmaradott rozáliákat is köszöntöm, Fekete Anna rozáliát is. A Jóisten éltesse sokáig. Sok boldog névnapot neki adjon a Jóisten. Erőben, egészségben ezt kívánják az ima csoport. Egy áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. És az ima csoport tagjait is köszöntjük szeretettel. Nagy dolog az, amikor az ember tartozik egy közösséghez, főleg egy ima csoporthoz, és így számon van tartva, hogy még a születésnapját is megünneplik, nem felejtik el.

0: Halló? Halló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Én szeretném köszönteni a Hit Remény szeretet jegyében Csíkszentkirályon a Tiva utcába Gárgály Dorottyát születésnapja alkalmából. Nagyon-nagyon hosszú boldog életet adjon a Jóisten, ha a Csíksomai Szűzanya takarja be védő palástával, ezt kívánja tiszta a szívből Jutka nénye Csíkszeredából. Egy áldott szép napot, köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! A köszöntéshez pedig mi is csatlakozunk, sőt, a nagynénit is nagy szeretettel köszöntjük, és mindig örülünk, mikor a hangját halljuk. A következő betelefonálónak is nagyon örülünk. Halló!
2: Dicsőség a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
2: Igen, nagy szeretettel köszöntöm a Székelyudvarhelyi stúdió műsorvezetőit és a kedves hallgatókat, főképpen azokat, akik nagyon-nagyon ragaszkodtunk, Lőrinc Anna néni ülkái. Szépen megkérek mindenkit, ne hívják, mert nem tudja a telefont kezelni, és nagyon fulad. Isten segítségével, egy jó ember segítségével nekem sikerült a két mondat erejéig nagyon nehéz kisen beszélni vele. Nagyon szépen megkérek még egyszer mindenkit, ne zavarjak, ne hívjak, jól halljam, hogy cseng a telefon, de nem tudja felvenni, és nem tud beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm a megértésüket, és ezt hagyják abba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Anna néniért nagyon sokan aggódnak, aggódunk, de biztos, hogy most is hallgatja a műsort. Kívánunk neki. Én nem is tudom. Tehát legyen meg a Jóisten akarata. Vigyázzon Anna nénire!

0: Halló? Halló?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Először is köszöntöm a műsorvezetőket. Szeretném köszönteni Csíki Jánő falván, Szopos Szakit, akinek a tegnap volt a neve napja. Jó Isten áldását kérem életére, a családjával együtt. Jó Isten, áldjon meg önöket is. Az egész családomot köszöntem. Dicsértessük Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi pedig köszöntjük önt.
1: Köszönöm, hogy bejutottam.

Kedves hallgatóink, ne felejtsék el köszönteni Regina ismerőseiket, rokonaikat, és azokat is, akik születésnapot ülnek, vagy egyéb szép családi eseményt a mai napon, azaz szeptember 7-én minden a székelyudvarhelyi stúdióból Isten bőséges áldását kívánjuk rájuk. Most pedig a nap gondolata következik, amit Jálics Ferenctől választottunk.

Lényed középpontjában magát a létet is megtapasztalhatod. Ott megéled azt, hogy létezel. Megtapasztalod azt, hogy minden jó úgy, ahogy van. Ott nincs többé bűntudat, ott nem függsz senkitől, ott önmagadban létezel. Isten nem olyan személy, aki kívülről követel tőled valamit. Isten léted középpontja. Ő sokkal mélyebben van benned, mint amennyit magadról tudsz. Ezért mondja Krisztus, hogy Isten országa bennünk van. Gyere oda, ahol nincs többé bűntudat, hanem csak folytonosan áradó szeretet és örökké tartó béke, mondja Jálics Ferenc.

Nem sokára az igéző veszi kezdetét, majd az önök ima szándékait fogadjuk itt a Székelyudvarhelyi stúdióban. Innen lesz az örvendetes rózsafűzér imádkozása is a Mária királynő kápolnájából, 10 órakor pedig katekézis Tibor atyával, 10:30-kor a Lélek tüzében dr. Sávai János műsora, 11 órától gyógyír dr. Rejkli Istvánnal, 11:30-kor pedig életképek Karácson Tibor atyával. 12 órakor úrangyalát imádkozunk, majd a Zsolozsban napközi ima órája, és a Déli magazin veszi kezdetét 12:45 körül, amibe benne lesz a vigasztaló szó is. Hogyha a papbácsi nem kellett volna elmenjen időközben, mivel hogy így kihúzódott a műsorunk, hát szerintem ezzel a mondattal búcsúzna. Ne féljünk, mert velünk van az Isten. Valóban ne féljenek sem gyermekek, sem szülők, sem pedagógusok, hiszen velünk van az Isten. Akik ma ébresztették, természetesen Ábel papbácsi, Dávid Gyöngyi és technikai munkatársunk pedig József Ferenc volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

keljetek fel és menjünk. Nekem azért fontos ez az idézet, nagyon sokszor jut eszembe az életem során is, és picit talán távolabb is áll ettől az eredeti kontextusától a Szentírásban az én megfejtésem vagy gondolatom ezzel, mert hogy én alapvetően egy kényelmet nagyon kedvelő ember vagyok. Tehát mondjuk kilusta. És vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz elkezdeni, nagyon nehéz tovább menni, nagyon nehéz lépni, nagyon nehéz elindulni. És ugye Jézus ezt akkor mondja, amikor Júdás őt elárulja az előtti pillanatokban, tehát hogy tudja, hogy mi fele megy, a nehéz fele megy, a halál fele megy, a vég fele megy, és mégis elindul, mert hát tudja, hogy be kell teljesítenie azt, amiért ő erre a világra jött. És ezt szoktam én is mindig gondolni, hogy keljetek föl és menjünk, hogy induljunk el, egy nehéz napon is induljunk el, akkor is induljunk el, hogyha nem fűlik a fogunk ahhoz, ami ránk vár, akkor is induljunk el, hogyha tudjuk, hogy kudarcra van ítélve az a vállalkozás, amibe éppen belevágunk, de hogy menni kell és csinálni kell, és nem lehet megállni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és hálával köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit ezen a hűvös, de nagyon szép szeptemberi reggelen a székelyudvarhelyi stúdióból, a mikrofonnál Geri Banikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Újra együtt lehetünk, és felajánlhatjuk a mi imáinkat, a napunkat, és mindazt, ami bennünk van. Kérhetünk, hálát adhatunk, és megtehetjük ezt közösen is, amennyiben hívnak bennünket a 0259-420-555 vagy 0359-420-555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Nagy szeretettel és tapintattal kérem a kedves hallgatókat, hogy főleg azokat, akik egyfolytában hallgatják a rádiót, mert azt látjuk, hogy ezekkel fordul inkább elő, hogy elfelejtik kikapcsolni a rádiókészüléket. Most tegyék meg, mielőtt kezdik formálni a számokat, hogy tudjunk élő kapcsolatba kerülni. Megírhatják nekünk szöveges üzenetbe a 0758-420-555-ös számra, vagy élhetnek a webcímünkkel is, ezen belül az ima szándékokra kattintva küldhetik el a kéréseiket. Imádkozzunk a mai reggelen is egyházunkért, egyházi vezetőinkért, városainkért, falvainkért, annak vezetőiért, békéért és egységéért. Imádkozzunk a ma kezdődő tanév minden diákjáért, óvodásáért, bölcsődéséért, a tanárokért, a tanítókért, a nevelőkért, a szülőkért. Imádkozzunk együtt a betegeinkért, a műtét előtt állókért, a felgyógyulókért, a beteg gondozókért, kérve számukra erőt és türelmet, hiszen tudjuk, hogy nem könnyű. Imádkozzunk a haldoklókért, azokért, akik ma adják vissza a lelküket a teremtőjüknek, az utazókért. Imádkozzunk a katasztrófa sújtotta területek szenvedőiért és elhunytjaik lelki üdvéért, hogy a Jóisten legyen irgalmas hozzuk. Köszöntöm az első betelefonálót, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék az
0: Úr Jézus Krisztus. Élőben van.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Tessék mondani, élőben van. Kedves hallgatót kérem, hogy szóljon bele tovább is a telefonban.
1: Ezt a rózsafüzét. Halló?
0: Élőben van, tessék Halló? Mondani az ima szándékot.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké tessék mondani az ima szándékot, mert élőben van.
1: Ezt a rózsafüzét fél szeretném ajánlani, ha alapul a kapott kegyelmek, itt a boldogságos szüzanyának és a mennyi egyhának tovább, kérem a szüzanyoltalmat. Az ő közbenyarását, a Szent Fiána, a gyermeken gyógyulásait, az egészségét, az ő sikeres munkájáért. A Jóisten adja áldását, és tegye rá a gyógyító kezeit, hogy meggyógyuljon. Teljes egészében, szívében, lelkében, elmében. Továbbá a tanárokét, a gyermekekét, és sikeres tanévét kívánva nekik. Nem utolsó sobb önökét, Isten fizesse mindenki segíti maja. Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy együtt imádkozunk.

0: indokoké.
1: A szentolvasót és az egész napi imákot, személyiséget felejárom a Südanyának és az Őszintiának. A világból kapott kezdeimnek kérünk tovább is az ő segítségét. És a világemben élő gyermekénél, az ő családjáig, az unokáinél, hogy a Südanyol végköbözöttön falással fogja minden betöketé balti. És nekem gyógyulást kérjük Südanyától. És a hozzám tartozó halottakért, ő Isten az ünnepi között nyugodalmat, és az örök világosság tényes képét neki. És azon a távozásáért, önökért, a Mária Rádióért, békéért, nagyon szépen köszönöm, bücsetessük a Jézust.
0: Mindörökké, amen. Maradjunk együtt, imádkozzunk hittel minden együtt egyes kérésért. Minden imát és szentmiséket felajánlom Fábián Teréz és Balit Matild lelke üdvéért, nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében. Betlen falváról egy hallgató írja nekünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeikért, hogy sikerüljön a sofőrvizsgája, Isten segítse meg, egy aggódó édesanyja imádkozik értük, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy lehetetlennek bizonyult, kilátástalannak tűnő helyzet megoldásáért, Jézusom, bízom benned. Köszöntöm a betelefonálót, aki élőben van. Haló? Haló? Igen. Haló? Élőben van a kedves hallgató, ha beleszól a telefonba, megköszönöm. Folytatom az üzenetekkel. Unokái megészséges növekedéséért boldog születésnapot kívánva nekik, kérem a Szűzanya oltalmát, Tata és Mama. Imádkozik velünk és értük, Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzért felajánlom családomért, betegei, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, Attila fiam gyógyulásáért. Köszönötök egy betelefonálót. Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
0: Köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
2: Ezt a Szent Rózsafűzért és a mai szentmiséket és az irgalmaság orvosót is felajánlom az eddig kapott kegyelmekért. Felajánlom a hozzám tartozó rokonaimért, családomért, a segítőimért, akik a nehéz betegségembe mellettem voltak is. Nagyon sokat segítettek. Isten fizesse mindannyiuknak, szomszédoknak. Felajánlom az új tanév küszöbén a minden bölcsődés, óvodás, kisiskolás, nagyiskolásokért, nevelőkért, tanárokért, szülőkért, hogy adjon kitartást, erőt, egészséget és bölcsességet, hogy tudják végezni a feladataikat. Felajánlom az elhunyt szeretteimért, köztük apósomért, akinek 26 éve, hogy elköltözött, máma van az évfordulója. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatta, az Etelakáról voltam. Sándor Zsuzsa, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában, imádkozva minden egyes szándékért, közösen. Minden imád felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Nyisd ki, Uram, elméjüket az igazságra, hisz Te a igét, igazság, köszönöm, hogy megteszed. Egy hallgató imádkozik velünk. A mai imát és rózsafűzért együtt imádkozva felajánlom a Szűzanyának hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, betegeinkért, elhunytjainkért, családi békéért, világbékéért, anyagi jobbulásunkért, ellenségeinkért, írja egy kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy munkahelyért, családomban kapott kegyelmekért. Ezt a rózsafűzért felajánljuk, de előtte köszöntök egy betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Halló.
3: Akkor most
0: halló.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért és a heti rózsafűzéreket, személyiséget fel szeretném ajánlani az addigi kapott kegyelmekért, és kérném a

0: bizonyal tud járnunk, közben Jézusnál még nagyon fontos szándékok megoldásáról, Mária Rádió fennmaradásáiról, Lutaink lelke üdvéjét, a új tanév kezdetére tanárok, szülők, gyerekek bölcsességéért, hitéért, szeretetéért, egyetértéséért, és minden nehéz helyzetben lévő emberére, Mária Rádió fennmaradásáért, dicsértessék a Jézus Krisztus, egy áldott szép hetet kívánok.
1: Köszönjük, hogy velünk tart az imában, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom a holnapi Székelyudvarhelyi élő rózsafűzér zarándoklatért, az időjárásért, a résztvevőkért, a városunkért, a vezetőiért, a békéért és egységért. Imádkozzunk együtt, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy hívjuk is meg a kedves hallgatókat, akár Udvarhelyről, akár a környékről, csatlakozzanak hozzánk, imádkozzuk együtt végig a napot, felajánlva a Szűzanya szentséges szívének. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom, elsősorban a drága lelki testvérünkért, Anna nénéért, Lőrinc Anna nénéért, mivel két mondat erejéig tegnap sikerült beszélni vele, Isten segítségével, se Iván Bér segítségével, hogy a mindenható jó Istennek legyen meg a szent akarata, és még egyszer kérem szépen, hogy ne hívja senki, mert nem tudja kezelni a telefonját, és nagyon fullad. A jó Isten fizesse meg, hogy megtartott hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt érte és a családjáért, Jézus Úristen akaratáért az életében. A mai szent olvasót kérem gyermekeim egészségéért, felajánlom. A gonosz távozásáért, halottaim lelki üdvéért, egyetértésért, szeretetért a családomban. Ezt a rózsafűzért felajánlom, a kicsi unokám iskolát napközit kezdenek, ezért kérek imádkozzunk együtt. Köszöntöm a betelefonálót, aki élőben van, haló. Haló.
2: Dicsértessék az Úr Iskán a Szennává.
1: Amen.
2: Farkas Gyula vagyok, Gyimesbükkő. Ezt a mai szemmiséket, mai rózsafűzéket felajánlom a feleségem egészségé, az én egészségemé, ma fajnak a lábaim, van szemmi állam, egy unokatestvérem, Sinka Attila, az étes, a feleségé, az unokáimé, a dédokáimé, és az egészségé, hogy a gyermek van sok anakám, meg mely máma kezdje az iskola. Dicsértessék az Úr és a Szennel van egy szomszéd, azt mondom, Sinka Rozália, már most volt az, Nevánapja, őt ezt köszöntöm. Dicsértessék a Józsukán a Szentlélek. Együtt imádkozunk.
1: Köszönjük, hogy ezt a lehetőséget és a kegyelmet, hogy együtt imádkozhatunk. Áldja meg a családját, és áldja meg önt, hogy egy ilyen nagytata, egy szülő tud imádkozni az unokákért, gyermekekért, egy ilyen Isten áldása legyen önön, és imádkozunk önnel, önért is. A rózsafűzért önökkel csak imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, egy rokonom gyógyulásáért, a nagyszüleim és édesapám lelki üdvéért, Jézusom, bízom benned, Emese imádkozik velünk Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagú gondunk megoldásáért. Péter Hajnal írja nekünk Szentegyházáról. Köszöntöm a betelefonálót, élőben van, hallgatom.
0: Kétesték a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
0: Nagy nagy tisztelettel köszöntöm önöket, hát a drága szüzönök, illetve meg áldásos munkájukat, Mária Rádiószág dolgozójának, hallgatójának, Pogacsnak, hogy ő Isten fizesse meg a mai gyönyörű szép szentmisét, Sobjóról. Úgy éreztem, ott vagyok a drága szüzanya lábánál. A jó Isten segíjen meg, adjon a tisztséget. És felajánlom Kicsen Mártonon, Szerbángoszki bácsi, Néhai Szerbángoszki bácsi,
3: és Régina néni látszikért. A Jóisten adja veled boldogságot, mi ugyanak békében az Úr Jézus nevébe, a családomért, az álhújtaimért, az élőkért, kiántanokámért, a dédunkámért, az iskolába, óvodába indulókért, a Jóisten segélye meg a szülőket, a gyerekeket, őrezze meg Baltó mindnájunkat, imádkozzunk együtt Isten fizesse, a Jóisten adjon további áldott napot és hetet. Isten
1: fizessen, kétessük
3: a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában. Egy utolsó szándékot tennék ide a közösbe, megköszönve a Jóistennek a kegyelmét, a péntek szombati csíksomői zarándoklatért, annak résztvevőiért, az időjárásért, minden támogatóért és a sok kegyelemért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Én elköszönök, de maradjanak velünk, hiszen hamarosan minden szándékot csokorba kötve ide tehetünk az Úr elé, és imádkozzunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel hívom imára a kedves Mária Rádió hallgatókat, imádkozzuk együtt a rózsafűzért, felajánlva az elhangzott és a szívünkben megfogalmazott szándékokért. A mai reggelen a Nyikó Malomfalvi hívek vezetésével végezhetjük az imát, ajánljuk fel értük is.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben
0: ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden...

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, az Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fog.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogad.

üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
0: Asszony.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordtál.

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Szólna a kérgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: apostol. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszony.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Asszony.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szült.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a várunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszőz a templomba bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszőz a templomba bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomjói segítő Szűz Mária, Mária Rádió királynője, Istenünk, te áron püspököt,

0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
0: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szüzek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
0: Krisztus Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Egyházunk Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Isteni Kegyelem Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tisztaságos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szűzvirág Szent Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Csodálatos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Jó Tanács Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Teremtőnk Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Üdvözítőnk Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Nagy okosságú

hűséges szűz, igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka, lelki edény, tiszteletes edény, ájtatosság jeles edénye, titkos értelmű rózsa, Dávid király tornya, elefánt csontorony, Mária aranyház, Frígynek szent szekrénye, mennyország ajtaja, hajnali csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynéja, pátriárkák királynéja, proféták királynéja, apostolok királynéja, vértanúk királynéja, hitvalló királynéja, szüzek királynéja, minden szentek királynéja, áteredő bűn nélkül fogantatott királyné, mennyekbe felvett királyné, szentolvasó királynéja, béke királynéja, magyarok nagyasszonya, Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Engesztel meg nekünk, Szent Fiodor, olyan minket, Szent Fiodor, mutasd meg minket, Szent Fiodor. Amen.
1: Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
0: és azon kiáltásaink jussanak előbbre.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy együtt lehetünk ebbe az órában, hogy együtt imádkozhattunk. Én megköszönöm a Székely Nyikó Malomfalvi híveknek, hogy időt szántak ránk, eljöttek és vezettek bennünket az imában, fölemelték lelkünket az Istenhez, imájuk és énekük által. Isten bőséges áldása legyen életükön, munkájukon, imájuk meghallgattatásában, és máskor is el tudjanak jönni, és vezetni bennünket az imában. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönök Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Továbbra is, ha tehetik, akkor maradjunk együtt, hallgassák a rádiót. A mikrofonnál Geri Banikó technikai munkatársamot, József Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicséretessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a Hiszek Egynek a hitágazatait vesszük, ezen belül pedig az első az Isten, egy legfőbb lény létezése. Tehát már a teremtett dolgokból kitűnik, hogy van egy legfőbb lény, olvashatjuk Szent Pálnál a Rómaiakhoz írt levélben, vagy a Bölcsesség könyvében. Szent Pál azt mondja, hogy Isten láthatatlan lényege a teremtett dolgok által lesz megismerhetővé és láthatóvá. A teremtmények szépségéből következtethetünk teremtőjükre. Az egy igaz Istent a teremtett dolgokból a természetes értelem segítségével biztosan megismerhetjük. Nincs igaza Immanuel Kantnak, a königsbergi bölcselőnek, amikor azt állítja, hogy Isten létezését sem felismerni, sem bebizonyítani nem lehet. Az ember lelkét nem láthatjuk, azonban az ember értelmes cselekedeteiből következtethetünk a lélek létezésére. Hasonlóan következtethetünk Isten műveiből is az Isten létezésére. Az ég csillagai, valamint a föld és annak teremtményei nem keletkezhettek önmaguktól. Továbbá az ég csillagai nem mozoghatnak pályájukon saját erejükből. Már az égiek létezése is Isten létezésére enged következtetni. De az arab a homokban, mi a hóban levő lábnyomokból következtethetünk valakire. Hasonló módon következtethetünk az égi testekből Isten létezésére. A csillagok éppen olyan kevésbé keletkezhettek maguktól, mint ahogy egy város nem épülhet magától. Kirchner Atanász csillagász, akinek barátja Isten létében kételkedett, szép földgömböt készítetett és állítatott fel szobájában. Mikor barátja kérdezősködött a földgömb eredetéről, a csillagász így felelt, magától lett. Mikor pedig barátja erre kinevette, így szólt, könnyebb ennek a kis földgömbnek magától léteznie, mint ama nagynak odafenn. Tehát a gyertya nem gyúl meg magától, s meggyújtva néhány óra múlva ismét kialszik. Az égen gyönyörű fénnyel világít a nap, s fényéből évezredek óta semmit sem veszített. A fellegtelen éjszakán millió és millió világot látunk fejünk fölött. Kicsoda gyújtotta ki mindezeket, kitartja fenn a csodálatos fényüket. A zsoltáros így kiált fel, az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat. Newton a nagy csillagász mindannyiszor mélyen meghajtotta fejét, és levette kalapját, valahányszor Isten nevét csak kimondani is.

halai. Ki nem tudja, hogy ezeket mind az Úr keze alkotta. A mérhetetlen világ tehát könyv, amelyben Isten megmérhetetlen dicsőségéről olvasunk. Tehát a világon levő bámulatos rendből szintén egy kiváló rendezőre kell következtetnünk. Legelőször az égboltozaton levő csodálatra méltó rendből kell egy rendezőre következtetni. Ha a tengeri hajó biztosan evez a kikötő felé, nem kételkedünk benne, hogy ügyes kormányos irányítja azt. A mindenségben levő fönséges rendből is éppen így következtethetjük, hogy végtelenül bölcs lény vezeti mindezt. Azt állítani, hogy az ég csillagai maguktól járják be pályájukat, éppen olyan esztelenség, mint azt mondani, hogy a hajó Európa valamely kikötőjéből magától indul ki, magától vitorlázik a föld körül, és tér vissza a kikötőbe. Azért mondta már Cicero, a csillagos eget szemlélve belátjuk, hogy rendkívül jeles értelmű lény irányítja a világ mindenséget. Földünkön is a legszebb rendet látjuk. A nappal és éjjel, valamint a négy évszak váltakozása, a legkisebb állat, növény, főképpen pedig az emberi test, amely Szent Vazó szerint, mint egy külön kis világot, mikrokoszmoszt képez, a berendezésében nyilvánuló szép rend, rendkívül jeles értelmű rendezőre enged következtetni. Gondoljunk csak például a szem, a fül, a szív, az egész idegrendszer, az emésztési szervek bámulatos felépítése. Ez a mesteri felépítés nem jöhetett létre magától. Már a legkisebb ház is értelmes építőmestert, a legegyszerűbb óra is ügyes órást tételez fel. Tehát valamely műnek, például a Szentírásnak, betűi sem rendeződhettek össze maguktól. Annál kevésbé keletkezhetett a mindenségben uralkodó szép rendön magától. Egyes emberek és egész népek élet sorsa is bizonyítja, hogy van egy magasabb lény, amely az élet sorsokat irányítja. Figyeljük meg csak egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek az élete történetét. Joggal mondhatta ő a testvéreinek, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. Na, figyeljük meg az egyházi üldözőknek a sorsát. Gondoljunk például Napóleon sorsára, akivel éppen úgy bántak el, ahogy ő bánt Hetedik Pius pápával. Egyes Isten tagadók és Isten káromlók hirtelen bűnhődése szintén Isten létét bizonyítja. Egy Whitney neve istentelen tudós Baltimore-ban azzal akarta barátai előtt kézzel fogatóan bebizonyítani, hogy nincs Isten, hogy felszólította a mindenhatót, végezzen vele azonnal, ha valóban létezik. Az Isten káromla a következő pillanatban holtan rogyott össze. A nagy szükségben történt ima meghallgatások, különösen pedig a hirtelen beteg gyógyulások, amelyek kegyhelyeken, főképpen a boldogságos szűz közbenjárására történnek, hasonlóképpen Isten létezését bizonyítják. Harmadik, az egyes népek életsorsa szintén sok szívlelésre ad alkalmat. Ugye a zsidó nép Krisztus után 70-ben egészen úgy bűnhődött, amint azt az üdvözítő előre megmondta. A büntető ítéletet a húsvétkor és a római katonák hajtották végre. Mintegy 300 kereszt állott a Kálvária hegy tövében, amelyeken naponta mintegy 500 zsidó szenvedett. A fénykép fényképezőt feltételez fel, az e fajta bűnhődések is, amelyek oly tökéletes másai az előbb elkövetett bűnöknek, szükségszerűen egy magasabb lényre engednek következtetni. Csak is egy ilyen irányíthatja olyan feltűnő egybehangzással az eseményeknek a forgatagát. Tehát az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkben. A hit hiszek egynek a hit ágazataival, és ezen belül is az Isten létezését kezdtük el. És ott, itt folytatnám az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Minden ember érzi bensejében, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell. Aki ezen a benső szózaton túlteszi magát, nyugtalanságot és félelmet érez. Aki engedelmeskedik szavának, békét és nyugalmat. Sokan inkább életüket áldozták fel, semhogy lelkiismeretük nekem a benső parancs ellen vétsenek. Kell tehát, hogy legyen egy az ember felett álló lény, aki ezt az erkölcsi törvényt beírt a lelkünkbe. Már a pogányok rájöttek erre, így a híres római szónok és államférfiú Cicero ezt mondta, hogy minden bölcs megegyezik abban, hogy mi szerint az erkölcsi törvényt nem ember találta ki és oltotta a szívekbe, hanem egy örök lény, akinek parancsai és tilalmai az egész világon uralkodnak. A földnek valamennyi népe bensőleg meg van győződve egy legfőbb lény létezéséről. A földnek valamennyi népénél, még azoknál is, amelyek majdnem állatias életmódot folytatnak, egy vagy több istenség tiszteletét találjuk. Találunk városokat kőfalak, király, betű, pénz, törvények nélkül, de templom, imádság, áldozat nélkül város nem találunk. Amiben pedig minden ember természeténél fogva megegyezik, annak igaznak kell lennie. Isten létezésének tudata ugyanis nem látszaton alapul, hanem a benső öntudat szüleménye. Az a tudat, hogy Isten létezik, minden embernél bizonyos értelemben tudnélik, erre a tudatra minden ember nagy könnyűséggel rájöhet. Tehát a kinyilatkoztatás is bizonyítja egy legfőbb lény létezését. Isten többször és sokféle módon beszélt az emberekhez. Többször és sokféle módon ismertette meg magát velük. Mózesnek az égő csipkebokorban jelent meg. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezte magát, és az összes teremtett lényektől való megkülönböztetésül az egyedül létezőnek mondotta magát. Így szólott, én vagyok, aki vagyok. A sínai törvényhozás alkalmával pedig ezt mondta Isten, én vagyok a te urad Istened. Idegen isteneid ne legyenek, én előttem ne imádd azokat és ne tiszteld. Azon felül Isten saját létezésének bebizonyítására sok csodát is művelt. Így a Kármel hegyén a 450 Baal pap hiába könyörgött egész nap saját képzett isteneihez, hogy küldjenek tüzet az égből, és gyújtsák meg áldozatjaikat. Mikor azonban este Illés proféta Istenhez könyörgött tűzét az égből, kérelme azonnal teljesült. Azokkal a csodákkal is, amelyeket Isten a babiloni fogság idejében művelt, kinyilvánította a pogányok előtt az ő létezését. Tehát aki Isten létét tagadja, az esztelen. A Szentírás mondja, hogy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy házak, városok maguktól keletkeznek, azokat eszelősnek tartanánk. Így áll a dolog ebben a kérdésben is. Tehát az Isten tagadónak a tébolyodottak házában a helye. Az Isten tagadók olyan emberek, akik látván látnak, és mégsem látnak, és halva hallanak, és mégsem értenek. Tehát olvashatjuk Márk evangéliumában. Az igazi nagy bölcselők, természettudósok és csillagászok túlnyomó része mélyen Isten hívő volt az ó és újabb korban egyaránt. Gondoljunk csak egy Szokrátészre, Plátonra, Arisztotelészre, Kopernikus, Galilei, Newton, Kepler, Ampère, Pasteur, stb. Tehát dr. Dennert egyik könyvében, amelynek a címe a természettudósok vallása, bebizonyítja, hogy a legnagyobb természettudósok 92%-a hitt Istenben. Gladstone, a hírneves angol államférfi, 1898-ban halt meg, ő kijelentette, hogy életében 60 kiváló tudóssal volt alkalma beszélgetnie, és ezek közül 55-nél mély vallásos meggyőződést tapasztalt.
A másik öt is nagyra becsülte a vallást. Csupán a kevélyek lesznek Isten tagadókká, ugyanis a kevély nem akar urat ismerni maga fölött, továbbá mások előtt felvilágosodottnak akar látszani. Kevésségének büntetéseként ezután ostobává lesz. Magukat bölcselőknek mondván bolondokká lettek, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. A gonosz életű emberek is Isten tagadókká szoktak lenni. A bűnös ugyanis szeretné, ha nem volna Isten, hogy így a büntetést elkerülje. Amit az ember szeretne, szívesen elhiszi. Szent Ágoston találóan mondja, csak az tagadja Isten létezését, akinek haszna volna abból, ha valóban nem létezne Isten. Kényelmes emberek is könnyen lesznek Isten tagadókká. Istent imádni és neki engedelmeskedni fáradtságot és önmegtagadást jelent, ellenben Istent letagadni és vele nem törődni könnyű és fáradtságba sem kerül. Úgy vagyunk ezzel, mint a resteskedéssel, ez sokkal könnyebb, mint a komoly munka. Tehát az Isten tagadók jobb meggyőződésük ellen beszélnek. Nem beszélnének ugyanis annyit Istenről, és nem tagadnák annyira létezését, ha nem félnének mégis tőle, és nem kételkednének saját állításukban. Egy Isten tagadó lelkében sincs igazi megelégedettség. Nincs békejük az istenteleneknek. Rajtuk igazolódnak Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg te benned meg nem nyugszik. Mennyi Isten tagadó hívja segítségül Istent nagy veszély idején, nem egy közülük pedig meg is tért halálos ágyán. Maga Volter is pap után sóvárgott halála előtt. Isten majd szavakon fogja a bűnbánat nélkül elhaló Isten tagadókat. Számukra nem lesz kegyes Isten, és nem lesz szükség. És nem lesz nekik üdvösség. Mindazok, akik téged elhagynak, megszégyenülnek, a tőled eltávozók a porba íratnak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, a második hitágazatot vesszük, az Isten lényegeit. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: Lemondás önmagunkról. Minden magyarázkodás nélkül meg kell mondanom, miről lesz szó. A szegénységről. Nem általánosságban, hanem abban a megvilágításban, ahogy Pál apostol életével és tanításával elénk tárja. Kényes és nehéz, ugyanakkor nélkülözhetetlen a kérdés megválaszolása, mert elevenbe vágó kérdés mindenkorban. Nem jó, ha mindent a probléma szóval fedünk be, mert tisztázatlan, nyugtalanító gond vagy kifejezetten fájó és megalázó sebként tovább égeti testünket, lelkünket. Bármennyire is szégyenkezve beszélünk róla, hisz rögtön önmagam helyzetével és a világ nyomorával kell szembesülnöm, mégis az evangélium napfénye az, amely képes meggyógyítani minket. A szegénység és a hirdetés jellegzetes szempontot vesznek föl Pálnál. Bizonyos kettősséget, amelyet szinte folyamatosan ellentmondás követ. Meglehetősen biztos társadalmi adottsággal, jelentős pénzösszegek feletti rendelkezéssel, annak ellenére, hogy tudta, hogy élhetne mindezzel, Pál a fizikai munkás életét választja és gyakorolja. Az az evangélium, amelyet Pál hirdet, részt vesz annak az Istennek természet fölötti valóságában, aki a szerzője, és Isten hirdetésének címzetjeként a gyengéket, a semmit választja, hogy megzavarja azokat, valaminek hiszik magukat, pedig Pál nem habozik hirdetni az evangéliumot minden társadalmi osztályhoz tartozónak, annélkül, hogy ezek kérdést jelentenének számára. Barátai közé sorolja a szegény és gazdag keresztényeket, rabszolgákat és uraikat, tanultakat és tanulatlanokat. Mert minden nevelés alapja a szív és az értelem megnyitása mások igénye felé. Ez figyelmet és mások meghallgatását feltételezi. A gondolkodást fogalmak segítségével és tudásunk átadásával nevelhetjük. De a szívet és az akaratot is nevelni kell a mások iránti szeretetre és szolgálatra. A nevelés lényege, hogy a másik embert kapcsolatokba vezetjük, nyitottságra segítjük, és arra, hogy érzékeny legyen mások korlátaira, és válaszolni tudjon igényeire. Az érettség növekedés az önmagunk és mások iránt érzett felelősségben. A nevelés célja, hogy mindenkinek segítsen úgy elfogadni a másikat, ahogyan van. Segítsen becsülni a másikat, és meglátni benne a szépet. Segítsen válaszolni a másik ember igazi felszabadulás és növekedés iránti igényére. Ez a szegénységünk első gyakorlata. Mit jelent a szegénység a Bibliában? Amit ma néha túlságosan általánosan a szegénység szóval fejezünk ki, az Ószövetségben nagyon sokrétű kifejezést hordoz, amely nem szűkíthető egyetlen tartalomra. Az ószövetségi szegénység összetett szóhasználat révén egész jelentés sávot jelez, amely a konkrét és az anyagi és a tényleges vallási jelentés szélsősége között ingadozik. Most tekintsünk az Ószövetség szegénységére vonatkozó kifejezésekre. Kit mondanak szegénynek? A rászorulót, aki vágyakozik, a gyengét, a törékenyt, azt, aki valakitől függő, a csökkent, az alázatos, az örökség nélküli embert. De az is szegény, aki erőtlen, lendületlen, lendület nélküli, és azok, akiknek szükségük van valamire, másokra utaltak. Így a nélkülöző, örökségéből kitúrt, a koldus rászoruló, aki könyörög, kitaszított, kizsákmányolt. Mindezt a felsorolást azért tesszük, hogy világosabb, konkrét valóságában értsük a páli szóhasználatot, amelyet ő a zsidó képzett farizeusi múltjából hozott magával. Mikor az apostol a szegénységről, szegényekről ír, ilyen kifejezéseket használ. Szegény az, aki képtelen a felül emelkedésre. Jelentése az erő hiánya, fizikai értelemben a betegekre vonatkozik, erkölcsi értelemben az alkalmatlan, társadalmi értelemben jelentéktelen vagy vallási értelemben képtelen emberre. Máskor viszont jelenti az erő hiányát, fizikai értelemben a betegséggel, vagy erőhiányát fizikai és erkölcsi értelemben, ugyanakkor még a fel nem támadt test törékenységét, erőhiányát jelenti vallási értelemben. A vallási értelemben vett gyengeséget, amelyet mások segítségével fölül kell múlni. Arról van szó, hogy ez az erőhiányának egész csoportja a cselekvés képességének a hiánya. De az erőhiánya soha nem marad önmagába bezártan. Nem örökös hiányt jelent. Megvan a fölülmúlás módja, amely igen gyakran ellentmondásként egy más területen található, mint amelyen megnyilvánul a képtelenség üressége, a betegség visszafogottság, a személyes korlátok. Például jó lett, ilyenek maradnak, de megkönnyítik az evangélium eredményes hirdetését. A szegénység ürességet, hiányt kiált bennünk, ahogy Karinti Frigyes mondja a boldog szomorú dalban. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, de nem vagyok otthon az égben. Az erőforrásoktól megfosztottság Pálnál megtartja alapvető értékét, megtartja résként betöltött alapvető értékét, és jelen van az üresség áthidalásának igyekezete a dolgoknak egy másik rendjébe. Krisztus jellemzője, aki megfosztja magát, mert a megfosztás által gazdagítja az egyházi közösséget. A kiüresítés magatartása jelez egy kiüresedést. Tekintettel az emberi értékekre. Isten, aki megvigasztalja a megalázottakat, megvigasztalt minket. Ugyanezt a magatartást várja el tőlünk Krisztus. Legyetek egyetértők egymás között, nem nagyra vágyók, hanem együttérzők az alacsony rendűekkel. Ne legyetek bölcsek a magatok szemében, írja az apostol rómaiakhoz. Az emberi értékek és elemek kiüresítését Isten teszi Pállal kapcsolatban. Krisztus teszi önmagával kapcsolatban. Pál cselekszik. Olvassuk csak a II. Korintusi levél 11. fejezetet. Miután tettünk egy pillantást az apostol szóhasználatára, láthatjuk, hogy az újszövetségben egyedülálló, ahogyan Pál gyakorlatilag az ószövetségi szegénység minden változatosságát és szóhasználata szélességét fölveszi, magába szívja, sőt saját anyagát is hozzáadja. Pál apostol a szegénységről vallott nézetét összefoglalva úgy tűnik, hogy a szegénység a valóság sorrendjében talált, választott vagy talált rést jelzi, amely azonban nem marad ilyen, és a valóság egy másik és magasabb rendjében van betöltve, és ennek a feltöltése szükséges föltétel. A főszereplők Krisztus, Pál, az egyházi közösség. A szegény Krisztusa az a Krisztus, aki bár gazdag lévén kiüresítette gazdagságát, szegényé lett. Ezáltal a kiüresedés által gazdagodott az egyházi közösség azért, hogy titeket gazdaggá tegyen szegénysége által. Még pontosabban a szegény Krisztus, a szegény, az a Krisztus, aki megalázta magát, kiüresítette önmagát a kereszt halálig való engedelmességben. Így elérkezve az Úr állapotáig, Krisztus, aki tevékenyen behatol a közösség életébe, a szelíd és jó akaratú Krisztus, akire Pál építheti tanítását. Krisztus szelídségére és szerénységére kérlek titeket, én Pál, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok köztetek, távollétemben azonban bátor vagyok veletek szemben. A szegény Pál, beteg Pál, aki kiüresítettnek és emberi adottságok nélkülinek érzi magát. Vagy a gyötrődő Pál, aki jól lehet érzi ezt a helyzetet, elfogadja, vagy még inkább választja, és szívesen sorolja magát a szegények közé, mert tudja, hogy egy kiüresedésen keresztül érkezik a nagyobb erő, az evangéliumhoz kapcsolódó isteni erő, amely elárasztja és gazdagítja az egyházat. Így a szegénység az öröm forrása és oka lesz. Pál magatartására Krisztus szelídségének és építő jóságának vonásai nyomják rá bélyegüket. Még az egyházi közösség is megjelenik Pálnál a szegénység főszereplőjeként. A szegény egyház gazdasági eszközök hiányában és emberi erőforrások nélkül, még vallási hiányosságok nélkül is, de ami önmagában meghosszabbítja és átéri Krisztus kiüresítését és általa gazdagodik. Ebben az egyrészt a kiüresedés, másrészt a teljesség helyzetében az egyházat is Pálhoz hasonlóan öröm hatja át, és építő jóság állapotában él, amely igyekszik minden ember felé sugározni. A keresztény ebben a világban él, magában, magán hordja, viseli ennek a világnak minden ellentmondását, vágyát és tiltakozását. Nemes Nagy Ágnes a hitért kiáltó, megrendítő verssel irgalmat kér Istentől. Magát hitetlennek nevezi, de közben kimondja a hit legalapvetőbb vallomását. Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned. Csak nincs kivel szót váltanom, s lám már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy, a gőg fogai rágnak, és most porig aláztatom. Hörgök, vonaglok, mint egy nyomorult állat, kínomban a port harapom. Életem vékonyul, gyökere félbevetve, virága tán nem is nyit soha. Irgalmaz Istenem, húsvét vasárnap este, hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongatások, kín és életveszedelem. Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját, ne hagyd el nyomorult fejem. A végső elszegényedés Krisztusnál a legrettenetesebb. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem költői kérdés, hanem a legrettenetesebb, ami a világon elhangzott. Ő, aki soha nincs egyedül, hisz az atyával egynek tudja magát, most mégis a döntő pillanatban magára marad. Éppen ekkor kerül a legközelebb az atyához. Atyám, a kezedbe teszem lelkemet. Mindez értünk történik. Az ember a halál tudatában, reménytelenségében adja ki magát, és Karinti Frigyes szavaival élne, dalolni kezdett akkor az Úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan, bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégis csak egy nagy, ismeretlen Úrnak vendége voltam. Lemondhat-e az ember Istenről? Soha. Mert Isten soha nem mond le az emberről. Kapcsolatunk nem tegnapi fellángolás, hanem öröktől fogva szerettelek téged. A lemondás önmagunkról a legteljesebb rátalálásra utal, és arra vált. Alice néna angol katolikus költő vallomásában. Többé nem álmodozhatok már rólad, fáradt vagyok, de ahhoz lesz erőm, hogy még az emléket is kitépjem magamból, mely minden örömöm mellén megbújik. Te vagy az emlék, a sötétkék ég végtelennyében egy melódia néhány taktusában, a legszebb képek mögött, melyek lelkemben inganak, egy kép ragyog a tiéd. Belső tekintetem előtt sohasem szabad feltűnnie, arcod nélkül kell élnem reggeltől estig. De amikor pihenés következik, a nehéz nap után, amikor őrségi szolgálatomat az éj megszakítja, amikor meg kell oldanom a testemet, gyötrő láncokat, amikor az akarat hűtlenül elhagy, mint a levetett ruha, álmomban hozzád menekülök, és dobogó szívvel dobogó szívedre borulok. Folytonos ellentmondásban élünk. A Krisztus követő sorsa nem mentes ettől. A betlehemi jászlat a mesés idill légköre veszi körül, angyalok, pásztorok és bölcsek hódolatával, de a messzeségben már meggyilkolásra készülődnek Heródes katonái fenik kardjukat. A názáreti nyilvános fellépésre diadalútnak indul, nagy népsakaság hallgatja tanítását, ámul a csodáin, de erősödnek az ellentétes hangok is, csaló, istenkáromló, gonosztevő, akit el kell pusztítani, hogy helyreálljon a világ rendje. Élete utolsó napjaiban, óráiban, mintha a gyűlölet egészen elborítaná. A katonák puszta szórakozásból kínozzák, a tömeg még halál tusájában is gúnyolja, tanítványai elárulják. Csak Mária és János áll ott némán a kereszt alatt. Végül a kivégző osztag parancsnoka mondja ki az ős keresztény közösségnek a föltámadásban megfogalmazódott hitét. Ez az ember valóban Isten fia volt. A názáreti az ellentmondás jeleként vonult be a történelembe is. A középkor és a reneszánsz festői a kereszten haldokló köré sereglő tömegben a fájdalmas részvétet és áhítatott sugárzó arcok mellé oda festették a közönyösöket és a gyűlölettől eltorzultakat is, hogy így drámaibb legyen a látvány. Megszaporodtak a Jézusról szóló úgynevezett szakrális krimik manapság. Mindig is voltak. Alig telik el egy év, hogy újabb szenzációs felfedezések ne válnának világszenzációvá regényben, mozivásznon. A jelenség valójában mégsem új. Krisztus élete folytatódik a történelemben. Ahogy Giovanni Papini írt a világhírű vádkönyvében, Krisztus örökre él bennünk. Ma is van, aki szereti, van, aki gyűlöli. Ma is szenvedélyes szeretetet, és másfelől romboló gyűlölet tárgya Krisztus szenvedése. A 2000 év előtti jelenet folytatódik ma is. Alig néhányan állnak a kereszt alatt megrendült, hívő lélekkel. Szaporodik viszont a közönyösek, a bámészkodók, a csiklandós vagy véres torikra, történetekre éhesek csapata. A hangoskodók lármája, mintha elnyomná az ima és a hit csendjét. És mégis, aki a kereszten meghal, harmadnapra föltámad, hogy üdvösséget hozzon az egész világnak. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
2: Oda adom neked mindenemet, amit akarsz, cselekedd meg vele.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a hipotermiáról. Feltehetjük a kérdést, hogy mi is az a hipotermia. A hipotermia egy rendellenesen alacsony 35 Celsius fokos, vagy ez alatti testhőmérséklet. Normális körülmények között a szervezet 36,7-37,2 Celsius közötti tartományban tartja testünk hőmérsékletét. A hipotermia leginkább két csoportot veszélyeztet. Az első, az újszülöttek, különösen a koraszülöttek, és a második csoport, azok az idősek. Veszélyben vannak továbbá a hegymászók, sziklamászók, valamint azok, akik valamilyen okból kifolyólag hideg vízbe merülnek. A hipotermia akár életveszélyes is lehet, ha nem ismerik fel időben, és nem kezdik el kezelni. Mik a tünetei a hipotermiának? A hipotermiás személy teste általában hideg tapintású, a bőrszíne és a pulzusa is megváltozik. A kisbabák kedvtelenek, étvágytalanok, a bőrük kipirosodik és hideg lesz. Az időseknél jelentkezik lassú pulzus, a bőr szürkés színűvé válik és hideg tapintású lesz. Jelentkezik még reszketés és zavartság is. A hipotermia hideg környezet hatására alakul ki, bár lehetnek más okai is. A kisbabáknál például az, hogyha az éjszakai alvás hideg szobában történik, vagy a fürdetés hideg szobában végezzük el. Az időseknél a hipotermia okai közül megemlíteném a nem megfelelő táplálkozás, a nem megfelelő fűtés vagy ruházat, vagy ha egy elesés után nem tudnak felkelni vagy segítséget kérni. Megemlíteném még az alkoholfogyasztást, vagy egyes gyógyszerek, például nyugtatók szedését. Egyéb okok lehetnek még a cukorbetegség, a csökkent pajzsmirigy működés, vagy a demencia. Hogyan lehet kezelni a hipotermiát? A hipotermiát rendszerint kórházban kezelik. A kicsiket a csecsemő osztályon, inkubátorban fokozatosan melegítik fel. Szükség esetén infúzióban folyadékpótlást és a fertőzések megelőzése érdekében antibiotikumot kapnak. Az időseknél, ha az érintett személy testhőmérséklete 32-35 Celsius fok között van, meleg szobában helyezik el, és különleges, úgynevezett hővisszaverő takaróval takarják be, hogy a teste fokozatosan melegedjen fel. Túl gyors melegedés esetén hirtelen túl sok vér áramolhat a bőrbe, ami veszélyes vérnyomás esést okozhat, és károsíthatja a belső szerveket. Folyamatosan kell ellenőrizni a szívritmus

az idősebbek számára kellő védelmet nyújt, ha megőrzik mozgékonyságukat, megfelelően öltözködnek, jól táplálkoznak és gondoskodnak otthonuk fűtéséről. Ha egy kisbaba testhőmérséklete 32 Celsius alá süllyed, akkor sajnos 25% az esélye, hogy nem marad életben. Idősebbeknél a hipotermia kómához és agykárosodáshoz vezethet, és fennáll a tüdőgyulladás veszélye is. A halálozási arány mintegy 5%-os. Nagyon fontos, mondhatnám létfontosságú a sürgőségi ellátás. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a hólyaghurut. Mi is az a hólyaghurut? A húgyhólyagot bélelő nyálkahártya gyulladása. Nőknél sokkal gyakoribb, mint férfiaknál, aminek oka egy anatómiai különbség, és pedig az, hogy a húgyső, amelyen keresztül a vizelet eltávozik a hólyagból, a nőknél jóval rövidebb, és emiatt a kórokozók könnyebben feljutnak a hólyagba. Mik a tünetei? A hólyaghurut tünetei a fertőzés súlyosságától függenek. Enyhe fertőzésnél csupán egy-két tünet jelentkezik, míg súlyosabb esetekben a következő tünetek közül akár több is jelentkezhet. Ezek a következőek. Égő, csípő érzést okozó vizelés. Nehéz vizelés. Gyakori kis mennyiségű vizeletürítés. A vizelési inger hirtelen jön, a vizeletet nehéz visszatartani, alhasi fájdalom vagy érzékenység, hátfájás, zavaros vagy véres vizelet. Oda kell figyelni ezekre, mivel a kezeletlen hólyagfertőzés felfelé terjeszkedve elérheti a veséket, és heveny vese medence gyulladást idézhet elő. Ez a hólyaghurutnál sokkal súlyosabb állapot. A hólyaghurutnak két fő kiváltó oka van. A hólyag fertőzése és a húgyső mechanikai vagy vegyi eredetű irritációja. A fertőzést rendszerint baktérium okozza, például az úgynevezett Escherichia coli, amely normál körülmények között a vastagbélben él. Hogyan segíthetünk magunkon? Nagyon fontos, hogy amint fellépnek a tünetek, ígyunk fél liter vizet, majd a következő 3 órában 20 percenként egy negyed litert. Ez azért fontos, mivel a sok víz egyrészt kimossa a baktériumokat a hólyagból, másrészt felhígítja a vizeletet, így ürítésnél nem fog annyira csípni. Egy újabb jó tanács az is, hogy vegyünk be 3 órán keresztül óránként egy mokkás kanálnyi vízben oldott szódabikarbónát, csak oda kell figyelni arra, hogy a magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén ellenjavalt. A szódabikarbóna azért jó, mert csökkenti a vizelet savasságát, enyhíti a vizeléssel járó kellemetlen érzést, és megfékezi a baktériumok elszaporodását. Ugyancsak jótékony hatású, ha naponta megiszunk 3 deci áfonyalét, amely megakadályozza, hogy a baktériumok

Ólyak falához tapadjanak. Erre a célra áfonya tartalmú italok is megfelelnek. Mikor forduljunk orvoshoz? Ha a tünetek egy napon belül nem múlnak el, vagy ha kiújulnak, vagy ha terhesség áll fenn, akkor is forduljunk orvoshoz, ha a vizelet zavaros, vagy véres, vagy netalántán, ha láz vagy hidegrázás lép fel. Mit tesz ilyenkor az orvos? Ha bakteriális eredetű húgyúti fertőzésre gyanakszik, akkor vizeletvizsgálatot végeztet, utána laboratóriumba küldi a vizeletmintát, hogy tenyészék ki, és azonosítsák az esetleges benne lévő baktériumokat, és állapítsák meg, milyen antibiotikum hatásos ellenük, ezt pedig felírja a házi orvos. Mit tesz az orvos? Ha bakteriális eredetű húgyúti fertőzésre gyanakszik, akkor vizeletvizsgálatot végeztet, utána pedig mikrobiológiai laboratóriumba küldi a vizeletmintát, hogy tenyészék ki, és azonosítsák az esetleges benne lévő baktériumokat. Ugyancsak így tudják megállapítani, hogy milyen antibiotikum hatásos ellenük, és felírja a szükséges antibiotikumokat. Ha a hólyaghurut időről időre kiújul, ki kell vizsgálni, hogy nem áll-e fenn cukorbetegség, vagy a húgyúti rendszernek valamilyen anatómiai rendellenessége. A vizsgálat röntgennel, ultrahanggal vagy endoszkópiával történik. Kiegészítő kezelésként használhatnak gyermekláncfűt, medveszőlő és borsmenta természetes kivonatát tartalmazó kiegészítőket. Ezek segíthetnek a visszatérő hólyaghurut megelőzésében. Nagyon fontos megemlíteni, hogy hólyaghurut esetén igyunk minél több folyadékot, legalább 2-3 litert naponta. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, az életképekben, egy jó pár műsorban levelekről beszélgettünk, és elérkeztünk most a negyedik levélhez, amelyben Isten távol létéről esik szó. Hallgassuk végig tehát. Kedves öreg barátom, érthetetlen az élet és a halál. Bízd lelkedet az egyedül vigasztaló, mert egyedül észszerű Isten szeretetre és az ebből fakadó reményre. Hányszor hallottad már ezt a szeliden kényszerítő választ kérdésedre, és hányszor érezted csupán üres szavak halmazának? Vannak olyan időszakok, amikor az ember imádság közben úgy érzi, hogy kérései süket hülekre találnak, amikor a keresztvetést is fölösleges szokásnak találja. Talán vigasztaló, ha azt mondom, ez az úgynevezett lelki szárazság nem az öregek sajátja. Emlékezzél vissza, a te életedben is bizonyára előfordult már ilyesmi. Legfeljebb fiatal korod életérzése előbb túltette magát rajta. Ilyenkor hagyatkozz akaratodra, hiszen érzelmeid egy időre cserben hagytak. Hiába nem érzed az imádság ízét, tudod, hogy szükséged van rá, s a hullámvölgy után annál nagyobb édességnek fogod találni. Te is tudod, hogy az ember jövője vagy Isten, vagy nincs is jövőnk. Vagy beleépülünk az ő életébe, vagy halálmartaléka leszünk. Egy alkalommal elég hosszasan beszélgettem valakivel a szenvedés értelméről, hogy Jézusra tekintve miként lehet az gyümölcsöző és érdemszerző. Minél tovább győzködtem, makacs értetlensége annál nagyobb lett. Kezdtem elveszíteni a türelmemet, és hirtelen indulattal azt mondtam neki, azt az igát, amelyet Jézus édesnek mondott, nem hordozhatjuk savanyú ábrázattal. És ekkor döbbenten hajtotta le fejét. További kérdésére, hogy mit tegyen még, hogy lelki szárazságát megáztassa az isteni kegyelem harmata, Canterbury Szent Anselm szavai adtak erre igazából úgy elégtételt, amely azt így szól, menekülj egy időre elfoglaltságaittól, és hagyd el zavaros gondolataidat. Vesd el nehéz gondjaidat, és hagyd abba munkás elfoglaltságaidat. Foglalkozzál egy kissé Istennel, pihenj meg kissé benne. Lépj be lelked cellájába, zárj ki onnan mindent, kivéve Istent, és azt, ami segít neked, hogy őt keresd, és miután becsuktad az ajtót, keresd őt. Kedves öreg barátom, az akaratoddal végzett elmélkedés a te lelkedet is egyensúlyba billenti. Befelé fordulva, lelki celládba lépve, gondold meg végig a következő kérdéseket. Próbálj rájuk ne szavakkal, hanem az életeddel válaszolni. E válaszok nem nekem, hanem Isten színe előtt magadnak szólnak. Miért keresed a földön azt, amit csak a mennyben lehet megtalálni? Kereszténynek nevezed magad keresztek nélkül? Elfelejted, hogy imáidat éppen a sóhajaid viszik az égbe? Tudod, hogy az ég nyitott felettünk? Gondolj arra, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Beszélj minden nap Istennel. Ő a nap bármely pillanatában megközelíthető. Meghallgatja a szívnek azon szavait is, amelyek az ajkonkig el sem jutottak. Aki egész életében közel állt Istenhez, annak bizonyára nem esik nehezére, hogy többet beszélgessen vele akkor, amikor már közel érzi a nagy találkozást. De mi legyen azzal, aki élete során elhanyagolta ezt a lehetőséget? Annak módjában áll-e még, hogy öreg napjaira megtanuljon imádkozni? Igen, soha nem késő elkezdeni. Életünk bármely pillanatában utolérhet bennünket Isten készenlétben álló kegyelme, hiszen csak azt várja, hogy mi forduljunk feléje. Tudom, ez nem mindig könnyű,
az imádság kapcsolat Istennel, mégpedig beszédes kapcsolat. Isten maga az igazság. Szava, Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb. Behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Az imádság kiégeti belőlünk sok dédelgetett hazugságunkat, miként a kohó kiégeti az aranyat a rárakódott salakból. Így megtisztulni fájdalmas lehet, de üdvözít. Jó lenne elmondani mindenkinek, akik nem találják az Istenhez vezető utat. Mit jelent valóban a sok hallott imádság, mi atyánk, atya? Olyan ez a szó, mint egy menedék, az életet befedő kunyhó, ahol a bőrig ázott menekülőtől nem kérdezik rangját, származását, csak annyit, hogy betérve ügyeljen a rendre és a tisztaságra. Kívül mennydörög és szakad az eső. Én viszont már fedél alatt érzem magam e szóban, hogy atyánk. Menjen, jó atyám! Témát találni csak addig nehéz veled, amíg nem ismerlek igazán. Annyit már sejtek, hogy divatról, politikáról, pletykákról nem érdemes beszélni veled, bár tanácsot ezekről is kérnünk kell. Ezek olyan témák, amelyekkel az emberek csak agyon csapják az időt, de általuk nem kerülnek egymáshoz közelebb. A mi kapcsolatunk, beszélgetésünk fontosabb ennél. Nem közelíthetek hozzád az emberi beszéd fölöslegeinek véget nem érő törmelékén át. Ám annál jobban érdekli Istent, hogy életed gondjai közepette, mit teszel azért, hogy őt jobban megismert, megismerve megszeresd, és ezt az örömet hogyan osztod meg környezeteddel? Egyszer majd én is meghalok. Mire volt jó tudni, hogy miért éltem? Atyám, te fiaddal, Jézussal, életével, halálával, feltámadásával válaszolsz nekem. Ő benne, önmagam keresve, még csak a fodrozó víztükör bizonytalan képét látom. Alul kövek, a közömbösség merev púpjai, felül a sokféle fényűzött játék a csillog. Egyszer majd eláll a szél, s te azt mondod, elérkezett feltámadásod. Ennek ígérete választ most el attól a beláthatatlan és zavaros életúttól, amelynek végéről állandóan a sötétség tátong vissza. Kedves öreg barátom, a levelem végén feltétlenül meg kell említenem, amikor a test végképp legyengül, a gondolat még tud szárnyalni, föl az Istenhez. Az imádság szavait mindig el lehet rebegni. Isten mindig várja felé irányuló, benne bizakodó szavainkat. Szalézi Szent Ferenc, a te kereszted. Ha minden angyal a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben? Miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség? Nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldötte volna, minden tudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal se nehezebb a kelleténél. Azután megáldott a szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát. És még egyszer rá és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtalált beteljesülésedet.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Nézd, elszárad a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek talán, a tompa tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában, csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt roppant gondolatot torz árnyék képen. Egy kóbor szellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet, s megéreztem a te közel léted, s maradtam mégis torsz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket, s most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni.

márvák ők mind, az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátokon mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban, a tornácon hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan, csüggetek, mint hervat őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mind az dalolja az ő fülükbe, életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül és már csomagol. És néha, hogyha agg kezük, játszik-e szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok, 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Iva önkéntes és Zsuzsa Ferenc technikai munkatársam köszönti önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr Angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr Angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogad el Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Úrunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Léted örökkévaló, Uram, ígéd is örökké szilárd, mint az ég.
1: Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad.
0: Léteznek ezek ma is végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség.
1: Lehet, ha nem szeretném új törvényedet, megalázottságomban talán elpusztulnék.
0: Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem.
1: Légy szabadítom, én tiéd vagyok, mivel parancsaidat keresem.
0: Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet.
1: Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem.
1: Uram, te vagy az én reménységem ifjúkorom óta. Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordíts felén füled, siess segítségemre.

0: sem.
1: Szinte csodajel lettem sokaknak, mert te erőssegítőn vagy.
0: Szám dicséreteddel van tele. Egész napom magasztalásoddal.
1: Nevessel engem öregségem idején. Ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem.
0: Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesúgnak.
1: És azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el. Már senki sincs, aki megmenthetné.
0: Ne távozz el tőlem, Isten. Siess, Istenem, jöjj segítségemre.
1: Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz a karaimat sújtsa szégyen és gyalázat.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, te vagy az én reménységem, ifjúkorom óta.
1: Ha öregkorra jutok, ne hagyj magamra, Istenem. Én azonban mindenkor reménykedem. Dicséretedről dalolok szüntelen.
0: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok.
1: Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem.
0: Ifjúságom óta oktatsz, Istenem. Csodáidat mindmáig hirdetem.
1: Ha öregkorra és késővénységre jutok, ne hagyj akkor sem magamra, Istenem.
0: Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek.
1: Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád?
0: De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, te azonban új életre keltettél. A föld mélyéből is kihoztál engem.
1: Megnöveled életkoromat, felén fordulsz és megvigasztalsz.
0: Én pedig hálát adok majd neked, hárfánz engem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán zsoltárt pengetek neked.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál.
0: Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ha öregkorra jutok, ne hagyj magamra, Istenem.
0: Rövid olvasmány. A szentek a hit erejével országokat győztek le, igazságot osztottak, ígéreteket nyertek el Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
1: Szomorkodtatok?
0: De szomorúságotok örömre változik.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Márk István és Menyhért Kassai Vértanú közben járó imájára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatos hitét is kövessük, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Hungária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Déli magazin a Mária Rádióban.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva önkéntes technikai munkatársam Józsa Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem, tisztelettel maradjanak velünk. Hallgassák!

meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap örömhíréről, időjárást jelentésünket hallhatják. Ma a Vigasztaló Szó című rovatunk lesz hallható. Műsorainkat ismertetem a Déli Magazin végén. Maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Márk, István és Menyhért kasai vértanúk emléknapján, ma 2026. szeptember 7-én, a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársam köszönti önöket. A pontos idő 12 óra 13 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Kisboldogasszony búcsuk a Szatmári Egyházmegyében. Holnap Kisboldogasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. A Szatmári Egyházmegyében a szaniszlói, láposbányai, tórcibányai, nagybocskói, pálfalvi és csanálos erdői templomok rendelkeznek ezzel a titulussal. Szaniszlón délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú szentmise, amelyen Mayer Nándor, a szatmárnémeti Hám János római katolikus teológiai liceum és a Szent Alajos konviktus spirituálisa egyházmegyei ifjúság és minisztráns lelkész mondja az ünnepi szónoklatot. Láposbányán szintén 11 órakor lesz az ünnepi szentmise, meleg a Ferenc Máramarosz szigeti segédlelkész prédikáció. Csanáros erdőn fél 12-kor Cízer Ernőt csanárosi plébános tartja a búcsú szentmisét. Nagybocskon délután 6 órakor kezdődik a szentmise Barta Barnabás aknasugatagi plébános prédikációjával. Turcibányán vasárnap délután 1 órakor Cumbél Wilhelm kökényesdi plébános tartja a búcsút.

Képzőművészeti kiállítás Kolozsváron. Szerdán délután 5 órától az Árszákra kiállító teremben képzőművészeti kiállítás nyílik, melynek mottoja reményt és jövőt adok nektek. A kiállítás fővédnöke László Attila főesperes plébános. A tárlat kurátora Szabó Trifú Krisztina egyházművész. A kiállítást méltatja Zilahi Nónó grafikaművész.

Képzőművészeti kiállítás Marosvásárhelyen. Az erdélyi Helikó megalakulásának 100. évfordulóján a két világháború közötti Erdély egyik meghatározó szellemi és kulturális közösségének gazdag művészeti öröksége elevenedik meg Marosvásárhelyen. A Helikon 100, a köröket ne hajt, kép és szópárbeszéd az erdélyi Helikon képzőművészetében című kiállítás az egykori Helikon közösséghez kapcsolódó műveken és dokumentumokon keresztül idézi fel ezt a különleges kulturális korszakot. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára pénteken este 7 órakor kerül sor a Marosvásárhelyi Várban lévő Várgalériában. A tárlat október 18-áig lesz látogatható szerdától vasárnapig.

275 éves a csíkszeredai Szent Kereszt templom. Megalapításának 275. évfordulóját ünnepli szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a csíkszeredai Szent Kereszt egyház közös község. A jeles évforduló alkalmából megáldják a templom restaurált barokk oltárát, emlékkövet adnak ki, kiállítással és előadással idézik fel a plébánia múltját, valamint emlékfalat is állítanak. Szeptember 6 és 12-e között minden este 7 órától ünnepi szentmisével készülnek a jubileumra. A 275 év hitben együtt gondolat köré épülő előkészületi héten a szomszédos, anyatestvér és önállósult egyházközségek plébánosai mondanak szentbeszédet. A jubileumi program részeként szeptember 12-én fénykép kiállítás megnyitó is lesz, szeptember 13-án délután 4 órától pedig a Szent Kereszt templomban a plébánia történetét mutatják be. A jubileumi ünnepséget szeptember 14-én délelőtt 11 órakor a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartják, ekkor Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke mutat be szentmisét, és megáldja a templom restaurált barokk oltárát és az emlékfalat is. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Élet a lélekben, imanap, görgény üvegcsőrön. Az Élet a lélekben közösség imanapot tart szeptember 19-én a görgény üvegcsőri templomban, melynek mottoja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. A program délután 13:30-kor kezdődik, melyben szerepel köszöntés, elmélkedés, imaszolgálat, tanúságtétel, szentségimádás és hálaadó szentmise.

József Attila este Gyergyószent Miklóson, szeptember 19-én este 8 órától a Gyergyószent Miklósi Szent István templomban kerül sor Vecsei Miklós József Attila estjére, melyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Mit jelent nekünk József Attila? Ismerjük az életét. Van kedvenc versünk tőle. Életszakaszainkban újra és újra értelmezzük sorait, de ritkán gondolkozunk el azon, hogy milyen pusztító szenvedély és szeretni vágyás élt benne. József Attila az őrület erejével egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte. Írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és vers részleteit. A belépés ingyenes.

Házaspárok, őszi lelki napja Csíksomlyon. Szeptember 26-án a csíksomlyói Jakab Antal házban házaspárok részére tartanak lelki napot, melynek mottója Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Előadók Fülöp László nagykászoni plébános, Kertész Tibor és Marika. Tanúságot tesz Farkas Antal András és Kinga. Részvételi díj 140 lej per pár. Jelentkezni szeptember 18-áig lehet a családpastor.com oldalon keresztül. Megismétlem, a részvételi díj 140 lej per pár, jelentkezni szeptember 18-áig lehet a családpastor.com oldalon keresztül.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel legfeljebb, késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél. Délután 25-30 fokot mérhetünk. Holnapra az ország nagy részére visszatér a meleg, a maximumok 27 és 31 fok között alakulnak. A reggel viszont még friss lesz, főleg a hegyvidéken. Sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás. Több helyen élénk, lökések kísérik a déli, délnyugati szelet. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 24, Baroton 19, Besztercén 20, Brassóban 19, Csíkszeredában 16, Désen 19, Déván 21, Dicsőszentmártonban 18, Fogarason 21, Gyergyóalfaluban 16, Gyulafehérváron 20, Kézdivásárhelyen 19, Kolozsváron 19 fokot mértek, Máramarosszigeten 18, Maroshévízen 17, Marosvásárhelyen 19, Nagybányán 21, Nagysármáson 20, Nagyszebenben 21, Nagyváradon 23 fokot mértek, míg Rasicabányán 24, Sepsiszentgyörgyön 19, Szatmárnémetiben 21, Székelyudvarhelyen 19, Temesváron 23, Tordán 20 és Zilahon 21 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ról címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek @mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves diákok, pedagógusok, a tanévkezdés előtt a mai evangéliumban Jézus biztat, ne féljetek, sokkal többet írtek a verebeknél, minden szálhajatokat Isten számon tartja, és ő gondoskodik rólatok. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliuma következik Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk nyitott szívvel és alázattal az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak. És mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvalom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Ne féljetek! Kedves rádió hallgatók, ez szép hétfői reggelen, amikor már érezzük, hogy az ősz egyre közelebb van, hiszen hidegebb a levegő, úgy bennünk is felmerül sok minden. Talán vannak, akik most indítják, vagy ébrezgetik inkább gyermekeiket, hogy iskolába menjenek. Készítik elő az óvodás gyerekeket. És mindenkiben ott van valami, talán félelem, hogy hogyan lesz tovább. Vagy a gyermek, aki most ébredezik, azon gondolkodik, hogy hú, mikor lesz vége ennek a tanévnek, pedig még meg se kezdődött. És úgy bennünk sokszor megjelenik a félelem. Jaj, vajon hogyan lesz? De a mai evangéliumban azt halljuk, kétszer is Jézustól ne féljetek. Egyszer azt mondja, ne féljetek senkitől. Mert ugye ne féljetek azoktól, akik megölik a testet. Nekünk nem kell félni senkitől, hiszen Isten gondunkat viseli, Isten velünk van. És milyen jó, hogyha így indulok neki a mai napomnak, ennek a hétnek, vagy az egész tanévnek, hogy nem félek, mert velem van az Isten. És aztán, ugye ott van az is, hogy arra gondolunk, vajon Isten gondoskod.
3: Az én drága jó édesanyám, te nagy betegségembe nem tudtam semmit dolgozni már. Nem tudtam elfoglalni magamat munkával, nagyon nehéz volt. Minden nap próbáltam újabb erőt venni, és kérni az Istent, hogy erőt adjon ehhez a nagy szenvedéshez. És nem is adta. Mikor egy kicsit jobban lettem, elkezdtem a házi munkát csinálni mindaddig, de nem akarnám többször mondani. Nagyon nehéz volt. Édesanyám mindig, hogy öröm is legyen, mert talán úgy is volt, hogy minden munkámra azt mondta, éppen úgy megcsinálom, mint addig. Hát próbáltam is. Igyekeztem abba, hogy megszokott munkáimba elfoglaljam magam, és hogy ezt úgy megcsináljam, mint az előtt. De nagyon hiányzott, hogy nem tudtam kimenni a szabadba, a szép természetbe, látni a szép természetet, amit addig láttam. Ez nagyon-nagyon nagy gyengeséget vált ki benne. De ebbe is megsegített az Isten. Minden napra erőt adott. Nagyon sokat voltam egyedül, mert szüleim kellett menjenek mezőre. Többi testvéreim távol voltak, és nagyon magányosan voltam. De eszembe jutott abban a nagy gyötrődésbe a Szentléleknek szavai, amikor az Úr Jézus vigasztalja az elhagyatottakat, a magányosokat. Ha a fáradt ember kín van, elmerül. Azt susogja neki, nem vagy egyedül.
4: Ezt az éneket, amit most énekelek el,
3: Akkor énekeltem el nagyon sokszor, amikor elveszítettem a látásomat.

0: Hely. És vigasztalt a csimácsalom közben, mondtam is. És így minden nap új erőt kapva Istentől, telegetett az életem. De ami igaz, hogy ami betegséget kaptam, az már is megvan. És ilyen keresztviselésbe is minden nap újabb-újabb segítséget kapok a mai napig. Amit nem győzök eléggel köszönni, és talán meg se tudok soha köszönni a Jóistennek, amiben ő ennyire és sokat segített rajta. Orvosnál voltunk, és az orvos azt javasolta, hogy otthonról távol kéne legyek egy kicsit, hogy kikapcsolódjak a mindennapi bánatomból, vagy egy olyan társaságba menjek, ahol nem látó csoport van. Egy intézetet javasolt. Az iskolát is mondta, de azt mondta, szívemnél nagyon gyenge vagyok ahhoz, hogy tanulásra menjek. És így javasolta ő Erzsébetet. És adott egy papírt is, hogy elmehessünk. Hát ezelőtt nagy gondolkozás volt a családban, hogy hogy is csináljuk. Édesanyám nagyon-nagyon nehezen engedett el. Én pedig belegondolva abba, hogy most nem látva, hogy fogom tudni megszokni egy nagy környezetet, idegenséget, vagy legnagyobb gondom volt az, hogy idegen helyt a járást. És ez nem volt mit csinálni, mert mégiscsak mezőre, ha nem tudtam menni, és otthon, amit segítettem, az nagyon jó volt. Mégis elgondoltam, hogy csak jó volna, hát hogyha valami szakmát tanulhatni, és később hasznát veszem. Így döntöttem magamba. De édesanyám nagyon sokat sírt, és nem akart elengedni. Mégis egyszer azt mondta nekem, te Ilona, én most már bele vagyok nyugva, és úgy gondoltam, hogy ahova te mész, ott nem csak te leszél. Ott még sok másan vannak, sok más szülő kellett oda vigye a gyermekét. Ezzel az elhatározással készültem fel. 1967. október 7-én mentünk el. Olyan szomorú nap volt az számomra, amikor kimentem a kapun, mélyen belegondolkozva, minthogyha soha nem jöhettem volna vissza. Valahogy így éreztem. Nagyon sajnálva a szüleimet, hogyha nem is láttam, de mégis velük voltam, tudtam, hogy vannak, tudtam egy kicsit segíteni, könnyebben telt, de elmentünk. Nagyon-nagyon nehéz volt ott megszokjam első naptól. Az egész népség mindenki román volt. Addig, amíg felismertem, hogy mégiscsak van közöttük magyar. De első napokban nem tudhattam, mert ők is már románul beszéltek. Amikor megismerkedtem egy-két magyarral, minthogyha könnyebben telt volna. De a hálónkban nem volt magyar. Nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon messzi volt az evédlő. Amíg felfogtam azt, hogyha hogy is kell járni, bizony sokszor vacsora nélkül maradtam. Ebéd nélkül, vacsora nélkül maradtam. Inkább nem mentem el. Aztán egy hónap, másfél hónap teltével jött egy vásárhely közeliből egy magyar kislány, akivel nagyon-nagyon összebarátkoztunk, mint testvérek. És attól a perctől nem kellett búsuljak, mert ő egy olyan csökkent látó volt. Nem volt gondom a látásra. Itt is csak az Isten segítsége volt az, aki elindított abba, hogy ne annyira búsuljak, mert ő mindenütt velem van. Ez a kislány mindenbe olyanba segített, ahova kellett menjek, és így nem kellett egyedül járjak. De az ő segítségével nagyon-nagyon hamar felfogtam az udvar területét, a nagyságát. Messze volt az ebédlőnk nagyon, és akartam tudni, hogy mint van, hogyha ő nem is lesz velem, akkor fogja tudni egyedül is elmenni. Erre is megsegített az Isten. Akkor egy nagyon-nagyon kedves nevelőnő vett fel, amikor odaértünk. Édesanyám nagyon-nagyon sírt, és látta a nevelőnő, hogy milyen nehéz szívvel hagyott, de egymást nem értettük meg, mert egy szót se tudott magyarul, mi pedig nem románul. Nagyon nehéz volt. Minden nap eljött hozzám ez a nagyon kedves nevelőnő, és úgy beszélt velem, mintha én azt értettem volna. Most egy este imádságot szeretnék elmondani, amit az én jó drága nagyanyámtól tanultam. Kérem a jó Istent, hogy nyugtassa. Édes jó Istenem, mindnyájunknak atya, te vagy az én lelkem, minden gondolata. Mikor a fejemet államra lehajtom, nyugvó párnám a nevedet sohajtom. Téged hívlak, atyám, mindig segítségül. Nálad nélkül minden csak homokra épül. Gyönge a mi munkánk, nyomtalanul elvész. Ha te meg nem áldod, elsöpri a szélvész.
1: Péter Ilona testvérünk tanúságtételének második részét a következő adásban fogjuk hallani. Köszönjük a figyelmüket, szerkesztők,
2: Bálint Károly
1: és Nagy Zoltán.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a délutáni műsorainkat ismertetem. A Déli Magazin után 13 órától ima szándékokat fogadunk, 13 óra 15 perctől munkatársainkkal együtt imádkozzuk a rózsafüzért, a békéért. 14 órától Bátor Boton Pálos atya műsora, Pálosaink a Fehér Barátok címmel. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Vidikán Lokodi Tünde műsora, Medjugorjei üzenet. 14 óra 40 perctől ima szándék fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől a Hit kapuja, Székely János püspök atya műsora. 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, 18 órától szentmisét közvetítünk Árasztelekről, 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora lesz hallható a Hét plébániája címmel, 19 órától az Úrangyala imádságát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel. 19 óra 30 perctől pedig műsorunkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük, hallgassanak továbbra is bennünket. Ne féljetek, Jézus kétszer is bíztat a mai evangéliumban, hát ne féljetek, ő gondoskodik rólam és rólad. Higgy benne, hagyatkozz rá úgy, hogy mindent Isten dicsőségére tegyél. Áldott a névet kívánunk minden kis óvodásnak, diáknak, pedagógusnak, szülőnek, és önöknek is, kedves Mária Rádió hallgatónk, ne féljetek, Isten veletek van, legyetek áldottak. Istentől áldott napot kívánunk, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Thank you.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a háborúk megszűnéséért és azoknak minden következményéért. A békéért imádkozunk legfőképpen, hiszen nem csak a szomszédos országokban van háború, hanem nagyon sokszor a családokon belül, családok között, közösségeken belül, és a szívekben sincs az az áldott béke, amelyet Jézus hátrahagyott. Ma is imádkozunk Leó pápáért, a püspökökért, papokért. Imádkozunk a betegekért, akár testi, lelki betegségben szenvednek. Azokért is imádkozunk, akik szenvedélybetegek, akik valamilyen szerfüggőségben vannak, hiszen egyre többen már fiatalan áldozatul esnek a különböző szereknek. Imádkozunk az iskola kezdésért, pedagógusokért, szülőkért, gyerekekért egyaránt, hogy a 2026-os, 27-es tanév valóban Isten kegyelme által győzelmet hozzon a gyerekek életében, a szülők életében, hogy túl azon, hogy megtanulnak bizonyos fogalmakat, elméleteket, kerüljenek Istenhez is közelebb, és vele élő kapcsolatban hálatelt szívvel imádkozunk minden kedves önkéntesünkért, támogatónkért, és az elhunyt önkénteseink, családtagok, barátok lelke üdvéért. A szokott módon hívhatnak 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Akinek könnyebb írni, megteheti SMS-ben a 0758 420 555-ös számra, vagy a www.mariaradio.ro honlapra, ezen belül pedig az ima szándékomra kattintva. Arra kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék a háttérben kikapcsolni a rádió készüléket. Köszönöm szépen a megértést! És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg. Így hangzik egy kedves hallgató ima kérése: mindennapi imákat és szentmiséket hálából ajánlom fel a jóakaratú emberekért, és kérem, imádkozzunk a gonosz távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszöntöm Bermama.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ága műsorvezetőt, és minden Mária Rádiót hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyérmekét, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen mindegyiknek a családjába. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársa, mi világ békéért, gonosz távozásáért, hitem erősödéséért, halottaim lelki üdvéért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, áldott szép napot és áldott új hetet kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve, Isten fizesse a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, Berta Alma, a Jóisten áldását kérjük az ön életére is, köszönjük a hívását.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Igen, dicsitássék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is ezt a rózsafüzérrel csatlakozok azokhoz a szándékokhoz, amiket felolvastak a Mária Rádióba, és még megköszönöm a szűzanyának és az Úr Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad részemre. Még ajánlom a betegségem gyógyulásáért, a papjainkért, a kispapokért, papi hivatásért, az iskolások, amelyikek mennek iskolába, sovodába, és még ajánlom minden daganatos betegért, és önökért.

0: Mester Erzsébet születésnapja alkalmából Isten áldását kérjük életére, férje, gyermekei és unokái imádkoznak érte. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. A mai nap imáit, szentmiséit hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, unokáim iskolába, óvodába indulása alkalmával kérem a mennyei atyát, hogy áraszta rá bőséges áldását, szeretettel, békességgel legyenek. És nem utolsó sorban családhoz tartozó összes meghalt lelkek üdvéért, különösen édesanyámért, aki a Regina nevet viselte. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Az egész heti rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom férjem gyógyulásáért, fájdalma enyhüléséért. Hallgass meg kérésemet, Jézusom! Imád kérek családomért, betegekért, orvosokért, hitünk megmaradásáért, egészségért, halottaink lelke üdvéért, tanítókért, tanárokért, tanulókért, egyetemistákért, a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, utazókért és a világ békéért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Haló, haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Egy szeretettel köszöntöm Tündikét, Isten áldását kérem az életére.
0: Köszönöm.
2: Én szeretném ezt a rózsafüzét, az egész mai imákot felajánlani a Csiknakos és Göröcskor egyházközség lakójáit, az öregekét, a betegekét, a magányosokét, mindazokét, akikét nem imádkozik senki. De most különösen szeretném felajánlani a sok gyerekét, a világ összes gyerekét, akik elindultak iskolába, óvodába, hogy a Jóisten segítsége legyen mindegyikkel. A tanárokért, a papbácsinkért, a sok-sok lelki testvéremért, a családom testi lelki gyógyulásáért, férjem, fiam, menyem és szüleim lelkük üdvéért. A Jóisten adjon neki köröttünk udalmat, imádkozzunk együtt és egymásért, hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, és köszönjük az értünk mondott imát. Ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom testi, lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, és szüleim gyógyulásáért. Svájcból írta egy mindennapos hallgató. E-mailben is kaptunk üzeneteket, a Bodó család írja Nagyváradról, imádkozzunk drága édesanyánk Bodó Regina lelke üdvéért névnapja alkalmából, valamint szeretett bátyánk Bodó László emlékére születésnapján, kérjük a mennyei atyát, adjon nekik örök nyugodalmat és békességet. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Szeretném a mai napot, minden nap ima szándékaimra segítsen Eusten első teherünk. Csabra után szírásom, csertes kézzük.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, Csaba. Kézdívásárhelyről írja egy kedves hallgató, imád szeretnék kérni testi-lelki gyógyulásért, ellenségeimért, a gonosz távozásáért. Uram, hallgass meg könyörgésemet, Isten fizesse. Klárika írja Gyergyó Alfaluból, szűzanyám, segíts rajtunk. Mónika Brassóból írja, jó Istenem, kérlek, óvd meg a gyermekeimet. Az idei új tanévben minden rossztól, bajtól adj nekik szorgalmat, akaratot, hálás köszönet. Egy messzi távolból írt valaki nekünk, és így hangzik a kérése, imádkozzunk közösen házasságomért, fiamnak jó tanulásáért, jó barátokért, és hogy tudjam elkezdeni a bőtöt, amit felfogadtam hálából. Isten fizesse. imádkérek.

0: Unokám fontos problémájának a megoldásáért köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom egy lehetetlennek bizonyult, kilátástalannak tűnő helyzet megoldásáért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafüzért magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelke üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Timikát. Tündike, Rögényi Tünde. És szeretettel vagyok mindenki irányába, és szeretném az ifjúságot, az iskolába, óvodába, napközibe, egyetemre, mindenüve, akik vanultak, most elkezdődött a tanév, és tanáraikért, nevelőikért, az egyházi nevelő személyekért, és mindenkért, aki imát vár tőlünk, én is szeretnék imádkozni értük, a szomszéd lányokért, a szomszéd ifjúságért, a fiatal fiúkért, és mindenkiért, aki elindult iskolai évbe, és kérem a Jóistent, hogy legyen mindenkivel, és legyen lelkiségi, boldog életük az Istennel kapcsolatosan, vegyék fel a harcot, és imádkozzanak, és szeretettel legyenek a Jóistennel szemben, és bizonyát is tiszteljék, becsüljék, és az Úr Jézusnak pedig hálát adjunk, hogy életét áldozta értünk. Köszönöm szépen, dicsértessék, hogy Jézus Krisztus Magdi néni voltam, Csíkszeredából.
0: Köszönjük szépen Magdi néni a hívását, és azt is köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.

Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Meghívom önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk együtt a munkatársakkal. Felajánljuk természetesen azokért is, akiknek nem sikerült élőadásba bekerülni, azokért, akik nehézségek, megpróbáltatások között vannak, de annyira mélyen, hogy segítséget sem tudnak kérni. Vigyünk az Úr elé minden kérést, és kérjük a szűzanya közbenjárását. Ha tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ahogy az örvendetes rózsafűzér titkait imádkozzuk. Különösen fontos, hogy a béke üzenetét a mai világ kihívásával összekapcsoljuk. Az elmúlt év eseményei, különösen az Izrael és a Hamász közötti háború fájdalmas emlékeztetői annak, hogy a világban milyen mély sebeket ejthet a konfliktus. A titkokon keresztül a béke keresését helyezzük a középpontba, és Isten szeretetének erejét hívjuk segítségül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Az angyali üdvözlet titka arra hív minket, hogy bízzunk Isten tervében, még a legnehezebb időkben is. Mária igent mondott, amikor az angyal hírét hozta, és ez az igen a béke szikráját hordozza. A háború árnyékában emlékezzünk arra, hogy a béke mindig lehetséges, ha nyitott szívvel fordulunk Isten felé. Mária példája arra tanít minket, hogy az életünket átható fény és remény forrásai a legnehezebb időkben is összekapcsolhatnak minket egymással.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása nem csak öröm, hanem egyúttal a közösség erejének szimbóluma is. A háborúban a magány és a fájdalom sokakat elválaszt egymástól. E titok arra hív mindannyiunkat, hogy keressük a kapcsolatot, támogassuk egymást, és építsük a békét családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben. Mária és Erzsébet találkozása megmutatja, hogy a szeretet és a szolidaritás ereje képes áttörni a megosztottság falait.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a béke és a remény megtestesülése. A háború idején, amikor a világ sok helyén szenvedés és káosz uralkodik, emlékezzünk arra, hogy a béke ajándéka már elérkezett közénk. Betlehemben a kis Jézus születése emlékeztet minket arra, hogy a legnagyobb remény a legkisebb helyeken is megszülethet. Kérjük Istent, hogy a háború sújtotta területeken is hozzon békét és reményt.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomba bemutattál. A templom a béke helye, ahol a csend és a szent pillanatok találkoznak. A háborúban sokan elveszítik a hitüket és reményüket. E titok emlékeztet minket arra, hogy fontos időt szentelni a csendnek és az imának. Kérjük Istent, hogy adjon erőt és békét azoknak, akik háborúban élnek, és hogy a templomok, mint a béke szigetei, mindig fogadják be a szenvedőket.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik szent titok, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál. E titok arra hív minket, hogy keressük a békét a felfordulás idején is. Miután Jézus eltűnt, Mária és József fáradhatatlanul keresték őt. Az életünkben előforduló háborús helyzetek arra figyelmeztetnek, hogy a békét és a szeretetet soha ne adjuk fel. Kérjük Isten segítségét, hogy mindig rátaláljunk a békére, és hogy mi is legyünk a béke keresői és terjesztői.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves Mária rádió hallgatók, ahogy az örvendetes rózsafűzér titkait imádkoztuk, arra emlékeztettük önmagunkat és egymást, hogy a béke keresése közös felelősségünk. A háború által megsebesített világban legyünk mi a fény, amely reményt és szeretetet hoz a sötétségbe. Az imáink által kérjük Isten áldását azokra, akik szenvednek, és kérjük, hogy a béke végre megérkezzen a földre. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi történetünk és lelkiségünkkel foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya regényes életrajzát olvasom föl. A könyv címe Özséb. Szerzője Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A 11. lekció és a 12. lekció. Egyszer, amint Özséb szokásos sétáját járta végig a várfal alatti ösvényen, a sűrű cserjésből egy különös alakot látott előbukkanni. Valami zöldes, szürkés köpenyben tűnt fel, hiszen az ágak még levéltelenek voltak. A fejét ismeretlen formájú, prémes sapka fette, furcsa, mandula ívű, vágott szeme alatt az élénk vöröses, püffett orcához jókora sötét bajusz és rövidre nyírt szakál társult. Néhány pillanatig összenéztek, aztán a férfi újra eltűnt a bozótban. A kanonok hosszan nézett utána, aztán megborzongott a gondolattól. Egy tatár. Az első tatár. Bizonyosan egy hírszerző. Tudta, mi a teendője, szapora léptekkel igyekezett a várőrség felé, hogy

sőt, ellátmányuk egy részéről is gondoskodott. Elmondták, hogy a tél elvitt néhányat az öregjeik közül, de szép napjaik voltak, jó előre gondoskodtak barlangjaikban, elegendő szárazfáról, szárított erdei gyümölcsről. Sőt, arról is beszéltek, hogy miként lopakodtak le az ünnepi misékre, de mindig más, mert azt azért magányukban is beosztották egymás között, hogy ki legyen, aki őrzi a betegeskedő, haldokló testvéreket. Ez alkalommal nem sok szó esett a lenti fejleményekről. A bölcsemberek, mintha a nehéz időszak után önmaguk életének ráncba szedésével lettek volna inkább elfoglalva, és Özséb ezt nagyon megértette. Bekísérte hát kettőjüket a káptalani gazdaságba, a másik kettő levált tőlük útközben, és a város másik oldala felé vette az irányt. Most a kisebb, de hasznos vesző eszközöket hoztak cserére, az alsó konyha körüli cselédek már készültek rájuk, cserek készletüktől függetlenül. Özséb észrevette, amint a káptalani udvar felé résnyire nyitva felejtett kapun valaki lesi a remete vendégeket. Összetévezhetetlen szempár volt. A lassanként kamaszodásnak induló sebők kíváncsi, vágyódó tekintete. A kanonok leplezte, hogy meglátta a fiút. Inkább a remete adományok összeállításában vett részt. A hegyi emberek nem időztek túl sokat. Özséb végül visszakísérte őket a meredek ösvényig. Ott társaik már vártak rájuk, együtt indultak tovább a földi időtlenségbe. Hazafelé Felicián kanonok társával találkozott, akit ugyan senki sem bízott meg vele, de korának a féle krónikása volt. Ahhoz azonban, hogy méltón jegyezze le az utókornak a saját napjaiban történteket, már jó előre tájékozódott a várható események felől is. Özséb egyszer tréfásan meg is jegyezte. Felicián testvérem, eldöntötted-e már, hogy történetíró vagy, és nem jövendőmondó? Most az Özsébnél néhány évvel fiatalabb Felicián gondterhelt arccal közeledett, és távolabbról is kitűnt, hogy nyomasztja mindaz, amit megtudott. Özsébnél pedig nem megoldás, csak valamiféle lelki menedéket keres azzal, hogy mindezt elmondhatja. A király újabb levelet írt a kunok kányának, most már nyíltan annak érdekében, hogy szabjanak feszesebb feltételeket egyességüknek, mert az országban nagy a nyugtalanság miattuk, és végzetes lenne egy népükkel vívott belháború a tatárok betörése előtt. Kötönyt egyre többen tartják árulónak, a kunokat pedig csak a tatárok felderítőinek, akik az igazi nagy baj esetén nem a mi, hanem az ellenség oldalán lépnek harcba. Ez idő alatt pedig a tatársereg a határainkhoz ért. Talán a Tisza felső folyásának mentén haladnak majd Pest, Esztergom és a többi jelentős vár felé. Minek kellenének a tatár kémek, ha a kunok is ezt a célt szolgálnák? Kérdezte Özséb eltűnődve. Tudom, testvérem, hogy majdnem fogtál egy tatár leselkedőt, az őrség beszámolt róla. Ami persze túlzás, csak láttam, de jól szemügyre tudtam venni az arcát. Nekünk szokatlan, barbár vonásai voltak, és mivel mégiscsak emberi lény, a szemében lelke tükröződött, ami mintha telve lett volna a hódítók részvétlen diadalával. Nem tudtam volna elfogni, ő katona, én meg pap vagyok. Rám is támadhatott volna, de nem ez volt a célja, ekkora veszélyt nem akart még vállalni. Talán a fejébe vette, hogy visszajön értem. Én meg akárhogy siettem, ahhoz későn értem el az őrségig, hogy a nyomára akadjanak, de hogy észleltem, ebben ők sem nagyon hittek. Én is így tudom, folytatta Felicián, hogy kunok üldözése, szolgaságba vetése okán indultak útnak, s akkor már tédre kényszerítenek mindenkit, aki az útjukba kerül. Elbizakodottak, nemrégen csatát nyertek még a nagy Kínával szemben is, s álmaik szerint a németek földjéig terjeszkednének. Történhet csoda, sóhajtott Özséb. Megállíthatja a királyi sereg Kálmán herceg csapatával, a magyar nemesek összefogásával és a kunok segítségével a félelmetes Batukánt. Ám ha a nemesség egy része már a háború utára gondol, fél uralkodónk hatalmának erősödésétől, és minden áron éket akar verni a király és a kunok közé, ez az ellentét a végzetünket szolgálja. Arról kéne gondolkodnunk, Felicián, hogy mit, hová rejtsünk egy esetleges nagy pusztítás idejére, hogy az utódoknak megmaradjon.

Igazad van, Özséb. De minden a helyén van. Az egyházi kincsek, kelyhek, keresztek, főpapi jelvények használatban vannak a szertartásokon. Ha a kódexeink nem maradnak a száraz és biztonságos könyvtárban, akkor maguktól megsemmisülnek. Itt felépült egy rend. Ha ezt bármi megbontja, az mindenképpen az enyészethez vezet. Ne adjuk meg magunkat ilyen könnyen, testvérem. Csak akkor lesz vége mindennek, ha a fellegvár is elesik. Maga a város könnyen letarolható. Ezért azt mondom, te tárgyalj fenn a várban, ahová úgyis bejáratos vagy, adjanak nekünk helységeket, aztán állítsunk magunk mellé néhány jó, erőben lévő, megbízható embert, és hordjuk fel a legfontosabb megmentésre szánt értékeinket. Zárta le e tervvel Özséb nagyon megfontoltan a beszélgetést. Felicián kanonok, apró bólintások sorával jelezte, hogy egyetért az elképzeléssel. Nekik papoknak is a háború utára kell gondolniuk, de féltékenység és önérdek nélkül a hit, a szellemiség tovább éléséért, mert ez lesz az ország újraéledésének kulcsa is. 12. lekció. Tavaszodott. Özséb terve sikeresnek bizonyult, bár a várvédők nem mutatkoztak túlzottan bőkezűnek, de a felajánlott hely elég volt több fontos kincs elrejtésére. Még az érseknél is megjelent, tőle is elkérte mindazt, amit az éppen hadba készülő főpap hazatérvén örömmel találna meg újra, de erre alig adódott idő. Csodálom kanonokon bölcs előrelátását, de reméljük megmenekülünk ettől a szükségtől. Ezt a hat ládát pakoltuk be szertartáshoz, zsolozsmához és imádsághoz való kellékek, könyvek, értékes kézi és ötvös munkák, nemes fém és drága kő díszítéssel, valamint olyan erekjék, amelyeket nem lenne helyes, ha a barbár kezek meggyaláznának. Ismét köszönöm a gondoskodását, de nekem hamarosan a király mellett lesz a helyem azon a küzdőtéren, amelyen hosszú időre eldőlhet a haza és a magyar egyház sorsa. Özséb nem is akart hosszan időzni az érseknél. Éppen kísértette őt a gondolat, hogy rákérdezzene, vajon tényleg Pestre jön Köttönykán, hogy a királlyal találkozzon, s hogy mit lehet remélni a szövetség szorosabbra fonásától, de a sietségtől nyugtalan főpap bizonyára kikerülte volna a nyílt választ. Eljött március hónap 17. sorsdöntőnek vélt napja, az úr 1241. esztendejében. A király korán kelt, meghallgatta a keleti és a középső országrész váraiból érkezett hírhozókat, adott néhány utasítást az udvari hivatalnokoknak, aztán a szokásosnál valamivel díszesebb, nagyobb tekintély sugalló kísérettel elindult Pest felé. Köttönt a kunok kánját várta tárgyalásra, estére hazaig érkezett. Mindenki ismerte a király menetének célját, és az egyszerű halandó is számítgatott, reménykedett, hogy bár egy nagy sereg a hatalmas erejű Kína és a fényes hírű Kijev felett is győzedelmeskedett, hosszú utat tett meg, míg hozzánk elért, s talán a kunokkal, a nemességgel, a templomosokkal, Kálmán és Bamberg Frigyes herceg katonáival visszaverhető lesz a valamelyest elfáradt, hódító katonák hada. Frigyes korábban megtámadta már egyszer a tatárokat, és a kisebb nyertes csata során eltett foglyok közt kunokat is talált. Ezért terjeszteni kezdte, hogy a befogadott nép titokban a támadókat támogatja. Béla király tehát Esztergomból indult. Köttöny viszont a későbbi híradás szerint nem akarta megváratni az uralkodót, ezért utazással töltötte az előző napot, és éjszakára kíséretével tábort vert Pest közelében, Rákosmezőn. Már hajnal előtt sokfelé kitudódott, hogy a vezér a közelben tartózkodik. Pesten a király ellen lázadó nemesség összefogott a német katonákkal, akik még inkább féltékenységet tápláltak a kun vendégekkel szemben. Reggel szervezetten indultak árulásért számon kérni Köttönyt, akit a tatárokkal történt titkos összefogással vádoltak, számlájára írva a magyar településeken végbevitt barbárságokat is. A vezér éppen azért vonul kíséretével Pestre, hogy e vádakat a király előtt tisztázza, de már nem juthatott el a találkozóra. A király még meg sem érkezett a városba, amikor futár hozta a megrázó jelentést.
Köttönyt a lázadók felkoncolták saját táborában. Béla a hírtől egy ideig összeomlott, aztán erőt véve magán mégis belovagolt pesti palotájába, és ott tanácsadóival azon tanakodott, hogy vajon le tudja-e csillapítani a kunokat azzal az ígérettel, hogy elfogadja és vétkük szerint megbünteti a lázadókat, a kunoknak teljes adómentességet ígér a harcok befejezéséig. Köttöny kánnak pedig méltó síremléket állít Pesten. Mivel tudták, hogy a kán halálának híre már a kunok szálláshelyi felé szágult, hiszen a kíséret elszökött tagjai övéi közé vágtattak vissza, ezért Béla király is igyekezett leggyorsabb követeit utána küldeni. Mire visszaért Esztergomba, alig pihenhetett meg, küldöncei beérték, és reszketve mondták el, hogy lángban áll a két nagy folyó közti országrész. A kunok rombolva, gyújtogatva vonulnak ki az országból, egy részük talán dél felé, egy másik katonákból álló csoport pedig a tatár elé tart. Hogy az egyességet gyilkos módon megszegő magyarokkal szemben felajánlja neki szolgálatát a harcokban. Már nem kellett messzire menniük. A tatársereg elérte a kunok első, Erdély körüli szálláshelyét, itt volt alkalma megpihenni, erőt gyűjteni, az országot pedig elárasztani felderítőkkel. Főembereik többször is megvitatták a magyarok és kunok váratlan összeütközésének új lehetőségeit, a hozzájuk csatlakozott kunok pedig addig szálláshelyük valamennyi szegletét feltérképezték terveikhez. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb atya regényes életrajzát olvastam fel. Könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mára Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Nehemiás könyvének egy újabb fejezetéhez érkeztünk. A 9. fejezet, ezen belül pedig az első 3 vers sorát vesszük. Olvassuk tehát együtt. Majd ennek a hónapnak 24. napján egybegyűltek Izrael fiai, böjtöt tartottak, zsákba öltöztek és port hintettek a fejükre. Izrael fiainak utódai elkülönültek ugyanis minden idegentől, odaálltak és megvallották saját bűneiket, meg atyáik vétkeit. Odaálltak a helyükre és a nap negyed részében felolvasták az Úrnak, Istenüknek törvénykönyvéből, aztán a nap egy másik negyedében bűnvallomást tettek, és leborultak az Úr az ő Istenük előtt. Kedves hallgatók, az előző részben már láttuk azt, hogy amikor a babiloni fogságból visszatért nép előtt felolvasták az Úr törvényét, akkor milyen nagy hatást tett ez az ige olvasás a népre. Olyan hatást tett, hogy a nép sírt. Úgy vigasztalták a papok és a leviták a népet, hogy most nincs ideje a sírásnak, mert ennek a hónapnak a 15. napján a sátoros ünnep lesz, és a sátoros ünnep az öröm ünnep az Úr törvénye szerint. Hát most menjetek haza, azt mondták nekik, és örüljetek. Lakjatok a lomb sátorokba, leveles színekben, ugye erről már az elmúlt alkalmakkor is szóltunk. Mikor azonban elmúlt a sátorok ünnepe nem sokkal utána, egy nap különbséggel csupán újból felgyűltek Jeruzsálembe, és akkor eljött az ideje annak, hogy sírjanak. Ez a sírás a bűnbánatnak a sírása volt. Az egész népre nagy bűnbánat nehezedett, és vallást is tettek erről, meg is vallották a bűneiket is, és atyáik hamisságát is. Hát most a bűnbánatról szólnék, és a bűnbevallásról. Minek a hatására jön ez létre az emberben, mi a szerepe, miért kell az, mi a helyes bűnbánat, mi a célja, mit végezzel az ember életében a bűnbánat. Először is azt láthatjuk, hogy a bűnbánat és a bűnvallás a megtérésnek egy nagyon fontos része. Visszaemlékezünk arra, amikor keresztelő János hirdette az igét az Úr Jézus eljövetele előtt, és azt mondta, hogy térjetek meg. Azt is mondta magáról, hogy őt azért küldte el Isten, hogy elkészítse az útat az eljövendő királynak, Jézus Krisztusnak. Ez az útkészítés a szívekhez való útkészítés volt, és annak az útja, módja, hogy az ember Jézus Krisztussal és Istennel találkozzon. Hogy a szívünkhöz közel jöhessen, ennek az útja, útkészítése a megtérés. Ennek a megtérésnek a legjelentősebb része a bűnbánat, és ami a bűnbánattal nagyon gyakran együtt jár, a bűnbevallás, amikor nem maradnak meg az emberben a bűnei, hanem el is mondja, mert nem tud megnyugodni, és kikívánkozik belőle, hogy elmondja. Először Istennek, de aztán embereknek is. Nem elég azt tudni, hogy mi van leírva Isten igéjében, nem elég tudni bizonyos dolgokat az igéről, nem elég közösségbe járni, szentírást olvasni, és sok minden igazságot ismerni, csak ha az ige a szívig hatol. Akkor egyszer az ember életében lesz egy igazi bűnbánat és igazi megtérés. Ha pedig valaki már megtért, újjászületett és Isten gyermeke lett, akkor is, ha valami olyat követel, olyan útra lép, ami nem helyes az Úr előtt, akkor is követi az életében egy bűnbánat, egy mélységes megszomorodás is Isten előtt és bűnvallás. A bűnbánat és a bűnvallás mindig az ige hatására jön létre az emberben. Létrejöhet ugyan a bűnbánathoz hasonló valami érzelmi alapon is, meg lelkiismeret alapján is, de ami a megtérésnek a része, ami elfogadható Isten előtt, az mindig Isten igének a hatására jön létre. Itt is nem csak a 8. fejezetben olvastunk arról, hogy amikor a törvényt a nép előtt feltárták, akkor megkeseredtek a szívükben, hanem itt is arról olvasunk, hogy megálltak a helyükön, olvastak az Úrnak, az ő Isteneknek törvények könyvéből, a nap negyed része alatt pedig tanúságot tettek, leborultak az Úr előtt, az ő Istenük előtt. Tehát Isten igéjének, amely olyan, mint a két élő kard, az a hatása az emberre, hogyha még nincs összetört szíve, bűnbánó szíve, hogy összetöri a bűn ismeretet, bűnbánatot vakasz benne,
Isten az igéjét nem azért adja, hogy elfilozófálgassunk rajta. Nem azért adja, hogy meghallgassa az ember és azt mondja, hogy hát ez szép volt, hát ez jó volt. Nem azért, hogy érzelmi könnyeket csaljunk ki az emberből, se nem azért, hogy kritizáljunk, hogy nem így kellett volna, hanem úgy kellett volna, hanem Isten igéje azért adatott nekünk, hogy feltárja, hogy mi van a szívünkben. És mikor rádöbben az ember az ige világosságában, hogy mi van az ő szívében, akkor bűnbánatot fakasszon, és megtérés mutasson Isten felé. Tehát azt látjuk a felolvasott részben, hogy a nép nem várt sokáig a bűn bevallással. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni, édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vígasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket az RTI Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. 14 óra és 42 perc a pontos idő. Az Önök ima szándékaikat fogadjuk az elkövetkezendő bő negyed órában. Készülünk, hogy az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk itt a stúdióban, melyet felajánlunk
1: a háborúk megszűnéséért, és azoknak minden következményéért, a békéért, Leópápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Továbbá felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi szenvedélybetegekért, imádkozunk a magányosan élőkért, akiket a szeretteik elhagytak, imádkozunk a keresztény családokért, az utonlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus önzetlen szeretetét. Hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatunkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Továbbá imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink, ismerőseink lelki üdvéért is. Elismételjük a telefonszámokat, ahol hívhatnak, 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555. Interneten pedig a www.mariaradio.ru honlapon az ima szándékra kattintva érnek el bennünket. És van egy telefonálunk a vonalban, köszönöm. Mindörökké, amen.
2: Mai Szent Olvasokat és Szentmiséget felajánlom, hálából kapott kegyelmet ért a jó Istennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékét, a Mária Rádió tagjait, dísét.
1: Megszakadt, vagy valamiért nem halljuk. Köszönjük a hívását.

0: Amíg újabb telefonáló lesz, az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom nagynéném Bíró Juliannáért, aki a cikolyai temetőbe alussza örök álmát, nyugodjon békében, emlékeznek róla, és imádkoznak érte, szerettük Margit.
1: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani egy társért.
0: Mai imád felajánlom, ma 3 hónapja elhunyt Enikő, húgom lelke, nyugodjon békében, hiányzik. Nagyon köszönöm.
1: És van egy telefonálunk a vonalban, itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Köszönjük az Úr Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: Mai szentolatokat és szemmiséket felajánlom, hálából a kapott kegyelmekért a jó Istennek, továbbá imád kérek több fontos szándékért, Mária Rádió tagjait, vezetőjét, épségét, a világ békét, a háborúk megszűnését, egyházközösségünkért, papjainkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, betegeinkért, halottainkért, egy jó munkahelyét Svájcban, és 3 nagyon fontos szándékét, Isten vizes, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott délután, hogy jó Isten.
1: Áldott délutánt kívánunk.
0: Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért és 2 nagyon súlyos betegért. Isten fizesse!
1: Felajánlom a rózsafüzét egy fiatal házas párért, akik válásra határozták el magukat. Kegyelmed, de töltsd el őket, Uram, amen, együtt fogunk imádkozni.
0: Az irgalmasság rózsafüzérében hálát adok a drága Úr Jézusnak, hogy sikerült a fiam sofőrvizsgája. Köszönöm, hogy meghallgattad az imánkat.
1: Imád kérek a családunk körüli konfliktusok megszűnéséért, az igazság kiderülésért. Kérem a Szent Szűz megsegítő kegyelmét. Köszönöm. És telefonálunk van a vonalban. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Halló.
1: Élőadásban van. Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért, az irgalmasság rózsafűzért felajánlom a testvérem fiának az üdvösségét. Most van a ravatalom. Jóisten, adjon neki örök nyugodat. Az én fiamnak, a nagyobbik fiamnak további gyógyulás. Az egész nagy család egészségéért is kérem szépen felajánlom, és minden nehéz sorsú embernek a megkönnyebbítésért mindenkinek is van egy darab kenyér, lassalára és nyugodtság, béke, áldás, álljon mindenki.
1: Köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni.
0: Minden imát és a szentmiséket felajánlom Iluska tökéletes gyógyulásáért, Uram, hallgass meg kérésemet.
1: Minden imát, szentmiséket, rózsafüzéreket felajánljuk hálából Káposnálás faluba Bod Ambrusné Irmáért, halálának 2. évfordulójára. Jóisten nyugtassa, nyugodjon békében, Jézus Mária szent nevében, keresztfia Dénes és családja imádkozik érte.
0: Felajánlom a rózsafüzért hálából, hogy megszületett a 3. unokám is. A Jóisten áldása kísérje életét.
1: Hát imákat és szentmiséket felajánlom az irigy rossz akaratú emberekért és ellenségeinkért. Isten fizesse.
0: A rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért és gyógyulásért, a felsorolt szándékokért. Jézusom, bízom benned, egy édesanyja írta Erdélyből.
1: És újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió. Háttérből a rádiót megkérjük kikapcsolni, mert ezért visszhangzik. Halló, élőadásban van a kedves betelefonáló.
4: Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani lányom gyógyulásáért, aki súlyos betegségben szenved, találják meg a betegségét, és hálából az eddig kapott kegyelmekét. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Köszönjük, hogy hívott minket.

0: Hálás szívvel imádkozom az eddigi kegyelmekért, felajánlom a mai rózsafűzért Ella néniért, aki a mai napon balesetet szenvedett. Jézusom, bízom benned.
1: Súlya hallgató volt, megszakadt. Megkérjük, hogy próbáljon meg minket újra hívni. Üzenetekkel folytatjuk. Imádkozom, fiam, hite megerősödéséért, nehéz anyagi gondjai megoldásáért, egészségért, áldásért a munkájára. Egy édesanya imádkozik.
0: A héten elhangzó imákat felajánlom gyermekeim, unokáim, testvéreimért és önmagamért.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről imádkozik.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
2: Igen.
0: Szeretettel köszöntjük.
2: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Szeretném ezt az irgalmasság rózsafüzéri felajánlani a testvéremét, Lázár Egidájt, aki a temetőben a Csikortfalviban nyugszik, mert Mahamon neven napja van, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugdalmat, csendes pihenést a sírból. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
0: Mi is köszönjük a hívását, köszönjük, hogy velünk imádkozik.
1: Újabb üzenetek érkeztek, ezt a rózsafüzért, egészségért, békességért, unokáim jó tanulásukért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Egy áldott szép napot kíván mindenkinek, mi is ezt kívánjuk, békességet a szívekbe.
0: Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írta.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom békért a családban.
0: Imád kérek testi, lelki, békéért Jézusunk, bízunk benned.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Halló, élőadásban van. Itt a Mária Rádió.
2: Mit értessék a Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmet. A boldogságon szükség a tiszteletet. Tetszik hallani, ugye? Az egészségem javulásért, családomért és minden betegét. Tetszik-e hallani?
1: Nagyon jól halljuk, igen.
2: Na jó. Bűneim bocsánatáért, a halottaim lelki ügyét, és minden betegét. Köszönöm szépen. Kívánok Istenem, megáldott szép napot.
1: Áldott szép napot kívánunk mi is.
0: Vejem egészségért, nehéz munkahelyi gondjai, jó megoldásáért, áldásért a munkájára, és oltalomért. Ezért ajánlom fel a rózsafüzért. Köszönöm.
1: Mai összes rózsafüzét fel szeretném ajánlani gyermek áldásért. Egy mindennapos hallgató imádkozik. Mi is együtt imádkozunk vele.
0: Mai rózsafüzért felajánlom házasságomért és a férjem megtéréséért. Köszönöm, írta egy hallgató.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Hát a rózsafűzést és az egész heti rózsafűzéseket, imákat, miséket szeretnék felajánlani önökért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a családom élő tagjaiért, a betegségem meg gyógyulásáért, és nagymamámért, aki Rozália nevet viseltem, Angyikám és nagyményémért, ők is a Rozália nevet viselték. És minden hozzám tartozó halottaimért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a Szent Rózsafüzért az önök által kért kegyelmekért, halottaim lelke üdvéért, a lányom tisztánlátásáért és egy ügy megoldásáért ajánlom fel. Dicsőség Istennek!
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedves hallgató. Halló? hogyha hall bennünket, akkor elmondhatja az ima kérését. Halló?
3: Halló?
0: Igen, élőadásban van a kedves hallgató, hallgatjuk önt. Halló? Kérjük, hogy ossza meg az ima kérését. Sajnos nem sikerült, bátorítjuk a kedves telefonálót, hogy próbálkozzon újra, vagy ha valaki még szeretne, akkor meghallgatjuk, de addig is. Illetve már itt is van. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
3: A mai rózsafüzért, amikkel imádkozva felajánlom egy nagyon fontos szándékért, hálától a kaput kegyelmekért, és a betegekért. Isten fizessen lehetőséget, egy mindennapos hallgatom.
0: Köszönjük szépen, együtt fogunk imádkozni önnel.
1: Újabb üzenetek érkeztek, ezekkel folytatjuk. Minden imád, szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából. Családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást kívánom. Mindennapos hallgató.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, valamint az elhunyt szüleim lelke üdvéért és saját magam gyógyulásáért.
1: Szlovákiából írták, imád kérnék az új munkahelyen megoldásáért, Jézuson bízom benned. Itt a Mária Rádió. Aló, élőadásban van, igen, hallgatjuk. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Ha hall minket, akkor bátorítjuk, hogy beleszóljon. Halló, itt a Mária Rádió. Igen, kicsit szakadozzik, hogyha hangosabban sikerül.
4: Családom, én gyermekeim, és saját magamért a depresszióból való gyógyulásért.
1: Köszönjük a hívását, áldott szép napot kívánunk.

0: Imádkozzunk drága édesanyánk Bodó Regina lelke üdvéért, névnapja alkalmából, valamint szeretett bátyánk Bodó László emlékére, születésnapja alkalmából. Kérjük a mennyei atyát, hogy adjon nekik örök nyugodalmat és békességet.
1: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, és egy fontos szándékért Nagyváradról.
0: Halluj, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném a heti imákat elajánlani. Édesanyám Róza nevet viselte, egyik komasszonyom az is Róza nevet, Almási Aron is bőtte Róza Aliáért, és a családom összes élő is meg. Isten
1: bizony. Itt a Mária Rádió.
0: Köszönjük szépen, együtt fogunk imádkozni.
1: Újabb ima szándékok érkeztek. Szeretnék imád kérni, együtt imádkozok, hogy szeretteim megtérjenek, bűneink bocsánatáért, hálából bűneim önbánatért, Szentkereszt bányáról, Csaba megtéréséért, plebánosért. Önökkel imádkozik egy kedves hallgatónk.
0: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, délután 5 órakor ismét lesz lehetőség írni, hívni bennünket. Addig is, ha tehetik, imádkozzanak velünk az Irgalmasság rózsafűzérét, itt az Erdélyi Mária Rádióban a jelenlévő önkéntesekkel imádkozzuk, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz

0: és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj értünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már sok mindent megtudtunk róla. A könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Krisztus után 70 és 90 között írta a szerző. A legelső keresztény írások már idézik a műveket. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ fel feljegyzéseket, és ezeket építi be az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban az első és második fejezetet ismertük meg együtt, ma a harmadik és negyedik fejezetről beszélünk részletesen, hát tartsanak velünk. A harmadik és negyedik fejezet szorosan kapcsolódnak össze, mert azt a történetet dolgozzák fel, amikor Péter és János apostolok a jeruzsálemi templom kapujában meggyógyítanak egy bénán született, körülbelül 40 éves embert. A harmadik fejezet a csodás gyógyulást, és azt követően Péter beszédét mondja el a jeruzsálemi templomban, a negyedik pedig a zsidó főpapok és a szadduceusok negatív reakcióját az esemény kapcsán. Azt olvassuk tehát a harmadik fejezetben, hogy Péter és János meggyógyítanak a názáreti Jézus Krisztus nevében egy születésétől fogva béna embert. A templomban lévő nép ezt látva ámul, és sokan megtérnek közülük. Ma hol történnek hasonló csodák a világban Jézus által? Többször beszéltünk például püspökatyával a lurdi gyógyulásokról. Vonhatunk párhuzamot? Hol vannak még hasonló helyek a jelenkorban, ahol az emberek tapasztalhatnak hasonlóan erős és életet megváltoztató jelenségeket?
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Isten titokzatosan jelen van a világban, és cselekszik is. Csak kell hozzá szem, hogy meglássuk, és kell hozzá szív, hogy befogadjuk. Nyitott szív, nyitott gondolkodású ember. Történnek ma is orvosilag igazolható gyógyulások, amelyeket pusztán természetes okokkal az orvostudomány nem tud magyarázni. És hát ezek közül legismertebbek a lurdi gyógyulások. Lourdesban, ezen a franciaországi kegyhelyen létezik egy orvosbizottság, amelyet így neveznek Bureau de Constatation Médicale. Tehát ők vizsgálják a beérkező betegeknek az állapotát, a diagnózist, illetve ha valaki azt állítja, hogy meggyógyult, akkor az utána levő orvosi állapotfelmérést is ők végzik el. A kettőt összehasonlítják, és sok esetben megállapítják, hogy ami történt, az emberileg, orvosilag, természetes okokkal egyáltalán nem magyarázható. Fölülmúlja a természet erőit. Sok ilyen gyógyulás van, hadd idézzek föl kettőt. 2009-ben egy olasz idős hölgy, Antonia Tolószékben élt évek óta, és megmaradott Lourdesba, vízében fakadó forrás. Ahogy a medencébe beeresztették, azt érezte, hogy valami titokzatos kéz megérinti, egy titokzatos jelenlétet érzett. Először nagyon nagy fájdalmat, és utána egy hatalmas, végtelen megkönnyebbülést. Aztán egy nagyon kedves hangot is hallott, ne félj. A betegsége, amelynek az orvosi neve amiotrófiás laterál szklerózis, volt emberileg teljesen gyógyíthatatlan. gyógyulási esélye nulla volt. Néhány nappal később az asszony talpra állt. Egy másik hasonló eset 2008-ban. Egy francia szerzetes nő, Bernadette Morio, aki deréktől lefelé teljesen béna volt az idegek funkciójának elvesztése miatt. Az ő betegségét szaknyelven így hívják cauda equina, szintén gyógyíthatatlan. Ott a barlangban, vagyis ő nem a fürdés közben, hanem a barlangban való imádságkor érezte a szűzanyai Szent Bernadett egészen különleges jelenlétét. Érzett egy különleges forróságot, ami átjárja a testét. És egy-két nappal később a nővér talpra állt. Léteznek külön ilyen könyvek, amelyek összefoglalják, leírják részletesen a Lourdesban történt és orvosilag igazolt csodákat. Magyar nyelven is jelent meg ilyen könyv. De gondolhatunk más igazolt és ellenőrizhető csodákra is a mai világunkban. Minden boldoggá és szenté avatáshoz kellenek csodák, és ezeket az egyház tudományosan is megvizsgálja. Nagyon alaposan bizonyítani kell, hogy itt valóban egy emberileg meg nem magyarázható esemény történt. Ezeknek is van dokumentációja, amelyek elérhetőek. Akárha valaki nagyon kételkedik, egy-egy ilyen embert meg is látogathat. Elbeszélgethet vele, nézheti a fényképeket, ahol valaha tolószékben ült, most pedig láthatja, hogy a két lábán jár. Vannak aztán az Úristennek másfajta jelei is. Van olyan, ami csak személyes. Az az ember tudja, hogy itt Isten szólt, cselekedett, belépett az életébe, aki ezt átéli. Ilyen volt például Szent Ágoston megtérése. Egy kertben volt, titokzatos hangot hallott, vedd és olvasd. Kezébe vette a Bibliát, kinyitotta találomra. És ezek a mondatok ötlöttek a szemébe. Ne részegeskedésben, ne tobzódásban éljetek, nehogy mint azok, akik éjszaka élnek. Itt az idő, hogy felébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van hozzánk, mint amikor hívőkké lettünk. Vessétek le a sötétség tetteit. Öltsétek fel a világosság fegyvereit. Ne dédelgessétek testeteket. Nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Ágoston megdöbbent. Ezek a mondatok neki szóltak. Ágoston itt tér meg. Aztán jelen van Isten a világ csodájában is. A teremtett világnak a gyönyörű rendjében. Említettem már korábbi műsorokban például Anthony Flew, egy híres amerikai filozófus megtérését, aki egész életében ateista volt, és erről tartott előadásokat, hogy a vallás az ostobáknak a találmánya, vágyak kivetítése, kitaláció. És amikor idős korában elkezdett természettudományt is olvasni, rácsodálkozott például arra, hogy a legegyszerűbb DNS, ami működni tud, ami megtalálható a természetben, például egy vírus DNS-e, az körülbelül 160 ezer bázispárból áll, amelyeknek sorban kell lenniük ahhoz, hogy működjön. Anthony Flew-nak leesett az álla. Ez egy 160 ezer betűből álló könyv, amelyben értelmes szavak vannak. Üzenet, amelyből fehérjéket lehet készíteni, amely életre kell megmozdul. Anthony Flew ezáltal vált hívő emberré. Van, akit nem a természettudomány, hanem a történelemtudomány juttat el Istenhez. Hadd idézem ezzel kapcsolatban a Ben Hur című könyvnek a szerzőjét, Lew Wallace-t, aki egy teljesen ateista amerikai tábornok volt. És elhatározta, hogy könyvet ír arról, hogy a kereszténység ostobaság, legenda, mítosz, kitaláció, egy szép mese. Jézus élete, csodái, halála, föltámadása, kitaláció. Erről akart könyvet írni, és ezért elkezdett kutatni. Elkezdte olvasni az ókori forrásokat, amik fölelhetők, római, görög, rabbinikus írásokat, régészeti ásatásokat, az evangéliumokat, és egyre nagyobb döbbenet. töltött el, azt látta, hogy szemtanúknak egész serege bizonyítja azt, állítja azt, hogy Jézus egy valóságos személy. Elmondják, amit ő mondott, méghozzá ugyanúgy, egymástól függetlenül ugyanúgy mondják el. Rádöbbent arra, hogy Jézus élete, csodái, halála, feltámadása nem mese. Tanúknak a sokasága látta, átélte, és tanúsítja ezeknek az igazságát. Isten jelen van, cselekszik ma is a világban. Csak kell hozzá nyitott szív, hogy befogadjuk, kell hozzá szem, hogy meglássuk.
0: Péter a jeruzsálemi templomi beszédében a következő szavakkal buzdítja a béna gyógyítása után az egybegyűlteket. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt megváltót, Jézust, akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent profétái ajka által. Mi a jelentése annak, hogy Jézust az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig? Megújul a mindenség, mondta Péter. Hogyan, miképpen értsük ezt?
1: Péter apostol a korabeli szimbólumokkal, kifejezésekkel próbálja leírni, elmondani az üdvösség titkait, az üdvösség történetét. Azt mondja, hogy eljön a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. A Krisztus korabeli rabbik, illetőleg apokrif iratok, a Biblián kívüli vallásos könyvek a messiás idejét, a messiás eljövetelét így jellemezték, hogy ez a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. Amikor a szenvedésektől, betegségektől, a bajok terhétől az emberiség megkönnyebbül. Ezt olvassuk 4. Ezrás könyvében és a Szírbáruk könyvben is. Azt mondja például a Szírbáruk könyv, hogy mint a harmat, leszáll a földre a békesség, a gyógyulás. Eltűnik a betegség, a félelem, a baj, a jajkiáltás. Öröm tölti be a világot. Eltűnik a bosszú, öldöklés, harag, viszály és szenvedélyek. A vadállatok előjönnek az erdőkből, hogy az embert szolgálják. A kígyók nem ártanak. Az asszonyok fájdalom nélkül szülik a gyermekeiket. Az aratók, a földművesek nem fáradnak ki. A vetemények gyorsan, könnyedén nőnek. A messiási idők, a messiás második eljövetelének az ideje, a paradicsomi állapotok visszatérése, a megkönnyebbülés ideje. Nagyon hasonlóan ír erről a Jelenések könyve. Azt mondja, új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúltak, s a tenger, a halált jelképező tenger sem volt többé. Isten így szól, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert ami volt, elmúlt. Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Jézus fölmegy a mennybe, a menny fogadja őt be, egészen addig, amíg majd újra eljön. Itt Péter apostol Illés prófétára utal, akit a tűzszekér a mennybe ragadott, és a zsidó hagyomány szerint ott kell maradnia, egészen a messiás eljöveteléig, amikor majd onnan visszatér, hogy előkészítse a választott népet a messiás fogadására. Így mondja Malakiás könyve, az apák szívét a fiak felé fordítja, a fiak szívét az apák felé, vagyis kiengeszteli a népet, a nemzedékek közötti feszültségeket, sebeket gyógyítja. Egy kiengesztelődött nép fogadhatja majd be a messiást. Jézust befogadja a menny, ő az atya jobbján ül, és onnan fog eljönni az idők végén, hogy beteljesítse az üdvösség történetét, a megváltás művét. Az egész mindenség megújul, új ég és új föld lesz, ahol nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás.
0: A történetben ezek után a főpapok és néhány szadduceus arra próbálja megrávenni Pétert és Jánost, hogy többet ne gyógyítsanak Jézus nevében, mert ők úgy vélik, hogy ez veszélyes rájuk nézve. Püspök atya, itt ezen a ponton nagyon elgondolkoztam, hogy tanult és intelligens emberek, mint a szadduceusok és a főpapok, hogyan félhettek ennyire a valóság elfogadásától? Hát nem nekik is inkább megtérni kellett volna a csodát tapasztalván? Láthatóvá vált ez a csoda? Mi lehet még ennek a döbbenetes tagadásnak a hátterében?
1: Isten jelen van a világban, cselekszik, de nyitott szív kell. Nyitott szem kell, hogy őt befogadjuk, meglássuk. Az embernek a szabad akarata megmarad. Isten nem veszi el. Ez ma is így van. Hadd mondjak erre először egy nagyon különleges példát. Alexis Carrel, egy francia sebészorvos volt, 1902-ben teljesen ateistaként megy el igazából helyettesíteni egy kollégáját Lourdesba. És kísér egy végstádiumban levő beteget, Marie Ballet, aki TBC-ből fakadó hashártya gyulladásban szenved. Teljesen gyógyíthatatlan az állapota. Magában Alexis Carrel azt mondja, hogy ostobaság volt elhozni ezt a nőt erre az arándoklatra, minden pillanatban meghalhat. És Alexis Carrel ott van, gyakorlatilag kezében tartja ezt a haldokló fiatalasszonyt, akkor, amikor megmosdik a lurdi forrásnak a vizében. Látja azt, hogy az asszony nagy fájdalmat él át, ahogyan a víz éri a testét, de utána egy hatalmas megkönnyebbülést. És az óriásira dagadt hasa egy néhány perc alatt teljesen visszatér az eredeti állapotra. Az orvos nem akar hinni a szemének. Az asszony meggyógyul. Később egyébként szerzetes nő lett. Alexis Carrel nem lett egyből hívővé. Szinte a saját szemeinek nem akart hinni. Kellett hozzá egy második csoda, amit szintén átélt, egy vakon született kisgyermeknek a meggyógyulása. Ezt is látta, átélte, lassanként így válik belőle hívő ember. Egyébként Franciaországban az orvosi szakma őt gyakorlatilag kitagadja a hite miatt. Annyira, hogy neki el kell hagynia az országot, Kanadába megy, aztán az Egyesült Államokba, világhírű sebész lesz. Vannak olyan találmányai az erek összevarrásával kapcsolatban, ami miatt Nobel-díjat kap. Mutatja az ő élete, hogy pusztán a csoda nem kényszerít senkit térdre. Kell hozzá a nyitott szív. Őneki is kellettek évek, amíg hívő emberré lett, és az orvos kollégák szíve teljesen kemény maradt. Elutasították őt. A farizeusok, írástudók, a főpapok valami hasonlót élnek át. Látják a csodákat. Nem tudják letagadni. Talán a kedves hallgatók emlékeznek, hogy Jézus csodái kapcsán erről beszéltünk is, amikor azt állítják az írástudók, hogy Belzebub segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Miért találják ki ezt a körmönfont vádat, ami azt fogalmazza meg, hogy Jézus Belzebubbal, a gonosz lelkek fejedelmével valami fajta szövetségre lépett, és az ő segítségével, a tőle kapott hatalommal űzi ki a kisebb gonosz lelkeket a betegekből, a megszállottakból, ilyen módon tud gyógyítani. Miért találják ki ezt a nagyon körmönfont vádat? Azért, mert azt, hogy Jézus gyógyít, hogy körülötte vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, ezt nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Nem azt mondják, hogy amit az egyszerű nép állít, ez nem is igaz. Ez csak a jámbor balga köznépnek a hiedelme. Nem ezt mondják, azt mondják, Belzebub segítségével csinálja. Mert a tényeket nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Így van ez Szent Péter apostolnak a csodájával kapcsolatban is. A jeruzsálemi főpapok meg se próbálják tagadni, hogy ez a béna meggyógyult. Ha hanem nemet mondanak, mégiscsak nemet mondanak Péterre és az evangéliumra. Így van igen gyakran a mai ember is. A lurdi csodák például objektív tények. De a kortársaink nagy része elegánsan elmegy mellette, nem foglalkozik vele. Kezébe se veszi, úszik az árral, felszínesen él. Vagy sokan azt gondolják, hogy a vallás, az Isten akadály. A szabadságom korlátja. Nem akarok a tízparancs szerint élni. És egyszerűen eldönti, hogy ezekkel a kérdésekkel ő nem foglalkozik. Miért volt a főpapoknak annyira nehéz elfogadni Jézust vagy az evangéliumot? Azért, mert ragaszkodtak az Ószövetség hitéhez. Ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten egy népet választott ki. És nagyon nehéz volt azt elfogadni, hogy az idők teljességében minden népet meghív az ő szövetségesének, ebbe az új isteni családba. És éppen ezért eltörli az eddigi korlátokat, akadályokat, a tiszta és tisztátalant elválasztó szabályokat, a körülmetélkedést. Nehéz volt azt elfogadni, hogy az Ószövetség rendkívüli erővel hangsúlyozza, hogy egyetlen Isten van. Jézusban pedig föltárul az, hogy ez az egyetlen Isten nem magányos Isten, hanem élő Isten. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretet közössége, örök élet áradás, örök szülés és születés. Nagyon nehéz volt elfogadni ezt a hatalmas, döbbenetes újdonságot, és nem elválaszolnak Jézusra, illetőleg az evangéliumra. Igen gyakran így történik ez, nem csak a nyilvánvaló csodák elutasításában, hanem ahogy mondtam, vannak személyes jelek is az ember életében, hogy Ágostonnak a Biblia kinyitása és azok a mondatok, amik pont neki szóltak. Olvastam egy visszaemlékezést egy nagyon idős francia embertől, aki fiatalon érezte, hogy a Jóisten talán papnak hívja őt. És ez megtudja, fölütötte találomra a Bibliát. Rátette az ujját egy versre, és elolvasta, hogy mi az. Ebből akart választ kapni a kérdésére, hogy Jézus hívja őt. És a mondat így hangzott: kövess engem. Megrendült. De azt mondta, ez biztos véletlen. Lehetetlen, hogy ez Istentől jöjjön. Becsukta a Bibliát, kinyitotta újra, megint rátette az ujját egy versre. Ezt olvasta: megmondtam már egyszer, miért kérditek még egyszer? Teljesen lefagyott az ember, érezte, hogy Isten szól hozzá. De nem tudott igent mondani, nem lett pap. Gyakorlatilag hit nélkül, kicsit eltékozolva az életét, járta végig a földi élet útját. Öreg emberként, nosztalgiával, fájdalommal írja le a fiatal életének ezt a pillanatát, ahol Isten szólt hozzá, és ő nemet mondott. Vagy gondolhatunk a tudósokra is. Említettem Anthony Flew-t, aki megdöbben a természettudományok által is megmutatott titok láttára, hogy a teremtett világban rend van, értelmesség van, és ennek kell, hogy legyen valami értelmes oka. Nem minden tudós jut el erre a fölismerésre, sőt, nagyon sokan pontosan az ellenkező módon döntenek. Hadd idézzem az egyik közismert világhírű nagyszerű tudósunkat, Stephen Hawkingot, akinek a egyik leghíresebb könyve az Idő rövid története. Ebben a könyvben van egy alapállítás, amit sokszor ismétel a szerző, ami így hangzik, hogy mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció. Ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció, ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Ebben a mondatban két önellentmondás is van. Két abszurditás, két értelmetlen állítás. Az első az, hogy mivel létezik a gravitáció, ezért a semmiből. Most létezik valami, vagy nincs semmi? Ha létezik a gravitáció, nyilván nem a légüres térben, valami ezt a törvényt hordozza, valamiben működik, akkor nem a semmiből jön létre az univerzum. Ha pedig mégiscsak a semmiből, akkor miért állítja Stephen Hawking, hogy létezik? Valami létezik a gravitáció. A másik abszurditás teremti önmagát. Teremteni azt jelenti, hogy valami nincs, és a teremtés által létrejön. A semmiből létrejön valami. Létrejön valami, ami addig nem volt. Ha nincsen semmi, ha valóban egy teremtés történik, akkor ki ennek a tevékenységnek, a teremtésnek az alanya? Ki az, aki létrehozza? Kell mégiscsak valaki, aki által ez a teremtés történik. Teremti önmagát, ki az, aki teremt? Ha nincs semmi, akkor nincs, aki teremtsen. Stephen Hawking ebben a mondatban két értelmetlen dolgot is állít. Mit mutat meg ez a mondat? Az, hogy Stephen Hawking egy zseni. Fizikában, csillagászatban, a tudomány területén zseni. De a logikus emberi gondolkodásban, a józan emberi gondolkodásban abszolút nem az. Mintha vak lenne. Mintha nem venné észre, hogy értelmetlen dolgot állít. Miért? Mert annyira nem akarja elfogadni a tudománynak is a végső következtetését, kérdését, hogyha az univerzumnak van kezdete, valaha nem volt, valaha semmi volt, akkor kell valami, ami létrehozza, kell egy ok, ami nem maga az univerzum, ami rajta kívül áll, annyira retteg attól, hogy ezt a következtetést levonja, annyira nem akarja, hogy értelmetlen állításokba keveredik. Ez kicsit majd, hogy nem ahhoz hasonló, mint az ateista Szovjetunió, ahol a nagy tudósok minden erővel bizonyítani akarják azt, hogy az élet valahogyan magától jött létre a Földön. És emiatt meghamisítják a tudományos eredményeiket, létrehozzák ezt a bizonyos őslevest, az ősóceánokban levő anyagok keverékét, aztán néha belecsöppentenek egy-egy élő sejtet, hogy megmutassák, hogy az élettelemből élet lett. Magától az élettelemből nem lesz élő, magától az élők közül nem jön elő a gondolkodó, a szabad, az álmodó, a szeretni képes ember. A világ mindenség fölött ott lebeg a Teremtő Isten ereje, mint hatalmas mágnes, ami átjárja az egész mindenséget, létrehozza azt, és erőt ad neki, hogy fejlődjön, és az élettelemből előjön az élő, az élők közül pedig az ember.
0: A negyedik fejezetben azt is olvashatjuk, hogy miután a főpapok nem találtak olyat, amiért megbüntethetnék Pétert és Jánost, így elengedték őket. Ők pedig ezek után visszamentek övéikhez, és együtt imádkoztak bátorságért és újabb csodákért az Úrhoz, hogy tudják folytatni az evangelizálást. A Szentlélek pedig eltöltötte újra őket, így bátran hirdették tovább Isten szavát. Itt több fontos dologra is jó, ha felhívjuk a figyelmet. Először is a közösségben végzett ima fontosságára, másodszor pedig arra, hogy a Szentlélek működése akkor figyelhető meg az életünkben, ha folyamatosan imában kérjük a jelenlétét és a segítségét. Mit gondol ezekről, Püspök atya?
1: Ha valaki nem imádkozik, akkor olyan a lelke, az élete, mint egy edény, amit mindig lefelé, a föld felé fordítanak. Hiába esik az eső, hiába árad Isten kegyelme, békéje, fénye, az ő lelkébe, életébe nem tud bejutni. Ha imádkozunk, akkor ezt az edényt fölfelé fordítjuk az ég felé. Kinyitjuk a szívünket, az értelmünket, a lelkünket Isten felé, és magától a kegyelem esője betölt. A szentek ilyen emberek voltak, kitárták a szívüket Isten felé, és ezért betöltötte őket Isten ereje. Ezért is a szentek közelében történnek csodák. mert a kegyelem árad bennük. Test és lélek elválaszthatatlan az emberben. Nagyon sok testi betegségnek lelki oka van. És nagyon sok testi gyógyulásnak is lelki oka van. Éppen ezért a szenti avatásnak egy rész, nagyon fontos része az, hogy a körülötte történt csodákat fölismerjük és igazoljuk. Ez is jelzi azt, hogy a szent ember Isten felé kinyitott életet élt, valóban betöltötte őt Isten kegyelme. Ha imádkozunk, tehát a lelkünket kinyitjuk az ég felé. Az ima a valóságos, élő hitnek az egyik legfontosabb jele. Ha biztos vagyok abban, ha meg vagyok arról győződve, hogy Isten valóság, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy időt töltök vele. Ő a legfontosabb személy. Öröm vele lennem. Ha a hitem élő, akkor imádkozom, akkor megyek ő hozzá. Egyszer egy francia grófnőt kérdeztek meg arról, hogy miért tölt annyi időt a templomban, a kápolnában, Isten előtt. A francia grófnő elcsodálkozott, végül azt mondta, hogy mit csinálok ott olyan hosszú ideig. Mit csinálna a koldus a király előtt? Mit csinál a beteg az orvos előtt? Mit csinál az éhező a terített asztal előtt? Mit csinál a szerelmes a kedvesénél? Ha a hitünk élő, akkor nagyon természetes, hogy időt töltünk, megyünk a királyhoz, az orvoshoz, a terített asztalhoz, a szerelmeshez, a kedveshez, öröm ott lenni, meríteni akarunk az ő forrásából. Az első keresztények ezt közösségben tették. Nem csak egyénileg. Ahogy Jézus kéréshez tőlünk, azt mondja, ahol ketten vagy hárman, majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Ha együtt imádkozunk, merítünk egymás hitéből, a másik által befogadott, megélt kegyelemből. Mennyire fontos lenne, hogy a plébániáink ilyen közösségek legyenek. Először is legyenek a plébániákon közösségeink. A jó plébánia közösségek közössége. És ha valamelyik plébánián nincsenek élő közösségek, ott nem is nagyon van élet. És a hiteles keresztény közösség először is imádkozik. Megy a mesterhez. De utána ebből az imádságból élet fakad. Segítik a szegényt. Hirdetik az evangéliumot. Mennyire jó lenne, ha minél több plébániánk, sok-sok élő közösségnek a tágabb közössége, családja lehetne, ahol átélik az imádság, az Istennel való találkozás örömét, de utána ebből az örömből élet fakad, szegények iránti szeretet és evangélium hirdetés.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

keljetek fel és menjünk. Nekem azért fontos ez az idézet, nagyon sokszor jut eszembe az életem során is, és picit talán távolabb is áll ettől az eredeti kontextusától a Szentírásban. Az én megfejtésem vagy gondolatom ezzel, mert hogy én alapvetően egy kényelmet nagyon kedvelő ember vagyok. Tehát mondjuk kilusta. És vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz elkezdeni, nagyon nehéz tovább menni, nagyon nehéz lépni, nagyon nehéz elindulni. És ugye Jézus ezt akkor mondja, amikor Júdás őt elárulja az előtti pillanatokban, tehát hogy tudja, hogy mifele megy, a nehéz fele megy, a halál fele megy, a vég fele megy, és mégis elindul, mert hát tudja, hogy be kell teljesítenie azt, amiért ő erre a világra jött. És ezt szoktam én is mindig gondolni, hogy keljetek fel és menjünk, hogy induljunk el, egy nehéz napon is induljunk el, akkor is induljunk el, hogyha nem fűlik a fogunk ahhoz, ami ránk vár, akkor is induljunk el, hogyha tudjuk, hogy kudarcra van ítélve az a vállalkozás, amibe éppen belevágunk, de hogy menni kell és csinálni kell, és nem lehet megállni.

Szeretettel köszöntlek benneteket a mai katekézisben. A mai napunk az előzőnek a folytatása, azaz az örökké valóságra lettünk teremtve a Jóisten részéről. Ezzel foglalkozunk ma, ebben szeretnénk bizonyosságot nyerni az ő részéről. A Prédikátor könyve így fogalmaz a 3.11-es versben: Isten elültette az örökké valóságot az emberi szívbe. Hogy is teremthetett volna az Úristen egy olyan lényt, mint az ember, arra, hogy élete csak egy nap legyen? Nem, az ember halhatatlanságra lett teremtve, mondja Abraham Lincoln. Sokan nem tudjuk, hogy mit kezdjünk az örökkévalóság gondolatával, egyházi tanítás. De mindenképp alapozásként megállapíthatjuk ma, a földi élet még nem minden. A földön töltött éveink csak a főpróbát jelentik a valódi előadás előtt. Hiszen a halál túloldalán, az örökkévalóságban jóval több időt töltünk el, mint itt. A föld, azt mondhatjuk, hogy a kulisszák mögötti terület, az előkészület, az örökkévalóságot megelőző próbaidő. Úgy is mondhatnánk, hogy a bemelegítő edzés a verseny előtti próbakör. Az itteni élet fölkészít bennünket az ottanira. A földön legfeljebb 100 évig élünk, az örökkévalóságban viszont végtelen ideig. A Sir Thomas Brown fogalmaz, földi életünk nem több, mint egy apró zárójel az örökkévalóságban. Arra teremtettünk tehát, hogy örökké éljünk. A Szentírás azt tanítja, a Prédikátor könyve 3. fejezetben: Isten elültette az örökkévalóságot az emberi szívbe. Belső ösztönünk azt sugja, hogy jó lenne halhatatlannak lenni, és ezért mi mindent meg is teszünk, hogy lehetőleg ne halljunk meg, és ez is annak köszönhető, hogy Isten a saját képére formálván minket, örök életet szán nekünk,

érezni. Földi testünk csak ideiglenes szállása a szellemünknek. A Szentírás sátornak nevezi, viszont az ezután kapott testet már háznak. Így olvassuk a 2. Korintusi levél 5-ben, tudjuk pedig, hogy a földi sátrunk, ha összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Míg a földi életben számtalan választási lehetőségünk van, az örökkévalóságot illetően csak kettő. Menj vagy pokol. Natán egy átmenet idő, tisztító tűz. Amilyen a kapcsolatunk Istennel itt a földön, olyan lesz majd a mennyben is. Ha megtanuljuk szeretni Isten fiát, Jézust, és megtanulunk bízni benne, akkor érvényes meghívásunk lesz arra, hogy vele töltsük az örökkévalóságot is. Ha azonban elutasítjuk szeretetét, megbocsátását, megváltását, akkor nélküle kell töltenünk az örökkévalóságot. Lewis szerint kétféle ember van, akik azt mondják Istennek, legyen meg a te akaratod, és akiknek Isten mondja azt, hogy jól van, legyen meg a te akaratod. Szomorú, hogy sokaknak Isten nélkül kell majd elviselniük az örökkévalóságot, mert földi életüket nélküle látták jónak. Amikor igazán felfogjuk, hogy az élet több, mint itt és most realitása, és valójában az örökkévalóságra készít fel, akkor mindjárt másként kezdünk élni. Elkezdünk az örökkévalóság fényében élni, és ez meghatározza, hogyan viszonyulunk kapcsolatainkhoz, feladatainkhoz, körülményeinkhez. Hirtelen banálisnak, lényegtelennek, időpazarlásnak látunk számtalan tennivalót, célt, problémát, amely pedig azelőtt oly fontosnak tűnt. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál kisebbnek látszik minden más. Az örökkévalóság fényében átalakul az ember értékrendje. Bölcsebben bánunk az idővel és a pénzzel, nagyobb hangsúlyt fektetünk talán a kapcsolatokra és a jellemünkre. Kevesebbet foglalkozunk a hírnévvel, meggazdagodással, sikerekkel, s talán még a szórakozással is. Fontossági sorrendünket új szempontok alakítják, s már nem olyan fontos, hogy lépést tartsunk a legújabb trendekkel, divatokkal. Pál apostol is ír erről. Így fogalmaz a Filippiekhez írt levél 3. fejezetében. Valaha azt gondoltam, hogy ezek nagyon fontos dolgok, ma azonban értéktelenek tartom őket azért, amit Krisztus tett. Az élet a földön eltöltött idővel lenne egyenlő, mindenkinek azt tanácsolnám, ne fogja vissza magát, mindent adjon bele. Nyugodtan vágja súbba az etikát és a jóságot, hisz tettei következményei úgysem számítanak. Nyugodtan éljen önzően, hosszú távon úgyis mindegy, mit csinál. Csak hogy, és ettől változik meg a történet, a halál nem a véget jelenti. Nem semmisülünk meg, hanem átmegyünk az örökkévalóságba, és éppen ezért mindennek, amit a földön teszünk, örök következménye van. Életünk minden egyes mozzanata megpenget egy húrt, amely az örökkévalóságban rezonál. A mai világban talán a rövid távú gondolkodás okozza a legnagyobb károkat. Az, hogy a legtöbbet kihozzuk magunkból, érdemes folyamatosan éberen őrizni, s szívünkben nagy kincsnek tartani az örökkévalóságról alkotott mentális képünket. Hiszen az élet sokkal többről szól, mint az itt és most valóságáról. A mai nap az örökkévalóság fényében csak a jéghegy látható csúcsa. Az örökkévalóság viszont a többi része, amely láthatatlanul húzódik meg a felszín alatt.

Milyen lesz majd Istennel tölteni az örökké valóságot? Jobb, ha belátjuk, hogy agyunk kapacitása nem elégséges a menny minden nagyságának és csodájának befogadásához. Mintha az internetet próbálnak elmagyarázni egy hangyának. Kudarcra ítélt próbálkozás. Nincsenek szavaink, amelyek visszaadhatnánk az örökkévalóság élményét. A Szentírás azt mondja erről az 1 Korintusi Levél 2-ben, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem sejtett. Olyan lesz majd az. Ennek ellenére Isten enged némi bepillantást az örökkévalóságba a Biblia segítségével, szentjeink közben járásával. Tudhatjuk például, hogy örökkévaló lakhelyünk most készül a mennyben, és majd újra találkozhatunk hívő szeretteinkkel, elődeinkkel. Megszabadulunk minden fájdalomtól, szenvedéstől, és olyan feladatot kapunk, amelyben örömünket leljük egy örök életen át. Ellenben azt hiszem, hogy nem a felhőkön fogunk csücsülni glóriában, hárfákat pengetve, esetleg jogurtot eszegetve. Szabadon, zavartalanul élvezhetjük majd az Istennel való kapcsolatot, és ő is örömét leli majd bennünk korlátlanul, végtelenül. Eljön a nap, amikor így szól majd Jézus hozzánk, ahogy a Máté 25.34 fogalmaz: jöjjetek, atyám áldottai, örökéjétek a világ kezdete óta számotokra készített országot. Levisz kitűnően megragadja az örökké valóság lényegét gyermekeknek szóló 7 részes regénye a Nárnia krónikái utolsó lapján. Így fogalmaz benne: számunkra itt érnek véget a történetek, számukra azonban itt kezdődik a valódi történet. Eddig életünk ebben a világban nem volt más, mint pusztán a borító és a címoldal. Most azonban végre valahára belevághatunk a nagy történet első fejezetébe, amelyet még senki sem olvasott a földön élők közül, amely örökkön örökké tart, s amelynek minden fejezete jobb az előzőnél.

Istennek tehát terve van földi életünkkel, azonban nem csak ezzel, sokkal többet foglal magában, mint ezt a földön eltöltött néhány évtizedet. Szoktuk mondani, hogy az életben egyszer adódik ilyen alkalom. Nos, amit Isten ajánl, az az életen is túlmutató alkalom. Ahogy a Szentírás fogalmaz, a 33. Zsoltára gondolunk. Az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. A többségnek csak temetések alkalmával jut eszébe az örökké valóság, s tudatlanságuk miatt akkor is csak felszínes, szentimentális gondolatok formájában. Talán morbidnak tűnik a halálon elgondolkodni, pedig valójában nem egészséges úgy élni, mintha az nem létezne, s nem foglalkozni az elkerülhetetlennel. A Prédikátor könyve is így bizonyosodik meg erről. Balgaság lenne úgy leélni az életünket, hogy nem készülünk föl valami olyasmire, amiről pedig biztosan tudjuk, hogy be fog következni. Többet kellene gondolkodnunk az örökké valóságon, nem pedig kevesebbet. Az anyamében eltöltött 9 hónap sem cél önmagában, hanem felkészülés az életre, úgy ez az élet is felkészülés a következő, azaz az örök életre. Ha Jézuson keresztül kapcsolatunk van Istennel, akkor nem kell félnünk a haláltól, az csak az ajtó, amely az örökké valóságra nyílik. A földön ránk szabott idő utolsó óráját jelenti majd, de nem a véget. Ahelyett, hogy életünk vége lenne, inkább örökkévaló életünk születésnapja lesz. Ahogy a Szentírás a zsidókhoz írt levélben a 13. fejezetben fogalmaz, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. A földön eltöltött idő az örökkévalósággal összevetve nem több, mint egy szempillantás. Viszont következményei meghatározóak az örökkévalóság szempontjából. Ennek az életnek a cselekedetei az eljövendő alapját jelentik. Tudnunk kell, hogy a 2. Korintusi levél fogalmaz, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Van, aki arra buzdítja az embereket, hogy minden napot hátra lévő életük első napjaként éljék meg, pedig talán okosabb lenne hátra levő életünk utolsó napjaként megélni. Ahogy Matthieu Henry mondta, mindennapos feladatunk kellene, hogy legyen, hogy készüljünk az utolsó napra, amely egyben mennyei születésnapunk is lehet. Ezért arra hívlak meg, hogy így a mai együtt gondolkodásunk alapján gondolkodjunk el azon, gyakran, az élet több, mint az itt és a most realitása. És véssük a szívünkbe, amit az 1 János 2.17 fogalmaz meg. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Gondoljuk át, annak fényében, hogy az örökké valóságra teremtettem, mit kellene abba hagynom, és mivel kellene elkezdenem foglalkozni még a mai naptól.

Végezetül hadd énekeljek egy olyan helyről, amire nagyon vágyom. Ennek a helynek az a neve, hogy Édenkert.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti szent széki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy viszonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk, azért, amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, de Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba. És ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló, főként a brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egyisten hitet alapnak tekintették, de ennek az egyistennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
0: A bevándorlás évén hogyan alakul a vallási összetétel változása?
1: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
0: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
1: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaikat a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
0: Legfontosabb nyelvű csoportok?
1: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. A Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
0: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a sziget világ felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid identitás kérdése.
1: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő. Persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionáriusok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne ez, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
0: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
1: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül négyszer-ötször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
0: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
1: Nagyon köszönöm!
0: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni mai adás szerkesztője, Virtesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van. A mikrofonoknál
1: Gyula Éva
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, mindazoknak a következményért, a békéért, mert Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények egységéért, katolikus anya szentegyházunkért, felajánljuk testi, lelki és szenvedélybetegekért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, imádkozunk a magányosokért, azokért, akiket a szeretteik elhagytak. Imádkozunk a keresztény családokért, az úton levőkért, a fiatalokért, hogy megismerje Krisztus önzetlen szeretetét. Ma is hálával imádkozunk minden kedves önkéntesünkért és támogatónkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számokon, írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. Megkérjük kedves hallgatóinkat, ha élőadásba kerülnek, szíveskedjenek a háttérben lehalkítani a rádiót.
1: És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztunk meg. Markusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, daganatos betegségből való gyógyulásért, az ő egészségért, családnak sok erőt, sok kegyelmet kérek, írta egy hallgató.
0: A héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket felszeretném ajánlani, drága jó édesanya, Demeter Regina halálának évfordulójának és lelke üdvéért. Önökkel imádkozva Csíkszeredából kéri az imát, ajánlja fel Regina leánya. És egy kedves hallgatót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tetszik hallani?
0: Igen, igen. Nagyon jól halljuk.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A szentmiséit, a rózsatűzét elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész testvéreim halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a két unokámért, hogy a drága jó Istenem adjon nekik örömet, nyugalmat, boldogságot a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenek jelmen, köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk ezen szándékokért.
1: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és azért imádkozom, hogy rendeződjön az életük, Isten akarata szerint, az édesanyjuk írta.
0: A héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Fegyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, minden betegért, a magam gyógyulásáért, a Mária Rádióért, gyermekeimért, írta Udvarhelyről Margit.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egy jó munka lehetőségért, egy jó lelkitársért nekik. Szüzanya takarja be őket védőpalástjával. Édesanyjuk imádkozik értük.
0: És egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a szentolvasót és a szentmisét felajánlom a család összes halottaiért, a gonosz távozásaiért, a gyermekem és az ő családjáért, és minden jó akaratú emberért, és a család egészségéért, az én gyógyulásomért, és önökére Mária rádiót, köszönöm, dicsőtessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, tartson velünk az imában is.
1: Következő üzenet így hangzik: minden imád szent misét, rózsafűzért felajánlok hálából, Kápolnás faluban. Bálint István lelke üdvéért a Jóisten nyugtassa, az anyaföldben nyugodjon békében, a család imádkozik érte.
0: E heti rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom családunk békéjéért, a diákokért, pedagógusokért, útonlevőkért, a betegekért, egyedül élőkért, ima csoportunkért. Legyen meg az Úr akarata, írja Emília.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom, és ugyanakkor önökkel együtt imádkozom, szüleim, nagyszüleim, hozzátartozó elhalottaim lelke megnyugvásáért, bűneink bocsánatáért, ugyanakkor egészségért és jóságos páromért. Csak a titkárnő szólalt meg.
0: A mai rózsafűzért felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozójaiért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondjaink megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, és az összes elhunyt rokonért, Péter Hajnal ajánlja fel az imákat Szent Egyházáról.
1: Ezt a rózsafűzért fölajánlom a páromért, Attiláért, egészségért, külföldön dolgozik, egy jó munka lehetőségért, ezért kérem a szűzanyát, hogy vigyázzon rá.
0: És egy újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük. Halló?
1: Mi halljuk, hogy ön ott van. Valami nem sikerül, de próbálkozzon újra, kedves hallgató.
0: Ezt az imát és a rózsafűzért felajánlom gyógyulásomért, testi-lelki gyógyulásomért, köszönettel kéri az imát Cséplő András Sepsiszentgyörgyről.
1: Székely udvarhelyről írja egy édesanyja: felajánlom a rózsafűzért és minden imát a családomért, testvéreimért, Enikőért és Irénkéért.
0: Egy kedves hallgatót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló!
0: Halljuk ön, szeretettel köszöntjük. Halló!
4: Halló!
0: Hallgatjuk ön, szeretettel köszöntjük.
4: Azt a rózsafűzért felajánlom, magunk és a betegek vagyunk.
0: Gyógyulást kívánunk, és köszönjük szépen a hívást.

0: és több fontos szándékért bízva a közös ima erejében. Egy kedves hallgatónk írt a Dánfolváról. Egy kedves hallgatót köszöntünk. Haló! Haló, itt a Mária Rádió. Élőben van a kedves hallgató.
1: Amíg sikerül megszólalni, addig én megosztok egy imakérést. Ezt a rózsafüzért felajánlom. Hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, nehéz helyzetüknek a megoldásáért, testi, lelki gyógyulásért, Jézusom, bízom benned. Egy édesanya írta.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom. Segítséget kérek a Jézusunk, adja meg, amit tőle kérek, és bízunk benne, hogy meghallgat.

0: Egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló.
1: Valamit nem csinál jól a kedves hallgató, mert halljuk, hogy önt ott van.
2: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani. Hálából a sok-sok kapott kegyelemért. Az ima meghallgatásáért, családom egészségéért, a gonosz távozásáért a családomból. Két fontos szándékért, a bűnöm bocsánatáért, a testvérem gyógyulásáért. Mária Rádió összes hallgatójáért, Jézusom, bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mindenre kiámen, köszönjük szépen a hívását, imádkozzunk együtt ezen szándékokért.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, valamint elhunyt szüleim lelkük üdvéért és saját magam gyógyulásáért.
0: A heti rózsafüzéreket és szentmiséket felajánlom a felsorolt szándékokért, és az én szándékaimért, Jézuson, bízom benned, egy mindennapos hallgatónk, kérém.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Hát,
2: ezt a Szent Rózsafüzét, az egész het napi imákocs hetet felajánlom az egészségünké, a családom egészségéé, testi-lelki békéiké, s a megkótyainké, s a Mária Rádiói, s a háború megszüntetéséé. S egy fontos szándékra Isten füzesse meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Tartson velünk az imában is.
0: Üzenettel folytatjuk a rózsafűzért és szentmisét felajánlom nemrég elhunyt drága szüleim lelke üdvéért, testi és lelki egészségem rendbejöveteléért, vérnyomás és szív problémák gyógyulásáért. És újabb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
3: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
3: Én azt a rózsafüzét szeretném ajánlani a családomét, gyermekeimét. Összép unokám indult iskolába, a Jóisten segélyemét adjon nekik erőt, egészséget, segítőkegyelmet, hogy a tüzonyos segélyemék, hogy a tárgyiket tudja teljesíteni. Fejállnám az egész halottanként, és a férjem egészségét, édesanyám egészségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Istenből szóltam, bírok Lára, Isten tízessel meghallgattok. Kellemes szép délutánt kívánok.
0: Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk a pedagógusokért, diákokért, szülőkért.
1: Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani unokámért, aki nem fogad szót a szüleinek. Tudom, hogy nehéz ez a kamaszkor, de a Jóisten segítségével minden megváltozhat. Valóban így van, kérjük az Úr Jézust, aki engedelmes volt az ő szüleinek, hogy ezt az unokát és minden unokát, gyermeket érintsen meg az ő békéjével, szófogadást és

0: engedelmességet.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió. Mindenki amen.
2: Azt a fenntolvasultam, és én imáját, előttel imádkozva felajánlom, hogy gyermekeimért, két gyermekeimért családjukkal együtt, kilántunokámért, dézunokámért, az iskolából, óvodából, induló, összes gyermekért, és a szülőkért, a jóistárság ilyen meg, adjon segítők a gyermek mindnyájuknak, és felajánlom az ázint, férjemért, após, anyósomért, nagyszülőkért, a Dénzágajó szüleimért, a nagyszülőkért, a négy évű testvéremért, családjukkal együtt, a betegekért, a gyógyulásért, mindenért, a Jóisten adjon mindnyájunknak segítőt, kegyelmet.
1: Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk ennél.
0: Ma imákat felajánlom az iskolában lévő igazságtalanságok megszűnéséért, kérem a Jóistent fordítson mindent unokám javára, ugyanakkor a talpa gyógyulásáért a kicsi unokámnak. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, imádkozzunk együtt minden felsorolt szándékért itt az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójában a Szent Benedek plébánia templom rózsafüzér tagokkal együtt imádkozunk. A mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde fogadták az önök kéréseit.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria. Imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, itt a Mária Rádióban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged értelméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetele számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádot követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Örvendet és rózsafűzér első szentítók, akit te Szentsüz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény örömgyökere az alázatba rejlik. Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjen szavait szerint. Amikor áldozol, belép Jézus a testedbe, a lelkedbe, belép, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Pásztor, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: a kérgalmadra.
1: Második szentitok, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Figyeld Mária csöngét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, oly hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli, elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretté formája, fölcsendül a magnifikát. Amikor Jézust hordozott szívedben, élő tabernákulumá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miként

0: Segíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: A

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentfűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentfűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat.

0: Anamataram.
1: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, a hódolat teljes magatartását, ahogyan kezébe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség egész teljessége. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik a szíved ővele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békéjében indulsz haza.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: apostol. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kér adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tör, járja át. Tudja, s bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad, Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy az Úr, hogy az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha felveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsánat

0: Urunknak irgalmadra.
1: 5. szent titok, akit te Szent Zsuzsa templomba megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájában, aki veled együtt mondja. Atyám, amikor elnékedél az evangéliumról, Mária fogja a kezed. Tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd fel őt Isten neked szóló üzenetét, s ha megtalált szó, örömhír lesz a szívedbe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: A kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Isten, üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Ó, Mária, édesanyánk!
1: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
0: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja.

0: teheted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk,

0: szemme,
1: rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk,
1: csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörög érettünk,
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk,
1: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ünnepeljük együtt az eukarisztiát. Szentmise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Káresztelekről, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat ma Hajduda János plébános. A kántori szolgálatot ellátja Szabó Gyöngyi. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

és közösen mutassuk be ezt a mai szentségét. A mai napon Szent Mária, Szent István és Szent Mennyhért áldozó papok hasaiért, amik ünnepe van, és a szentségét szándékra ajánljuk fel. Szentése kezdetén is álljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen nevelhessük az Úr szent

anyagokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.

0: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól a zöhög bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem élheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsorsaknak vélték. Elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a heményük tele volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jó teményekben részesültek, mert Isten próbálha tette, és magához méltónak találta őket. Mint ahanyat a kohóban megvizsgálta, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az ítélet idején majd felhagyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikha, amely a tallón tovaha pódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uhalkodnak, és az Úr lesz a kiahájuk mindöhökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerhik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályhelyisze. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak. Mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokon számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, ne féljetek! Alap igazság, hogy a földi ember kezdve kiskorától a haláláig mindig fél valamitől. A gyermekkori félelmeken már túlestünk, de mégis félünk a rossz és gonosz emberek ártó szándékától. Féltjük életünket, egészségünket, vagyonunkat, családunkat, gyermekeinket és azokat, akiket szeretünk. Félünk a haláltól, a munkahelyi bajoktól, a természeti csapásoktól, háborútól, sokszor még egymástól is, és ki tudná felsorolni, hogy még minden, mi mindentől. Jól tudta ezt az Úr Jézus. Neki is volt része benne. Gondoljunk csak nagy csütörtök éjjelére, amikor az olajfák hegyén félelmében vérrel verítékezett. A kereszt oltárán pedig a 21. zsoltárt imádkozva kiáltott fel: én Istenem, miért hagytál el engem? Az Úr Jézus ma elsősorban

0: az emberektől való félelemtől óv minket. Mert mindig és mindenhol elsősorban maguk az emberek tudták és tudják a legnagyobb bajokat a nyakunkba zúdítani. Tették vagy teszik ezt sokszor alattomosan, titokban, vagy nyíltan és erőszakosan. Kiki maga tudja, hogy melyik fajtáját tapasztalhatta meg életében. De vígaszként azt is mondta Jézus, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódna. Nincs olyan titok, amelyik ne tudódna, sem gasztett, amelyre fény ne derülne. Hányszor láttuk, hallottuk a lebukók szomorú és elgondolkoztató sorsát. Hiszen amit két ember tud, az már nem titok. Kedves testvérek, legyen ez számunkra is nagy vigasztalás keresztény életünkben. Egyszer meg fogom tudni rossz akaróimat, titkos ellenségeimet és bajkeverőket. Ez jézusi ígéret. Ha talán nem ezen a földön, de oda át mindenképpen. Nincs olyan esztendő, hogy valakiről a leplet ne rántaná le az élet. Egyik percről a másikra vesz oda örökre a becsület, a jó hír név, és zúdul nyakába a szégyen. Kedves testvérek, Jézus továbbá arra figyelmeztet, hogy ne csak azoktól féljünk, akik életünkbe, becsületünkbe gázolhatnak, anyagilag is tönkre tehetnek. Sokkal inkább kell félnünk azoktól, akik a lelkünket is tönkre akarják tenni. Akik ki akarják ölni belőlünk a remény szikráját is, hogy ne bízhassunk az Isten minket szerető és irgalmas jóságában. Azoktól kell félnünk, akik minket az embertelenségbe, hitetlenségbe, a gyökértelenségbe, a sátán markába, a szekták dzsungelébe, vagy az örök kárhozat veszedelmébe akarnak taszítani. A jézusi kérés szerint csak ezektől kell félnünk. Ez a félelmünk azonban nem egyéb, mint egy okos küzdés a lélekgyilkosokkal. Nem hagyom magamat, kivédem a támadások hosszú és véget nem érő sorát. nem a törvényszéken, nem a bosszú állásban, a bűn elkövetésével. Bűnt bűnnel jóvá tenni soha nem szabad. Isten kegyelmével mégis győzelmet arathatunk, mert mindenre képesek vagyunk abban, aki minket megerősít. Jézus mondja, egy fillérét ugye két verebet adnak, és mégsem hullik a föld lesse közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. És ezért Jézus levonja a végső figyelmeztetést. Nagy butaság és hálátlanság elszakadni Istentől. Kilépni az egyházról, összeütközésbe kerülni a pappal, vagy talán vallástalanul leélni egy életet. Hiszen Isten a mi egyedüli reménységünk. Mindenkiben csalódtunk, mindenki cserben hagyott. Csak egyedül az Isten nem. Csak mi hagytuk, és ma is hagyjuk cserben őt. Nagy szerencsénk, hogy Isten nem a bűneink szerint bánik velünk. Kedves testvérek, Jézustól hallottuk, ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ne legyünk zúg keresztények, vagy ájtatos otthoni manók, akik odahaza egy-két összecsapott mi atyánkkal, elintézünk mindent az Istennel. Akik azzal gúnyolódnak, hogy odahaza is tudnak imádkozni, miért menjenek a templomba? Ma ezekhez így szól Jézus, éljenek az emberek előtt is őt megvalló, hitvalló életet. Boldog az a keresztény ember, aki nem csak szépen tudja énekelni a legszebb egyházi templomi énekeket, hanem azt meg is valósítja. Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked halok, életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok. Amen. Most pedig közösen imádkozzunk. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiesség által mutatja meg a világnak, az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Véltanú idét, akik mind halálig hűségesek mahattak hozzád. Őrizd meg népedet az igaz hitben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Véltanú idét, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad. Add meg az egész világnak a lelki és meheti szabadság ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Véltanú idét, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Véltanú idét, akik tisztára mosták lelküket, köntösét, szent véhedben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Véltanú idét, akik együtt uhalkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, s add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké.
2: Amen.

Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen, ha minden

0: Istenünk, szálljon bőséges áldásod ezekre az adományokra, s újíts meg minket szeretetedben, szent vértanúid példájára, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.

Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozás szent lelkedet, hogy számunkra, ami unk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely

Mert ez az én vérem kell, az új és örök szövetségi, ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékeimre.

0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Térve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Hiszen szíveden ununk egyházat sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörük élő mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket tízzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

Hívna az Isten bárányim, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék.

0: aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, az megmenti életét, mondja az Úr. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a mennyei szentség megújított minket, és örömmel töltötte el lelkünket. Attól részesedjünk szent vértanúi dicsőségében, amelynek szálogát e szent titkokban elnyertük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Segéget ért, menjetek végében.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk,
1: lelked örök pásztora, tekint sírgalmasan, szeretett nyájadra, Urunk mind állát, örök.

0: és bűnt nekünk, a te szíved szerinti, papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Kedves hallgató, Szent misét közvetítettünk Káresztelekről, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott Mahajduda János plébános. A kántori szolgálatot ellátta Szabó Gyöngyi. A mikrofonnál Szabó Csillát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksömői stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kárász Terket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A Szilágyfennsík dombos vidékén, Szilágy megye északnyugati részén, a Krasznai dombságon található Kárász Telek. Északon Bobota, keleten Hídvég, délen Ipp és nyugaton Kémér községekkel határos. Két falu tartozik hozzá, Kárásztelek a községközpont és Szilágy Domoszló. Kárásztelek 47 kilométerre helyezkedik el a megye központtól, Zila, és 18 kilométerre a legközelebbi várostól, Szilásomjótól. A község központjának neve 1241-ben jelenik meg először okiratokban Kalóztelek néven, míg Szilágy Domoszlót 1418-ban említik, mint Domozló. Kárásztelek, mivel a Szilágyfennsík dombos vidékén található, jól fejlett mezőgazdaságot mondhat magáinak. A tatárjárás idején feldúlták és leégették Erdély északi részét, valamint az átvonulása során Kárásztelek lakosságának nagy részét lemészárolták, vagy magukkal hurcolták. A falu 1679-ben kapta mai nevét, Karasztelek. A 18. század második felében Szekrényesi Péter legendás huszárkapitány vagyonát és birtokát az épülő helyi templomra hagyományozta 1783-ban. A település Szilágy megye egyetlen olyan helysége, ahol a falu 84%-a római katolikus. Jelentős népi építészeti hagyatéka van, házainak oromzata napsugaras, virágmotívumos kazettás díszítésű. 1650 körül Báthori Zsófia II. Rákóczi György neje templomot épített, a plébánosnak pedig saját kastélyát adta, hogy abban lakjék. 1706-tól vezetik az egyházi anyakönyvet. Egy igen régi kincse a templomnak a Szentkereszt erekjéje, amelyet nagyajtai Cserei Farkas ajándékozott az egyháznak 1850 körül. A templom tönkrement, de 1777-ben Mária Terézia elrendelte egy új templom építését. A neoromán stílusú templom tervrajzát Bárdon Ferenc építész készítette el, a munkálatokat pedig Kadek István szabadkai építész vezette. A templom építését 1779-ben kezdték el, és 1782-ben fejezték be, amikor Tóth Pál, somjói pap és alesperes felszentelte. Alig telt el 25 év, és a templom földrengés vagy földcsúszamlás következtében összedőlt. 10 éven át a helybeli katolikusok egy szalmafedeli kunyhóban tartották az istentiszteleteket. Az egyházmegye költségein 1818-ban egészen újjáépült a templom. 1906. júniusában oly rohamosan kezdett repedezni, hogy a toronyból levették a harangokat, a tornyot lebontották. 1913-ban a templom hajót is teljesen lebontották, és 1915-ben elkészült az új templom. A templom szentelésre 1917. május 15-én került sor. A templomnak három oltára van, a fő, a Szentkereszt oltár, a mellékoltárok egyike, a Szűzmária oltár, a másik a Szent József oltár. Mindenütt uralkodik a félkörív. A bolthajtás, az ajtók, a díszítő ívek, a hosszúkás ablakok mind félköríben végződnek. Ablakai színesek, nagy felületei vannak, amelyek alkalmasak a festésre. A torony nincs egybeépítve a templom hajójával, a templom külső falait 12 négyszögletű támasztó pillér tartja. A toronyban három harang van. Legrégebbi harangja 113 kg, a 14. századból való, e harangnak henger, mozsár alakja van. 2013-ban Tímár Sándor Asztrika kaplonyi ferences kolostor házfőnöke és plébánossa megáldotta a templomkertben felállított keresztútat, amelynek bronzöntvényeit Deák Árpád nagyváradi szobrászművész tervezte. Temploma felszentelésének 100. évfordulóját 2017. május 13 és 21 között tartotta a közösség. A templomkertben egy lurdi Szűzmária barlangot helyeztek el, amit 2018. október 7-én áldottak meg. Egy turulszobor és katonai emlékmű is áll a templom közelében. A Karászeleki plébánia a nagyváradi római katolikus egyházmegye, krasznai főesperesség, szilájsomjói esperesi kerülethez tartozik, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepnapja szeptember 14, az ünnephez közeleső szombaton tartják az ünnepet, örökös szentségimádási nap november 4. vasárnapja. Filiája Sarmaság, a Krasznamente egyik nagy települése, a Kraszna és a Zilla-patak találkozásánál fekszik. A legrégebbi tárgyi leletek Sarmaság környékéről Krisztus születése előtt az első évszázadból valók. 1941-ben Roska Márton régész ásatásokat végzett Sarmaság határában. A lelet egy része a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van, a többit a kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum őrzi. Az 1991-ben épített kápolnát titulusa Szent Borbála. 1993. július 3-án Tenfli József nagyváradi megyés püspök szentelte fel. A falu búcsús ünnepét december 4-én tartják. Örökös szentségimádási nap augusztus első vasárnapja. Karászelek látjál oldalagosan Sejmesi Losvát, plébániáját 1870-ben alapították, korábban Szilágy Somlyó szórványa volt, majd két esztendeig káplánságként működött. Templomát 1881-1882-ben építették, és Szent József a munkás tiszteletére szentelték fel. Búcsúját május 1-én az örökös szentségimádási napját április első vasárnapján tartják. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a Karászeleki plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak,

0: által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessünk. Amen.
1: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
2: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szent Györgyi stúdióban jelenkezek. Dicsértessék Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Üdvözöllek, Isten hozott!
2: Köszöntök én is minden kedves rádió hallgatót.
1: Kedves Kinga, első kérdésem az, hogy mikor volt életedben első olyan esemény, vagy megtapasztalás, amikor úgy láttad, hogy Isten élő valóság?
2: Az akkor, amikor először vettem részt a szilveszteri vérosztáson.
1: Voltál-e konfirmálva?
2: Igen.
1: Ott volt-e megtapasztalásod?
2: Akkoriban még nem.
1: Sor. Nem volt. Jó, ez van. Hogy kerültél a szilveszteri vérosztásra?
2: Hát akkoriban még volt egy aktív zenekarom, és szilveszter napján ők azt mondták, hogy felhívtak, nincs rám szükség aznap este zenélésre.
1: Jaj! És hát egy szilveszteri bulitól egyszerűen így eltávolítottak.
2: Igen.
1: Nem semmi.
2: Amit természetesen nem fogadtam akkor a legjobban. Duzzogtam is eleget, de én már akkoriban járogattam keddenként találkozókra, de ez ilyen járogatás volt, tehát egy kedden mentem, és lehet hármat nem.
1: Értem, tehát nem vetted
2: omba. Eszembe jutott, hogy mondta a kedves ismerőseim, hogy ők részt fognak venni szilveszteri vírasztáson, és így a nap végére, mire nagyjából kiduzzogtam magam, gondoltam felhívom, hogy végül is mennek-e, és csak ez lehet egy méltó zárás az évnek. Felhívtam, mondta a kis, hogy persze, elvisznek. Emlékszem, nem tudom soha elfelejteni azt a pillanatot, amikor beléptem a terembe, akkor az altemplomba egy olyan béke töltött el, és egy olyan isteni jelenlét, amit szerintem soha nem is tudok elfelejteni. Minden lehult, minden harag, minden neheztelés, és akkor vált számomra teljesen tisztább az, hogy na itt a világi zenélés is befejeződött.
1: Bocsáss meg, de egy ilyen szilveszteri virasztás azért nem éppen a világihoz hasonlít, tehát itt nincsenek kínálmációk, nincsenek csak imádság van. Ugye amikor meghívtak, vagy úgy döntöttél, nem volt kérdés benned, hogy azért most már elmenjek egy ilyenre, nem menjek, kibírom-e, hogy mint?
2: Érdekes volt, mert szilveszter napján egyedül voltam itthon. És így gondolkodtam, hogy egyedül az milyen. Azért akkoriban úgy voltam, megnézném, hogy ott mi van. Emlékszem, már ott is hallottam, mondták, hogy ez egy igazán jó buli. Ilyen buliba még nem igazán vesz részt az ember. Gondoltam magamban, ó, persze. És ott maradtunk reggelig, na akkor volt az. Emlékszem, szerrán meg tetszett kérdezni mindenkit, hogy milyen üzenet van a szívecskékben, meg hogy ki mit tapasztalt meg.
1: Igen, a befejező részben, igen.
2: Akkor mondtam azt, és mai nap is ezt tudom mondani, hogy az volt a legjobb buli, amin részt vettem. A dicsőítésekkel már akkor nagyon tetszett, az éjféli mise, az imádságok megragadott.
1: Tehát fiatalként és énekesként több szilveszteri ilyen vettél részt, ugye egy szilveszteri bulin, és azt mondta, ez ugye ez a kajamentes úgy jobb volt?
2: Jobb. Igen.
1: Gondolom nem azért, mert nem kaptál gyomorgörcset ott, vagy nem csemeltél meg.
2: Békésebb volt, nyugodtabb volt, felemelőbb, igen.
1: Igen? De mit szóltak otthonnal, hogy ide mész most nem énekelni? Nem szórakoztatni?
2: Anyukám ő örült, mivel ő is jár, és jár mai napig találkozókra. A család többi tagja az úgy elképett, és pontosan ezen is, hogy de mit lehet csinálni ott reggelig. Biztos, hogy másfele megyek? Csak mondom, hogy oda. Aztán mondtam, hogy nem, itt egészen más dolgok történtek, és így volt az, hogy bár a tavain nem vettem részt, de utána még voltam kétszer.
1: Akkor meg voltál elégedve a virasztással?
2: Abszolút meg.
1: Igen. Mondtad, hogy zenekarod volt, énekes voltál egy világi zenekarba, azok úgy egyszerűen megköszönték a jelenlétedet. Tudom, hogy valamikor belekapcsolódtál, hogy itt is énekeljél, az hogy jött össze?
2: Érdekes volt, ahogy a gondviselés már akkor működött, mert ez szilveszterkor megtörtént, hogy na, rám nincs szükség, de elsőjén már hívtak, hogy de aztán lesz egy zenélés, és nem csatlakoznék, mondtam, hogy nem. Én ezt így befejeztem, viszont azt nem tudtam még, hogy mi következik.

0: dolgom is. Teljesen mást akarnak az emberre erőltetni, egy más képet kialakítani róla, megmondani, hogy mit csináljon. És akkor érkezett el az a pont, amikor biztos voltam benne, hogy én ezt befejeztem. Ennyi elég volt.
1: Értem, tehát mélyebben bele felismerted a világi
0: igen,
1: dolgoknak
0: hála
1: a hátterét.
0: Istennek.
1: Nem az, ami látszik, és ami tetsző, ami csillog-villog, hanem van ennek bizonyos háttere is.
0: Van.
1: Igen, és akkor hogy kerültél, meggondolom, nem azt mondtad, hogy na, most már jöttem énekelni, vagy ilyen az, hanem...
0: Megvolt az a szilveszteri virasztás, és januárban indult a Szentlélek szeminárium, ahova én is beiratkoztam, Szent Györgyön, és hát újra gondviselés, legalábbis én annak nevezem, kis csoportokba vagyunk osztva, és én pont a zenész kollégával, Sonka Lórival kerültem egy csoportba.
1: Igen.
0: Ő ismert engem, és már ugye a második, harmadik hétfőkön mondta, hogy nem érdekelne a dicsőítés dolog, de egyértelműen, jaj, nem, hagyjál, hát én most fejeztem be a világit, nem foglalkozok én ilyesmivel. És szerintem 9 hétből, mivel annyit tart a szeminárium, szerintem biztos vagy 4 héten át mindig mondta, hogy de gyere, na, már jó lenne, szükség lenne rád. Mondom, hogy ne haragudj, de nem. Aztán elérkezett egy első pénteki virasztás. Azt hiszem február lehetett, mintha igen. Amikor ő írt volt nekem, hogy légy szíves, hozod a mikrofonod, már ma éjszaka énekelni fogsz. És mondtam, hogy én biztos, hogy nem. De igen, na hozzá, gondoltam, aha, jó, viszem. De nem vittem. És megérkeztünk az altemplomba, akkor is mondta, énekelni fogsz ma éjszaka. Mondom, aha, igen. És amikor elérkezett így a dicsőítés a javából ma a hajnali 5-kor, akkor mutat egy mikrofont, hogy na most gyere ide. De én akkor is azt mondtam, hogy nem megyek.
1: Bocsáss meg, meg kell szakítsak. Mitől volt ez a, ha már megtapasztaltad a szilveszteri virasztást, megtapasztaltad a szemináriumon való kegyelmeket, miért volt ez az ellenállás, hogy nem akartál énekelni? És elszakadtál a világitól, ugye?
0: Ahogy még lehet, hogy friss volt az egész, azok a csalódások, holott voltak jó megtapasztalások is, de azért inkább több volt a rossz, így nem akartam újból belemenni valamiben, mert nem tudtam, hogy mit rejteget, hát egy zenekar, itt is újra, stb.
1: Értem, meg tehát nem óvatosságból csináltad.
0: Tessék?
1: Óvatosságból csináltad.
0: Igen, amúgy igen.
1: Az nem rossz az óvatosság, csak nem legyen félelemben.
0: Akkor volt az, hogy intett, hogy menjek oda, és én valahogy úgy emlékszem vissza, hogy mintha egy ilyen láthatatlan erő taszított volna oda, de arra is emlékszem, hogy akkor akartam már, ismertem az énekeket nagyjából, és akartam is énekelni, de nagyon megszorította valami a fejem, a nyakam, hogy ne tudjak, de már akkor az volt, de igen, de azért is már belemerültem, és aztán így lett a dicsőítés reggelig.
1: És hogy volt az első énekekkel, hogy érezted, hogy szabadon tudtad engedni a hangodat, vagy úgy óvatoskodtál, vagy?
0: Eleinte lehet, hogy nem tudtam még.
1: Lévén, hogy egy női hang is megjelent, kaptam egy pár telefon, már most elmondom neked másnap, hogy ki volt az a hölgy, aki reggeli beénekelt? Én nem tudom. Mert láttam, hogy ott kezdtél énekelni, mondtam, jó, hát aztán Lori rendező tudja, mi van, és akkor, mert sok mindent nem tudtam rólad. És akkor hát utána mi lett a virasztás után?
0: Igazából utána az volt bennem, mert én is kaptam azután is még, hogy jaj, hát nem tudták páron, hogy én éneklek, szép volt, vagy csak keddi találkozó volt is, mondták, hogy jó volt, tetszett, de bennem az volt, hogy jó, örülök ennek, de ebben vajon van-e valami több, mint az, hogy szépen éneklés, mert az, akinek van egy adott tehetség,

0: hangsége, és egy kicsit képzi is a hangját, az szépen énekel. Van-e valami, ami nem a magamutogatás, nem én vagyok, nem rólam szól.
1: Nem a sztár jellemét hozza felszínre.
0: Pontosan. És emlékszem, elkezdtem imádkozni, és csendes szentségi imádáson is ez jött fel, hogy Uram, van ebbe több? És nekem ez jött, hogy ajánljon fel ugye ezeket a dicsőítéseket, hogy találjon meg a szükségben lévőt. És hát már akkor kedden jöttek visszajelzések, megtapasztalások, és hát hála legyen az Istennek, hogy azután is elmondják, hogy miket tapasztalnak meg, ami több, mint egy szép éneklés, hanem valahogy én is eszköz lehetek, és Isten általam is meg tud nyilvánulni. Ez a lényeg most már számomra, nem a
1: sztársága.
0: Nem.
1: Hanem hogy lélekből énekeljél.
0: Igen.
1: Mit szóltak a régi barátikra, a régi zenekar? Találkoztál-e még velük? Mondtad-e, hogy mi történt veled? Hogy...
0: Én már akkoriban is mondogattam nekük, járogattam, amint mondtam keddenként. Mondták, hogy jó, de ami a régi baráti társaságot illeti, nagyon sokan lemaradtak, amit én nem is bánok, mert érkeztek újak, és ezt is kértem, ezt is kérem, hogy találjanak meg a krisztusiak, és a megfelelő emberek most már, akik az életem részeik kell legyenek, ők is azok kellett legyenek, de csak addig a pontig szerintem.
1: Igen, van ilyen, van, amikor az ember ugye valahol el akar jutni, akkor talán megy busszal, alkalmival, taxival, vonattal. Mindenek megvan a maga szerepe az ott szakaszon. De próbáltak-e lebeszélni, vagy visszahívni utólag a zenekarba?
0: Nem. Istennek hála, hogy kijelentettem akkor, hogy ez részemről ennyi, akkor még aznap így, hogy de gondold meg, de így, de úgy, de nem, mondtam, hogy nem. És aztán ennyi volt.
1: Nagyon határozott vagy. Többször láttam, hogy részt veszel egy csendes szentségimádáson.
0: Igen.
1: Azt is tudom, hogy kitartasz a felekezeted mellettet, református vagy. Hogyan tudod beiktatni a szentségimádásba a református mi voltodat, vagy fordítva?
0: Igazából a szentségimádás számomra az élő találkozás Jézussal. És úgy vagyok vele, hogy oda megyek, ahol több lehetőségem van találkozni vele, mivel igen, nálunk reformátusoknál csak vasárnap van egy istentisztelet, és annyi a hétre.
1: Tehát akkor te nem azt szerint válogatsz, amit mondnak, amit csinálnak az emberek, hanem amire a lélek vonz.
0: Igen, és a megtapasztalásaim alapján is folytatom azt, amit elkezdtem, mert ezt el tudom mondani most is, hogy a csendes szentségimádás is a rengeteget ad, tehát egy olyan szintű megnyílást akkor és bizonyos dolgokra rádöbbenést, ami hihetetlen.
1: Igen, akinek nyitott a lelke, azok mind tudnak táplálkozni, a többiek azt sajnos nem értik. Tőlem is már kérdezték különböző felekezetek, hogy mit jelent az emétve? Hát ott nincs semmi. Tehát így viszont akinek nyitotta a lelke, az valóban úgy Isten be tud avatkozni, sugallatokon keresztül, érzéseken keresztül, minden, megtapasztalhassa azt a valóságot, amelyben Jézus jelen van az oltári szentségben. Nem volt-e nehéz, vagy hogy akadtál erre rá? Mivel nincsen benne a keresztény nevelésedben?
0: Emlékszem, igazából a keddi találkozókon hallottam, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy keddi csendes szentségimádás, 5 órától a Krisztus Király templomos. Igazából...
1: Igen, ez ugye hivatalosan van 5 órától, de általában 4 órától kezdődik.
0: 4 órától, rendben. Ott már annyira nem húztam úgymond vissza magam, hogy na vajon menjek, ne menjek, ahogy ezt hallottam rá a következőket, de már el is mentem, és épp így most, ahogy gondolkodom, már lát el is telt egy olyan másfél év biztos, hogy minden kedden részt veszek. És az olyan szépen kapcsolódik össze, hogy először van egy csendes szentségimádás, utána pedig kezdődik a
1: találkozó
0: a Szent József plébánián.
1: Igen. Nem a felekezetet beliek nem érdeklődtek, vagy nem kötöttek bele, hogy azért mégis, nem tudom, az katolikus szokás, vagy ehhez hasonló, vagy ilyesmi?
0: De igen, kaptam.
1: De ez viszont normális, bocsáss meg, tehát ez, persze meg az ember nem tudja, és megkérdezi.
0: Kaptam, viszont valahogy, ahogy egyértelműen azt mondtam, hogy én oda megyek, mert több lehetőségem van, és szeretnék Jézussal találkozni, azt sem megértették. Ugyanezt mondtam nekük is, hogy itt csak egyszer tudok menni vasárnap, és vonz. Plusz, hogy lehetőség adódott dicsőíteni is ott, itt pedig nem.
1: Vált-e értékesebb egy Isten tisztelet, amióta teszem fel, elvégezted a szemináriumot, amióta jársz találkozókra, amióta jársz szentségimádásra? Vettél ilyen észre, hogy másabb az Isten tisztelet?
0: Igen, sokkal jobban meg tud ragadni egy bizonyos igen hirdetés, és az énekek is főleg. Emlékszem az elején még úgy mondtam, hogy hát nem is ismerem a református énekeket, de viszont annyira szépek azok is. És tényleg az ige hirdetések azok, amik most már másképp érintenek meg, mint mondjuk régen. Na jó, de azt is el kell mondjam én is, hogy azért régen én nem nagyon jártam templomba, mondjuk ezelőtt még 15 évvel.
1: Igen. Tehát én tisztességes református voltál, aki hagyja azért nem egy templom, vagy legyen másnak is helye?
0: Valahogy úgy volt, igen.
1: És akkor mégis hogy nyíltál így meg?
0: Hát...
1: Már nem az éneklésre értem, hanem a lelkileg, hogy megnyíltál ennyi, elég mély kegyelmekre, vagy vettem észre.
0: Igen, szerintem, ahogy elindultam a világi zene vonalon, és ott volt elég sok csalódás, én szerintem úgy, utána, hogy abból nem kérek, de azon kívül kell legyen valami más, vagyis valaki más, mert addig sajnos nem volt az Isten bevonva oda.
1: Nem részesültél a vallásos nevelésbe?
0: Nem.
1: Nem értem. És utána, amikor így fontosnak tartottad, hogy részt vegyél egy csendes szentségimádáson, találkozom meg minden, nem mondták, hogy át vagy egy kicsit testvaló túlsó felére, vagy vigyázz, mert bajba kerülsz, vagy ehhez hasonló, elszektársadsz, vagy mint tudom én?
0: De igen, erre is kaptam, és még mai napig is, hogy most mi van, akkor bérletet váltottam oda, mondtam, hogy igen, a mennyeit remélhetőleg. Aztán ezzel vége.
1: Mikor az első megjegyzéseket tették, az hogy tudtad fogadni?
0: Az első megjegyzések lehet, hogy egy kicsit úgy nehezen érintettek, de már volt megtapasztalás, és nem tudtak hatással lenni rám. Most pedig aztán ugyan nem, hála Istennek nem foglalkozom.
1: Igen, hogy az ember hitben megerősödik, akkor már a hiába valósággal nem törődik.
0: Nem.
1: Sajnos sok embernek ez hozza a békétlenséget az életébe, hogy a hiába a valóságokat úgy felfújja, nagyját teszi, úgy fontosságot ad neki, elmélkedik rajta, gondolkodik, eszi magát, meg ehhez hasonlók, és elég sok kellemetlensége van az embernek. Ugye azt mondja Jézus, ha az ember fiat és szabadán, valóban szabadok lesztek, és az azt jelenti, hogy minél többet Isten igazságával foglalkozok, annál kevesebb lehetősége van a hiába valóságnak, hogy befolyásoljon. Úgy mennyivel váltál szabadabba, amióta ugye erre az útra tértél, miután Istent megismertett közelségébe kerültél?
0: Lehet, hogy még nem teljes, de változás az beindult, és az szerintem van, aztán nem tudom. Valahogy úgy gondolom én, hogy nem ment, és lehet, hogy még most is azért nem tudtam teljesen szabad lenni, mivel eléggé úgymond kőszívű voltam régebb, tehát hogy nem voltam nyitott az Isten felé csak.
1: De amúgy is olyan zárkozott természetűnek ismertelek, amikor legelőször megláttalak.
0: Igen, én általában így belül élem meg a dolgokat, tehát tényleg lehet a csendes szentségi vallás is azért jön be jobban, tehát így a csendes jelenlét.
1: Sőt, hogy amikor mondták, hogy a zenekarral énekeltél, akkor néztem, hogy hát azért egy furcsa neki vajon ennek a hölgynek, hogy ilyen zárkodott természet, és akkor énekel zenekarral, meg... Az hogy
0: igen, és ráadásul mulatós is volt. Tehát már ott kezdődtek a gondok, hogy ott azért kellett volna szerepelni, és ott táncikálni, meg minden, amitől óckodtam, és ezért sem bánom, hogy véget ér, de ezek mellett még sok más, ami nem Istentől való, szerintem.
1: Igen, mert akárhogy nézzük, akár milyen formában, ugye a világi zene az világi zene.
0: Persze.
1: Na, ennek is megvan a helye és a módja, hogy csináljuk, mit engedünk meg és mit nem, hogy mennyire befolyáson a világ szelleme, mert azért vannak ilyenkor olyan kilépések a normalitásból, nem arról van szó, hogy meg kell vetni a világi zenét, vagy ne fogadjuk el, vagy nem tudom miféle, tehát...
0: Csak az, hogy mit fogadunk el ezáltal, mert általában éjszaka történnek ezek. Akkor például a világi zenénél, mikor versenyre is mentem, ott aláírattak egy szerződést. Onnantól kezdve az embernek már nem lehet egy szava sem, azt kell csinálni, úgy kell öltözködni, azt kell énekelni, amit ők mondanak. Tehát ha én visszagondolok arra az időszakra, akkor csak hálás tudok lenni a nemekre és a csalódásokra. Mert ha az a világ beszippancson, akkor nem tudom, hogy most hol lennék, vagy hogy lennék-e egyáltalán. Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és az van az ajánlom, hogy most közösen imádkozzunk azokért, akik úgymond a világ szelleme, és ugyan között úgy lebegnek, instabilak, vagy reményt vesztettek, vagy ehhez hasonlóak, hogy rátaláljanak arra, aki szabadá tudja tenni őket. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk testvéremmel. Kérve kérünk Jézus nevén, jöjj segítségére, Uram, mindazoknak, akik még nem találtak rád, akik a világ mullandóságában még többet látnak, mint a te mennyei valóságodban. Ne rótt fel az emberi gyengeségeket, hanem világosíts meg az ő lelküket, Uram, hogy meglássák azt a dicsőséget, amelyben te nyilvánultál meg, azáltal már föltámadtál és győzelmet adtál a halál felett, hogy minden reményvesztett, aki a világ szellemétől elsüllyedt, az új reményre ébredjen, beléd vetett hitre és örök üdvösségre. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és kísérd mindezen testvéreinket. Testvérem, ez hasonlóan a te győzelmedre az életükbe. Jézus nevében, ámen.
0: Amen.
1: Én köszönöm szépen az ide szánt idést, és a Jóisten áldása kísérje a te szolgáltadat továbbra is az ő dicsőségének fényében teljességre.
0: Köszönöm szépen, békesség Istentől.
1: Békesség Istentől. Ezzel búcsúzom, és Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rád önkéntes, a Sepsiszentgyörgyi stúdióban jelentkeztem.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, akik az est folyamán a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva az esti mese veszi kezdetét, amit az ima követ, a Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk végezni. 19 óra és 58 perctől egy rövid gondolatot hallhatnak, Minden napunk ajándék Istentől címmel. 20 órától a Hit és Tudás című adássorozatunk újabb részét sugározzuk, 21 órától imádkozunk, kiáltás ima nemzetért, nemzetünk lelki megújulásáért imádkozunk, majd folytatjuk az imát a béke rózsa füzérével, és a kispapokkal imádkozunk a hivatásukért is. 21 óra 25 perctől üzenetek a Bibliából, Nagy József nyugalmazott plébános délvidéki plébános műsorát hallják, a tizedik részt. 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező imaórát imádkozzuk. Ezt követően Szilágyi László műsorát hallják, hallgassuk az Örömhír címmel. 22 óra 40 perctől a Hit, Kultúra és Tudomány című adásunk ismétlése hangzik el, 23 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió friss a magyar nyelvű adása, ezzel zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, holnap, szeptember 8-án a reggeli szentmise, mely Csíksomjóról lesz, 8 órától lesz, hiszen holnap ünnep van, emléknap, kis boldogasszony. Délután, illetve még délelőtt 11 órától Mária Radnáról közvetítünk szentmisét, majd délután 6 órától Kárásztelekről. Minden munkatársam és valamennyi önkéntesünk nevében jó rádiózást, kellemes estét kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este a Testvérek című mesét fogom elmondani nektek. Hallgassátok szeretettel! Két testvér földet örökölt az édesapjuktól. Az egyik nős volt, és feleségével, meg gyermekeivel élt együtt, a másik nőtlen volt. Közös házban éltek békésen együtt, arcuk verejtékével művelték a földjüket, és mindegyikük megelégedett volt a maga részével. Aratás ideje volt. Kévékbe kötötték a gabonát, és két egyforma bogját raktak. Az egyik testvéri éppen akkora volt, mint a másiké. A rákövetkező éjjel a nőtlen testvér szobája magányában így gondolkodott. Egyedül élek, senkivel sem kell a kenyeremet megosztanom. Miért kell, hogy a föld terméséből nekem ugyanakkora rész jusson, mint a testvéremnek? Akinek van családja. Csendben felkelt, óvatosan, mint egy tolvaj, odaosont a bogjához, levett belőle néhány kévét, és áttette a testvére bogjájához. Hasonlóképpen a másik testvérnek sem jött álom a szemére, így szólt a feleségéhez. Nem helyes, hogy a gabonát egyformán osztottuk szét, az egyik részt magunknak, a másik részt testvéremnek szánva. Hát nem mindenben jobb a sorom, mint az övé. Isten feleséggel és gyermekekkel ajándékozott meg. A testvérem meg magányosan él. Egyetlen öröme a begyűjtött gabona. Keljünk fel, tegyünk át titokban néhány kévét bogjánkból az övéhez. Így is tettek. Reggel aztán azon csodálkozott mindkét testvér, hogy a bogják éppen olyan egyformák, mint amilyenek előző nap voltak. A következő éjjeleken is kimentek, és ismételten ugyanazt tették, amit az első éjszakán. Azonban minden reggel azt tapasztalták, hogy egyikük bogjája sem lett nagyobb. Ekkor elhatározták, utána járnak a dolognak. Amint épp ezen igyekeztek, az éjszakában szembe találkoztak. Mindkettőjük kezében egy-egy kéve volt. Végre megoldódott számukra a rejtély, megölelték, megcsókolták egymást. Mindketten áldották az Istent, hogy ilyen jó testvérrel áldotta meg őket. A hely, ahol a két testvér ezt cselekedte, áldott hely lett. Ezt választotta Izrael, hogy Istenének lakást építsen. Így volt, mese volt, vége volt. Ha nem hiszitek, járjatok utánam.
1: Kedves gyerekek, a Testvérek című mesét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
1: Ma vértanúknak hódolunk, kiknek erőt ad Krisztusunk, hogy sziklaként álljon hitük, s az égbe fusson életük.
2: Egy Péterként pásztorkodott, kettő Ignác hűtársa volt, mindhárom egy lélek szavát, követve nyerte közös hazát.
1: Védték az ősi templomot, hol alapot Krisztus rakott, melyet nem dönt le kárhozat, de megszentel az áldozat.
2: Megváltó Jézus, add nekünk, mindent szíved szerint tegyünk, s ki földet alkottál, s eget, dolgozzunk mindig csak veled.
1: Háromság, áldjuk, szent neved, Atyánk, teremtőnk, üdv neked, Fiú, népek jó pásztora, s lélek, öröklét záloga. Amen. A szentek testét békén eltemették, nevük nemzedékről nemzedékre száll. Szeretem az Urat, mert meghallgatta esdeklő szavamat.
2: Hozzám fordította fülét, amikor segítségül hívtam a nehéz napokban.
1: A halál kötelékei körülfontak engem, és elértek az alvilág csapdái.
2: Gyötrelem és fájdalom várt rám mindenütt. Az Úr nevét kiáltottam akkor. Uram, ments meg az életem!
1: Igazságos az Úr és jóságos, irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
2: Oltalmába fogadja a gyöngét. Nyomorult voltam, de ő fölemelt.
1: Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled.
2: Megmentette életemet a haláltól, szememet a könnyhullástól, és lábamat az elbukkástól.
1: Az Úr előtt járhatok, az élők földjén.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A szentek testét békén eltemették, nevük nemzedékről nemzedékre száll. Láttam azoknak a lelkét, akiket az Isten szaváért és a tanúságtételükért öltek meg. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
1: És keservemben így is szóltam, hazug minden ember.
2: Mit adhatnék én az Úrnak? A sok jóért, amit ő nekem juttatott.
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
2: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
2: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
1: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
2: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Láttam azoknak a lelkét, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg.
1: Ezek azok a szentek, akik testüket adták oda az Istennel kötött szövetségért, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében. Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
2: Mert a mindenséget te alkottad, akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
1: méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltörd pecsétjeit.
2: Mert megöltek, te megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
1: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
2: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ezek azok a szentek, akik testüket adták oda az Istennel kötött szövetségért, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében.
2: Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szídnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis az Isten lelke lebeg fölöttetek.
1: Igazak vigadjatok, és újongjatok az Úrban.
2: Igazak vigadjatok, és újongjatok az Úrban.
1: Örvendjetek tiszta szívűek,
2: és újongjatok az Úrban.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Igazak, vigadjatok, és újongjatok az Úrban.
1: A szentek, akik Krisztus nyomában jártak, újonganak a mennyben, és mert vérük ontásáig szerették Krisztust, vele uralkodnak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
2: Hatalmasokat előzött trónjukról, icsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A szentek, akik Krisztus nyomában jártak, újonganak a mennyben, és mert vérük ontásáig szerették Krisztust, vele uralkodnak mindörökké. Ebben az órában, amikor a vértanúk királya felajánlotta életét az utolsó vacsorán, és feláldozta a kereszten, mondjunk köszönetet neki e szavakkal.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
2: Urunk és üdvözítőnk, minden vértanúság forrása és példája, köszönjük neked, hogy mind halálig szerettél minket.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
2: Te örök életet ígérsz jutalmul a megtérő bűnösöknek.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
2: Te véredet, az új és örök szövetség zálogát kiontottad a bűnök bocsánatára, és egyházadra bíztat, hogy áldozatként felajánlja.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
2: A mai napon kegyelmet segítségével álhatatosak maradtunk a hitben.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
2: Ma sok elhunyt testvérünket megváltó halálod társává tetted.
1: Magasztalunk téged, Urunk! Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított meg nekünk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanú közben járó imájára, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatos hitét is kövessük. Mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

0: Élj a jelenben. Naponta százszor is eszembe jut,
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 20 óra.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Nagy Zoltán professzor urat. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Zugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lús Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A meghívott vendégünk ideggyógyász, a mai műsorunk témája a tudatértelmezése lesz. Késeletet teszünk persze a műsoridő határain belül a különböző tudományok, illetve interdisziplináris területeken szerzett eredmények, tapasztalatok ismertetésével a tudatértelmezésére. Kérdezem a professzor urat, hogy mit jelent a tudat klasszikus idegélettani jellemzése?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A tudat definícióját megadni a tudománytörténetben a filozófia, pszichológia, idegélettan, a klinikai gyakorlat, tehát a neurológia is foglalkozott vele, pszichiátria is foglalkozott vele, és hát újabban az elméleti fizika is. Hát az én definícióm szerint persze ez egy olyan definíció, amit nem teljesen én találtam ki, mert egy jó nevű és a század, mucad elején élő amerikai filozófus már foglalkozott a Whitehead, aki ugye vagy úgy definiálta, hogy folytonosan, önazonosan egy személy integrálja a külső világ és a belső történések, a belső perc és tapasztalásokat, tehát összegzi önmagában. Tehát folytonos, önazonos, tehát személyiségben ez egy törés nélkül tükröződik a külvilág és a belső világ. Na most ez a tükröződés és ez az azonosság sok minden idegélettani dolgot tételez fel, de ugyanakkor a definíció valóban a lényegét nem ragadja meg, hiszen az az igazi izgalom, hogy tulajdonképpen amit tudatnak, öntudatnak, a pszichés működésnek, ha úgy tetszik, a spiritualitásnak nevezünk, azt ezzel a definícióval nem lehet megragadni. Tehát ezért újra és újra különböző szakmák, különböző tudományterületek megpróbálják megközelíteni, és hát ezzel foglalkoztam az elmúlt hónapokban egy kicsit intenzívebben.
0: Úgyhogy a tudatról beszélgetünk, ugye ön orvosként dolgozik, és tehát főként orvos, nem mint kutató, ugye? Tehát vagy mind a kettő területet?
1: Hát én tulajdonképpen agykutatással foglalkoztam.
0: De hogy orvosként is, tehát a gyakorlatban
1: orvosként,
0: is.
1: Igen. Ez angolul úgy nevezik, hogy research neurology, tehát tudomány és agykutatás úgy együtt, de a klinikai oldalról.
0: Tehát, hogyha a klinikai oldalról nézzük a tudatot, akkor, és mint orvosként, tehát orvosként kérdezem, egy gyógyító orvosként, hogyha a tudatnak milyen defektusai lehetnek, tehát hogy mi az a két vagy három ilyen, azt hiszem két ilyen terület, amit figyelnek, és akár egy neurológus vagy egy pszichiáter, ha bemegy hozzá egy kliens egyből, vagy egy paciens egyből.
1: Igen, hát amikor a tudatról a hallgatókat tanítjuk, akkor két aspektusát szoktuk megkülönböztetni, ugye a tudati éberségnek a változásait, tehát a tudatban mindig ott van egy figyelmi faktor is, a fókuszált figyelem, a belső vagy külső világra fókuszált figyelem. Na most ez a tudati intenzitás, ez ugye a feszült figyelemtől az aluszékonyságon át egészen a kómáig terjedő skálán helyezhető el. Ez egyik aspektus a tudatnak. A másik aspektus a tudatnak a tudat integrációs kérdése, tehát valóban úgy tükröződik a belső világunk és a külvilág, ahogy az van. Na most ez az integráció, ez ugye egyfajta realitásnak a tükröződését vagy tükrözését tételezi fel. Itt talán könnyebb megközelíteni, hogyha a pszichiátriai betegségeket vesszük sorba, tehát akár a schizofréniát, akár a hangulatzavarra járó elmebetegségeket, ahol hát a tudat nem, a tudatban a külvilág nem úgy tükröződik, ahogy van. Tehát ez a két durva nagy csoportja van a tudatváltozásoknak és tudatzavaroknak. Na de azért vannak egészen érdekes dolgok. Például ugye a tudatszűkült állapot, amikor nagyon nagy indulati, érzelmi feszültségben valaki a teljes külvilágnak csak egy részét tükrözi és éli meg önmagába. Vagy például a napi tapasztalat az, amikor egy magába ragadó filmet nézünk és azonosulunk a főhőssel, akkor a saját személyiségünk megszűnik, behelyezkedik.

hogy az agyunkba, hogy szabályozódik a tudat. Erről szívesen szólok egy pár szót, de megint csak az a probléma, hogy azokat a kérdéseket, ami előre nem megjósolható, nem lineárisan, nem kauzálisan következik a biológiai lényünkből, azt nagyon nehéz megragadni, tehát a kreatív gondolkodás, az alkotás nagy pillanatai, a nagy ráébredések, az új tudományos felfedezésekhez vezető út, az mind nem csak a előzményekből levezethető, hanem valami más mozzanat is van. Hát ez az, ami a nem lineáris eseményekhez kötődik, és ez aztán, ami átvisz bennünket a kvantumfizika, kvantummechanikához. Tehát visszatérve, ami orvosbiológiailag tudat, itt két aspektusa van. Az egyik ugye ahogy mondtam, hogy a tudat ébersége, tehát van egy ébresztőrendszer. Ez az ébresztőrendszer az agytörzsünkből, tehát az agy és a gerincfelük közötti terület, amit ugye hidnak és mezencefaloknak, tehát a köztes agyterületnek, vagy közti agynak is nevezik. Ott vannak olyan centrumok, amelyek állandóan ébresztik az embert, vagy az alvás-ébrenlés ciklust szabályozzák. Tehát ez a tudati éberséget tartja fenn. Na most ehhez azért, hogyha már ébben a tudat, akkor egy nagyon-nagyon fontos rendszer van, vagy működik bennünk, ugye ez a talamusz és a frontális, tehát a homloklebeny kapcsolata. Ez az a csoda, amit hát jó lenne pontosan megértenünk. Ugye a talamusz az egy állandó impulzust ad az agy, szinte minden agykérgi területre, de elsősorban a frontális lebenyre. És a frontális lebeny, tehát az a tipikusan, úgy is szokták mondani, latin humán neoformáció, tehát az a emberre nagyon jellemző, hiszen az emberben van a legnagyobb, relatív arányokat tekintve frontális lebeny, és még egy dolog van, amit érdemes azért tudni a neurobiológiában, hogy vannak nagyobb agyú élőlények, hát ugye állatok, elefánt, vagy a tengeri emlősök, de sejt gazdagság, és főleg kapcsolatgazdagságban ugye az ember a champion, tehát a leggazdagabb kapcsolatai ott vannak. Hát ez persze elvisz a hálózatelméleti értelmezéshez, ez egy másik terület. Tehát visszatérve, a talamusz és az agykéreg kapcsolatáról kezdtem beszélni. A talamuszból információk, mégpedig a külső, az érzékszerveken bejutó információk az érzékelésbe, egy érzet formájába, ez a klasszikus pszichológiai definíció, tehát átírva egy állandó oszcillációt tart föl, ugye a talamusznak főleg egy nagyon fontos sejtcsoportja, ami az egész talamusz. A talamusz az egy tojásdad alakú szerv, milyen a agyállományban, tehát két oldal, egy dupla tojás, ahogy tetszik. Ennek a külső burkolatában van ez a retikulás magcsoport, ami részben megkapja az információt azoktól a központoktól, ahova befutnak az érzékszervi benyomások, tehát látás, hallás, tapintás, érzéke, és a szaglás ez egy érdekes dolog, az nem fut át a talamuszon, ezt külön kellene egyszer majd elemezni. Na, a lényeg az, hogy ezek a fontos információk bekerülnék, és akkor ebből már egy átírt információ retikulás magcsoporton állandóan lövi ugye az agy kérgete a frontális lebenyt. Na most ez az agykéreg és talamusz közötti oszcilláció, ez az, ami tulajdonképpen a tudatot biológiailag, neurobiológiailag fenntartja. Ez az oszcilláció az elég furcsa is, mert ez valahogy úgy működik, hogy az állandó izgalmi állapotot, ez a kapcsolat egy állami izgalmi állapotot, a retikuláris sejteknek az interneuronjai negatívan regulálják, tehát kikapcsolják azt, ami nem kell oda, és

0: az adja a végső mintázatot az agykéregbe. Tehát egy elég rafinált szabályozási rendszer van, hasonló, ilyen nagyon furcsa szabályozási rendszer van a kisagyi, főleg a mozgásnál. Tehát nem tudom, mennyire világos volt eddig, tehát a biológiai oldalon az ébresztő rendszer, ugye az agytörzs és a talamusz közötti kapcsolattal, illetve a talamusz és az agykéreg köz kapcsolatban, ugye a tematikus, az az információ, ami kívülről jön, más magoktól meg a belső információ jön, hiszen van-e állandóan egy közérzésünk, tehát a belső világunkról, belső állapotunkról van folyamatos információ, ez is fölfut az agykéregbe, és elsősorban a frontális lebenybe, illetve az agykéregben rendkívül gazdag kapcsolatrendszer van, tehát ugye minden információ, amit kívülről kapunk, az átmegy a memóriánk hálóján, meg a frontális lebenyünk eddigi tapasztalatát rögzítő ugye memória anyagban, és elhelyezzük azt a új információt, vagy újnak számítót abba a tudásmennyiségbe, ami bennünk van. Na, ez az egész működés, ez tartja fönn biológiailag a tudatot.
1: Na most én azt szeretném megkérdezni, kicsit gyakorlati szempontra is áttérjünk, mert ez tényleg elég kemény beszéd volt, hogy ebben a megváltozott társadalmunkban talán másfajta hatások érik a mai embert, mint egy 20 évvel vagy 50 évvel ezelőtti embert. Tehát a kutatások erre irányulnak-e, hogy most ez milyen agyi változásokat, vagy az agyban milyen más folyamatokat indítanak meg, mint ami régebben volt. Tehát ez jó ez nekünk, hogy ennyi információhoz jutunk, például, hogy az agy ennyi információhoz jut, mint amihez naponta jutunk, mert tized annyit nem kapott a régi ember, és az agya nem ebbe a struktúrába működött.
0: Nagyon jó kérdés, és erről is érdemes beszélni. Tehát ugye az állandó információ, ami ér bennünket, tehát elsősorban a vizuális, olvasás is, ugye ez a vizuális, vagy amit hallunk, beszéd is, annak a dekódolás, ezek az információk, ezek ugye a talamuszon keresztül feldolgozott formába bekerünk az agykéregbe. Most agykéregben idő kell ahhoz, hogy akár a halántéklebenyünk, vagy a memória lexikonnak is, nem, mindenféle nevük van, tehát elhelyezze oda, elhelyeződjön az információ, bekerüljön a saját tudásbázisba. Ha túl sok az információ, ami bekerül, akkor nincs erre idő. A másik, hogy, és ez az információ robbanás, amivel naponta szembe kell néznünk. Ugye az információnak van egy érzelmi színezete is. Tehát érzelmileg, tehát ez ugye a limbikus rendszerünk, tehát az színezi. Tehát ami pozitív információ, ami értékes információ, az megmarad, és ami nem értékes, vagy negatív, azt meg igyekszünk ugye elfelejteni, és ez a súlyozás, ez az érzelmi oldalról történik. Tehát egy nagyon komplex dolog az, ami az információ beáramlást végül is a tudatban megjeleni, a tudatosulást elősegíti. Ha túl sok, akkor az nem jó, mert az nem kerül feldolgozásra. De nekem egy egész más problémám van, és hogy itt várakoztam, ezen gondolkoztam, hogy, és ez ugye, ez persze kapcsolódik a pedagógiához, a pszichológiához, a napi problémáinkhoz. Ez mégpedig a következő, hogy elgondolkoztam azon, hogy ami a modern tudománynak a hátterét adja, az a világkép, ami ugye biológiában három nagy forradalom volt, ugye a Darwin nevéhez köthető gondolkodás a fajok kialakulásáról, amit persze helytelen darwinizmusnak nevezni, ez nem egy izmus és nem egy politikai vagy ideológiai mozgalom. Ugye az evolúció az egy nagyon mély törvényszerűsége az életünknek és a biológiának, és ez is a teremtés része. Ugye a másik a genetika, a harmadik pedig a modern nagy tudomány, ami az elmúlt 10 év, ugye a Decade of the Brain, aztán az újabb programok, ugye a Connectomics, a hálózatkutatás. Tehát ez egy óriási lépés előre, de az ezt megalapozó két tudományterület, a matematika meg a fizika ezzel a forradalommal legalábbis az egyetemi oktatás szintjén is alig halad, nem beszélve a középiskoláról. Tehát a középiskolában a gyerekek körülbelül a 15. századi matematikai ismereteket kapják meg, és azt követően semmit. Tehát hát ez aztán ugye azt jelenti, hogy a modern fizikából is kint maradnak az élményekből, az ismeretekből. Tehát van egy ilyen belső feszültség is, hogy egyik oldalról a tudomány elszalad nagyon gyorsan olyan területekre, ami információrobbanást okoz. A kutatás az ismeretek szintjén. Van egy ugyancsak egyfajta borzasztó, a médián keresztül borzasztó nagy információ tömeg, ami éri az embert, amiről az előbb beszéltünk, és az ezt megalapozó világképi, meghatározó ismeretek, ami például a fizika és matematika és a fizika, az pedig valahol nagyon-nagyon lemaradt, és ott ántorog, még az értelmiség nagy része is, hogy olyan dolgokról hall, amit nem tud hova kötni. Hogyha én a kvantummechanikának az alapjairól csak említést tennék, hát nagyon-nagyon naív ismereteink vannak. Na most a kvantummechanikát hogy lehet a tudatelméletbe beilleszteni? Hát ez ugye, ez, ha most erről elkezdenek beszélni, az kicsit a science fiction hangulatát keltene. Jó lehet, valahol itt történnek a dolgok. Na most mindez ugye hogyan lehet a hit fénytörésébe hozni, hogy ez hogy illeszkedik? Tehát sokszor beszéltünk erről, hogy a teremtett virág gazdagsága és a tudományos ismeretek, ez szemlélet kérdése, ugye van, akit hitükben megrengetnek, más sokat meg megerősítenek, én a második csoportba tartozom.
2: Hagy mondjam, hogy a kvantummechanika és az agy működésének a kapcsolatáról én nekem az a gondolatom, hogy valószínűleg csak a jelenségek szintjén, illetve formális kapcsolat van, mert vannak váratlan dolgok. Ugye a kvantummechanikában is az elemi apró részecskék, ha nagyon-nagyon picik, akkor nem úgy viselkednek, mint a biliárdó, amit meglökök, akkor pont úgy pattan el, kiszámíthatom, hogy bemenjen a lukba. Az agyban is valószínű, ezt kérdezem is, hogy jó, amit mondok, hogy bizonyos impulzusok nem pontosan kiszámítható válaszokhoz vezetnek, és ennek megfelelően egy kicsit ilyen véletlenszerű az egész agynak a működése, ami abból is származhat, hogy ugye jelen pillanatban 200 milliárd agysejtnél tartok, azt mondják, hogy ennyi van körülbelül az ember fejében. És ezek között valami iszonyatos mennyiségű kapcsolat, tehát hatalmas tárháza van a lehetőségeknek.
0: Na most, igen, én is így gondolom, hogy így van, tehát a kauzális jelenség magyarázat az agy jelenségeiben nem állja meg a helyét. Ha most már számokról beszélünk, hát én néhány számítást végeztem, és egy kis eszélykötetbe erről majd írok. Tehát az egyik az, hogy ugye 10 a 11-en idegsejtünk van, hát ez nagyon sok nulla. Ha most azt kiszámítom, hogy egy idegsejt ugye körülbelül 20-40 ezer sejtkapcsolattal kapcsolódik a környezetéhez, akkor már 15-en, 16-on tartunk, de ha arra gondolok, hogy egy-egy szinapszisban, egy-egy kapcsolatban hány transzmitter molekula van, ami valóban az információt ezen a szinten közvetíti, akkor az 10-18-on, 10-19-en. Na hát ez olyan nagy szám, és ennek tulajdonképpen ennek az aktuális állapota határozza meg a tudatot, ha úgy tetszik. A másik ugyancsak ilyen számokhoz kötött, és egészen misztikus, ugye, hogy a kvantum jelenségek a 10 a mínusz 48. szekundum idő nagyságrendben zajlanak. Na most visszaszámolunk, hogy a kémiai jelenségek, vagy azok meg a 10 a mínusz 6-on, tehát sokkal jobban tudod, mint én.
2: Még 18 még esetleg.
0: Igen. Szóval nagyságrendi eltérések vannak, tehát nyilvánvalóan a kvantum jelenségeknek a történései, tehát itten gondolhatok a Schrödinger macska meg hasonló magyarázatokra, tehát ugye nagy tömegű testeknél a elemi kvantum jelenségeknek az ideje, ez fordítva van, ugye a Schrödinger egyetlen alapján, tehát ez olyan rövid idő, amit hát nem csak úgy érzékelni nem lehet, de elképzelni is nehéz. Most a modern neurobiológiában, egyetlen modern biológiában és az orvosi gondolkodásban ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy persze teóriák szépek, de lehet experimentálisan igazolni. Na most amiről itt beszéltünk, az messze nem lehet igazolni, mert nincsenek eszközök. Ugye ez is a kvantum jelenségeknek a elméletéhez tartozik, ugye ez a, tehát beszéltünk, hogy is. Valóban három megközelítés volt az elméleti fizikában, ami a neurobiológia felé igyekezett kapcsolatot találni. Az első az, amit én úgy jellemeztem, hogy a szimbolikus gondolkodás, tehát a nem érthető jelenségeket magyarázandó a kvantumfizikából vett fogalmakkal próbálom. Tehát ez ilyen például az összefonódással magyarázom a sámánoknak ezt a furcsa tudatmódosult állapotát. Hát nem tudom, mi az a tudatmódosult állapot, és valójában se tudom, hogy mi az összefonódás. Na most ad abszurdum, tehát egy nem ismert jelenséget, egy másik kevésbé ismert jelenséggel próbálok magyarázni. Ezt neveztem egyfajta szimbolikus dolognak, tehát ez talán annyit üzenetet ad, hogy ezeket nem tudjuk, hogy ezek hogy működnek, és használunk bizonyos fogalmakat anélkül, hogy tudnánk, hogy miről van szó. A második nagy terület, ez már egy kicsit közelebb visz, ugye ez a kvantumfizikának az a felismerése, és itt a Neumann meg a Wigner kellene említeni, sok más kiválóság mellett, hogy ugye itt a hullám és részecske kettős természetből levezethetően valahol az a méréselméleti probléma van, hogy én hullám jelenségeket hát fizikai eszközökkel mérek, tehát tulajdonképpen a mérő technológia meghatározza a jelenséget, amit nézek, hiszen a hullámot hullámmal nem tudom nézni. Zárójelbe teszem, hogy két dolog érdekes ez az egész hullám kérdéssel. Ugye az agyunkban az anyagi jelenségek mellett ugye, hát oszcilláció hullámok vannak, és ez egy külön világ. Hát itt a kiváló magyar kutató, Buzsáki Gyuri, aki ugye az egész agyműködés memóriát mindent hullámokkal magyaráz, hát oszcillációval, EEG jelenségekkel. A másik, hogy a külvilág megérését is hullámok, tehát hanghullámok és fényhullámokon keresztül dekódoljuk leginkább. Tehát a hullámok ott vannak, de a mérés az mindig nem hullám természetű mérőeszközzel történik. Tehát ezért aztán ugye valahol itt kapcsolódik egy ilyen egyszerűsített képpel, ugye ez a bizonyos Heisenberg-Bohr-féle kopenhágai magyarázata a jelenségeknek. Na most a harmadik, ami ide kötődik, az egy nagyon érdekes dolog, ugye, és ennek van magyar vonatkozása is, hogy a kvantummechanikának és a relativitás elméletnek valahol a két nagy világképet meghaladó fizikai elméletnek az összefésülése, mert ezek ugye nagyon nem harmonizáltak, az részben magyar kutatók elméleti meggondolásai alapján is, itten Károly Zsázi Frigyesre gondolok, alapján tulajdonképpen a Penrose, angol fizikus, kiváló és nagyon jó ismeretterjesztő könyveket is írt, fizikus munkásságából alakult ki, és ezzel és egy amerikai anesteziológus, fiziológus, élettanász közösen egy újabb tudatelméletet dolgoztak ki, ami már felhasználja kvantumfizikai jelenségeket, nevezetesen az idegsejtekben lévő mikrotubulusokat alkotó molekulák kvantum állapotával magyarázzák a tudatot és a tudati működést. A teória nagyon szép, de rendkívül komplikált. Egy történetet hadd meséljek, egy nagyon kiváló matematikus barátom, aki a Imperial College-ba tanított matematikát vagy 20 évig, és Penrose-t személyesen is jól ismerte. Megkértem, hogy a Penrose-Hameroff cikket olvassa már el, és magyarázza egy buta ideggyógyásznak, hogy megértse. És a barátom 2 hónapig foglalkozott a cikk, és azt mondta, hogy tudod, ez évek kellenek, mert annyira komplikált maga a Penrose levezetése. Tehát a dolog nem triviális, nem egyszerű, de valahol kifejezi azt, hogy itt nem, valóban nem, ahogy professzor mondta, nem lineáris jelenségek, nem lineáris kauzalitás van, és ez, ahogy a kvantummechanikában is egyfajta unpredictable jelenségek, tehát ezért mondta a Penrose, hogy nem komputálható az agy, mert tehát ahogy az atomfizikában, vagy a kvantumfizikában sem lehet a következő pillanatot csak nagyon nagy megszorításokkal következtetni, ugyanúgy van az agyunkban is, hogy és ez az, ami már a tudat, ez az, ami már egy más szférája.
2: Na most akkor itt bejön az az állandó félelem, ami különböző műsorokban, meg tudományos fantasztikus filmekben előjön, hogy hát kvázi az automaták, a robotok, azok az embert majd uralmuk alá vonják, mert mesterséges tudatok lesznek, amik okosabbak lesznek, ide nem úgy, hogy jobban tudnak számolni, 10 000 jegyű számokat összeszorozni, hanem jobban tudnak következtetni, mint az ember. Most annak alapján, amit itt hallottunk, én bevallom, nem hiszek abban, hogy ilyen lehetséges.
0: Hát én is azt gondolom, és remélem, hogy ez nem lehetséges, de pár hónappal ezelőtt a Neumann Társaságnak egy konferenciáján megtiszteltetésére egy ülésélnök voltam a bevezető előadásoknál, és ott a társaság titkára azt vizionálta, hogy ugye, amivel az ideggyógyászat is foglalkozik, a számítógép, tehát a komputer és az agy kapcsolatával, ez ugye angolul brain-computer interaction, és mi is hát kutatás szinten is próbálkoztunk ilyen, és rendkívül érdekes terület, de nem ez a veszély, hanem az a veszély, ami már ma is fennáll, nem ahogy említetted, ugye a computer-computer interaction, tehát a 30-as évek, 2030-40 között ez lesz az igazi nagy kockázat. Na most, hogy erre már gyakorlatilag is aggodalmat megfogalmazható tények vannak, az például, ahogy a nemzetközi bankvilágban, ugye az árfolyamok alapján a tőzsdén a pénzmozgások vannak itt. Számítógépekkel vannak kapcsolatban. A pénzmozgásokat 100 másodperc alatt reagálják le, és lépnek. Ezt attól a barátomtól tudom, akinek PhD hallgatója volt Londonban, az a fiú, aki az egyik legnagyobb banknak csinálta meg ezt a programot. Tehát itt programok egymással versenyeznek, mert ez pénzt hoz. Tehát itt már a kontroll kimegy az ember keze alól, mert a számítógép a kellő gyorsansággal és jó programmal dolgozik, akkor hamarabb tud lépni a pénzvilágban. Na most ez azért szörnyű veszélyeket rejt, és dehumanizálja az életünket, és éppen azt a szférát kapcsolja le, ami egyfajta ilyen nem kauzális, és ami valahol a lényegre törő, ami egy egész más szféra.
2: A kreativitás, mert ebben szem nincsen kreativitás. Egyébként olvastam valahogy, Soros György is aggódik, hogy azt mondja, az internet kikerült már az ember ellenőrzése alól. Egyébként a média biztosan, tehát az internetes médiát azt nem tudják már úgy szűrni, hogy csak azok a tartalmak jelenjenek meg, vagy legyenek elérhetők, amelyek egy bizonyos embernek, mondjuk a leggazdagabbnak tetszenek. Úgyhogy ez egy... De hogy visszatérjek még egy jóval korábbi kérdésre, Gyuri atya kérdezte, hogy hogyan is van ez a kölcsönhatása az aggyal valahogy, most nem egészen pontosan emlékszem
1: rá. Társadalmi változások meg a...
2: Hogy a változások azok megtalálhatók-e az agyban, és erre hagy hivatkozzam Frany Tamás egy előadására, amit hallottam, bemutatta képekkel, közvetlenül érzékelhető módon, hogy a számítógépes játék függős milyen elváltozásokat okoz az illető személy agyában. Tehát határozott, markáns változások voltak, felelhetek a képeken.
0: Igen, na most ismerem a Tamásnak ezt a gondolatát, mert na most ezt egy elméleti síkra, vagy mondjuk teoretikusabb síkra átváltva, egy nagyon érdekes dologra hívnám föl a figyelmet, ami ugye a külső tényezők és az agy strukturális változásának a képességére hívja föl a figyelmet. Ezt annak idején Szent Ágotai ugye a downward kauzációnak nevezte, tehát a top-down kauzációnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy példával megvilágítsam, meg egy saját kísérletet elmondok. A példa az, hogy például a pszichoterápia, ami teljesen intellektuálisan, tehát a agykér jelenségekben zajlik, ha úgy tetszik, az kimutatható strukturális változást okoz. Tehát a teljesen szellemi természetű behatás egy anyagi változást hoz létre. Na most ez elvileg, vagy elméletileg, én azt hiszem, hogy rendkívül fontos és lényeges dolog, tehát itt elvisz a különböző dualista filozófiához, vagy talán még tovább is lehet gondolkozni, tehát a szellemi jellegű, pszichés jellegű, kognitív jellegű, információ áramláshoz kötött tényezők, azok végső soron agyban szerkezeti változásokat hoznak létre. Na most nem csak a számítógépes játékok, az összes addikciót, azt is tudjuk, hogy melyik
3: szert. És akár a traumák, az a nagy traumák.
2: Hát az a nagy megint. Is tulajdonképpen lehet gyógyítani lelki alapon.
3: Pszichés traumák is.
0: Tehát itt van egy olyan terület, ahol érdemes lenne tovább gondolni valóban. Amit meg mi most folytattunk, hát én nekem most így idősebb koromban nagyon tetszett az esztétika és az agy kapcsolatának a vizsgálata, és ugye ezt nevezik neuroesztétikának, és körülbelül az elmúlt két évtizedben nagyon sok érdekes dolog került felszínre, elsősorban angol-amerikai holland kutatók, osztrákok jeleskedtek ez a területen. Szóval amit mi megnéztünk az, hogy amikor egy festményt nézzünk, akkor sok minden jelenség zajlik az agyunkba, és ezt lehet pontosan rögzíteni MR-rel, funkcionális MR-rel. Tehát az az agyterület, amelyik az adott pillanatban aktív, azt láthatóvá lehetne tenni. Vagy láthatóvá lehet tenni. Na most ennek a részleteire nem akarok kitérni. Tehát a feldolgozás az érzelmi szinten a vizuális élmények alapján megtörténik, illetve kognitív szinten, amikor mobilizáljuk az ismereteinket, meg elgondolkozunk, meg mit tudom én. Tehát a feldolgozásnak a lépéseit elég jól lehet tudni. Megnéztük azt, hogy festőművészek hogy néznek egy képet, meg a nem festők, tehát mi, átlag, laikusok, és máshogy dolgozzuk fel. Tehát a festővé válás a művészek, tehát a saját művészeti tréningük és adottságok alapján máshogy működik az agyuk, mint a nem festőknek. Tehát ez megint aláhúzza a top-down regulációt az agyunkba, illetve hát a teljesen materiális kauzációt szemben egy más mechanizmus.
2: És hát azt hiszem az eléggé ismert, hogy a pici gyerek 3 éves koráig megy át a legfontosabb változásokon, és a külső behatások, tehát az, hogy szeretik-e, hogyan bánnak, stb. Az agyában alapvető változásokat idéznek elő.
0: Hát az érzelmi tényezők nagyon-nagyon fontosak valóban. Azok ugye azok regulálják tulajdonképpen pozitív vagy negatív irányba dolgokat.
2: Igen. És már nem csinálhatok vissza? Igen. Ez bizonyos tekintetben tragédia is lehet. Mert ha már egyszer az ott beidegződött, akkor azt már nem lehet.
3: Aztán a pszichoterápia ezt később tudja módosítani.
2: Igen?
3: Valamelyes.
2: Na akkor biztosan.
3: Igen. Tehát így a korai kötődési problémák. Igen. De hogy erre tényleg vannak kutatások, vagy én is hallottam, kutatási eredmények vannak, hogy mennyire egy pszichés terhelés akár. Vagy egy...
2: Most még egy dolgot hagyd kérdezek meg. Az előadás elején hallottunk arról, hogy az agy ugyebár az agyelmélet szerint a külvilágnak az integrálása a személlyel, és ez egy fontos része az egész tudat meghatározásának. Most, hogyha itt zavar van, vagyis hivatkoznék a kognitív diszonanciára, akkor ugyebár nem valósul meg ez a bizonyos kölcsönhatás, és hát ebből igen súlyos dolgok derülnek ki. Egyrészt az, hogyha ez a diszonancia felerősödik, akkor az illető személyiségnek súlyos bajai lehetnek, azt hiszem, tehát lelkileg összetörhet. Másrészt pedig éppen ezért valószínűleg iszonyatos nagy erőfeszítéssel próbálja megtartani a fejében, a tudatában a saját esetleg rossz felfogása és a valóság közötti egyensúlyt, és akkor elképesztő, mit mondjak, elfogultság, vagy akár hazugság, vagy mi jöhet ki belőle. Ilyet tapasztalunk, azt hiszem, napi
3: hát
2: gyakorlatban.
3: Hát önigazolás.
2: Igen. Úgyhogy azért jó, hogyha ezt tudjuk magunkról, hogy próbáljuk mindig mérlegre tenni, hogy mi így gondoljuk, de a valóság más, és akkor valahogy föl... Lehet, hogy a gyónás is esetleg segít ezt feloldani, ezt az ellentmondást.
1: Hát valószínűleg, csak most megyek kevesebben jönnek gyónni.
2: Igen.
1: Mert bűntudata sincs a mai embernek. Ez a igen. Másik.
3: Hát van, csak lehet, hogy pont amiatt nem megy.
1: Hát, hogy elfolytja. Nem, inkább az van, hogy most az semmi sem bűn, tehát nem bűn már.
0: Hát igen, ez az etikai relativizmus, ami egy szélsőséges agymagyarázat, hogy mindenek meg az oka, a rablógyilkos azért rablógyilkos, mert nehéz gyerekkora volt, és nem szerette az apja. Tehát mondjuk valóban ez egy nagyon-nagyon veszélyes irány, és mondjuk főleg, hogyha ugye ilyen etikai oldalra is egészen szélsőségekbe fut. Az borzasztó érdekes, ugye, hogy itt három szinten zajlik az emberi lét, ha szabad ilyen nagy szavakat mondani. Hát van egy biológiai szint, ugye, ami teljesen anyaghoz kötött, tehát sejtek, az agyban akciós potenciál, transzmitterek, áramlanak az információk ide-oda-amoda. Van ennek egy tehát ez a biológiai szint, ennek van egy pszichés szintje, tehát amely már nagyon nehéz minden szinten a agyhoz kötni. Ez a funkcionális képalkotással próbálkoznak, tehát a pszichológia sokkal többet tud, és ennek a megfeleltetése az agyban folyik, és a harmadik szint ugye a spiritualitás, amit tulajdonképpen pszichológiailag sem lehet teljes mértékben leírni. Tehát azt hiszem, hogy ez az emberkép, tehát ez a háromszintű emberkép, tehát a biológiai, pszichológiai és a spirituális, ez az az antropológiai kép, ami szerint én azt hiszem, hogy kellene meg gondolkoznunk, meg a jelenségeket, ha tekintjük társadalomba, akkor valahogy, ha erről megfelelkezünk, akkor
1: igen. Hogyha nincs egyensúlyban.
3: Hát meg ha nem tudunk az egyikről, vagy nem veszünk róla tudomást.
2: És a fogyasztói társadalom az a biológiai emberkép kizárólag semmi más, csak az, hogy egyén ügyel.
0: Illetve annak a befolyásolása az pszichológiailag. Rengeteg hirdetéssel óhatatlan az ember ahhoz a mosóporhoz nyúl, amit előző este látott a tévébe.
1: Sőt, ráállnak most már ezek a automata figyelők, internetfigyelők, és azt nyomatják be a telefonodra, amivel ami érdekel.
3: Ez kísérteties, mert autót szeretnék vásárolni, és nézek Google-be beütöm is, mert a Facebookon megjelenek.
1: A Google ezt kifejten erre, ez nem is titkolja,
0: Igen, és az ember bármit néz, ezt most a héten tapasztaltam, kerestem valami dolgot, valamit vásárolni akarok, egy ilyen vízszűrő nyavaját, és egész más néztem, az interneten irodalma után kutattam, és állandóan beugrik a hirdetés a szűrőről, hát hihetetlen. Tehát tudták, hogy én vagyok az, aki... Nem, ugye ezt megint programok csinálják, szóval ez az, hogy ki vagyunk téve már a számítógépeknek, illetve hát ennek a világhálónak. Ez egy más téma lenne, ugye a hálózat elméletben, hogy mi mindent használnak ellenünk is.
3: A műsoridőnk lejárt, és nagyon köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Nagy Zoltán professzor úrnak, és állandó vendégeinknek, dr. Nárai Szabó Gábor professzor úrnak, és Bodor György atyának, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. A műsorainkat a Mária Rádió archívumában egy rövid regisztráció után ingyenesen is meghallgathatják. A műsorokat online is követhetik, illetve Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol híreinkről, aktualitásainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Kedves hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva szerdán 21:05 perctől újabb műsorunkkal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Most pedig hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből. Jézus az egyik szombaton elment a Kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat, megszólította tehát a béna kezű embert. Kelj fel, és állj ide középre. Az felkelt, és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult. Kérdem tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Kedves rádió hallgatók, a most felolvasott evangéliumi részben hallhattuk, hogy a farizeusok megbotránkoznak Jézus cselekedetein. Dühösek és elutasítóak. Pedig az Isten munkálkodik Jézusban, és így az Istent utasítják el, Isten cselekedeteit nem fogadják el. Ami őket ebben megakadályozza, az nem egyéb, mint annak a hiánya, hogy megkülönböztessék a lényegest a kevésbé lényegestől. A szombati törvények is fontosak, és a gyógyítás is. De a kevésbé lényegeshez annyira ragaszkodnak, a szombatra vonatkozó törvényekhez, hogy ennek védelmében a lényegesebbet utasítják el. Érdemes lenne tanulni ebből az esetből is, hogy ne essünk mi is hasonló hibába, hogy a lényegesebbet utasítjuk el, a lényegest veszítjük szem elől egy kevésbé lényeges, bár fontos miatt. Sokszor érdemes föltennünk a kérdést, amikor valami bosszant, zavar. Ez most egy lényeges dolog? Vagy nem annyira? És nagyon kell kérnünk a Szentlélek bölcsességét, hogy segítsen erre a kérdésre mindig jól válaszolni, és mindig a lényegesebbet tudni választani. Nehogy mi is Isten munkálkodását utasítsuk el.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, kérünk téged, hogy ajándékozz meg bennünket a bölcsesség kegyelmével, hogy felismerjük a lényegest, és ne ellened munkálkodjunk, hanem a te országodat építsük, és a te akaratodat teljesítsük.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
3: Adj kegyelmet, Istenem,

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást.

0: szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban,

0: aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
7: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Köszöntök mindenkit! Mi értelme van a szenvedésnek? Úgy gondolom, hogy ez az egyik legerősebb botránykő, ahon még a vallást gyakorló hívek is néha megakadnak. Miért van a szenvedés? Most ha az egyéniből elmegyünk is, ez a rettenetes háború, tízezrek, százezrek, milliók földön futóvá, a természeti csapások, a minden. Miért? Szabadjon azzal kezdenem, hogy beismerjük vagy nem, de minden vallásnak, minden, így ismerni mondani, ideológiának, mindennek nyíltan vagy burkoltan van egy irányultsága a túlélésre valamilyen formában. Még a magát nagyon materialistának mondott marxista emlékszem, mindig a szebb jövőről beszélt. A szebb jövő, mindig azt építjük, mindig valami szebb felé megyünk. És szabadjon mondani, hogy az ember, aki elveszíti a reményét, bizalmát abba, hogy ő még lehet boldog, hogy egy valamilyen boldogság, evilági vagy túlvilági áll előtte, az elveszítette az életkedvét, életerejét. Ez tulajdonképpen valahol az öngyilkosságnak a legalább indítója, mert aztán leblokkolhat a gondolván minden felakadt dolog, de ez annyira benne van az emberben. Próbáljuk ezt egy kicsit valahol az Isten erre teremtett minket. Ez az első is, hogy növekedjetek, sokasodjatok, töltsétek, hajtsátok, uralmatok alá a földet, legyetek sikeresek, stb. De a második is, az egész édenkerti leírás arról szól, hogy Isten elképzelése az emberrel, az a boldogság, a béke, a sikeresség, stb. Az ember ott rendezi, nevet ad minden állatnak, minden. Most furcsa lesz, de lehet, hogy az estén még valahogy meg fogom világítani. A szenvedést, a halált, a halál ilyen jellegét, ilyen fájdalmas jellegét az ember hozta létre, nem Isten adta. Az élet fája van ott a közepén. Az élet a minden teljességében. Az ember. És ennek tulajdonképpen a lényege az, hogy elutasította Isten. Mikor a bűnről beszéltünk, akkor ezt elég részletesen beszéltem, hogy annak is az a bűnnek a lényege az, hogy az Isten nélkül maradt az ember. Az Isten nélkül nem tudja az ember megoldani az életének a teljességét, boldogságát. Gondoljanak csak bele, nincs semmi olyan büntetés az eredeti bűn után, mint a görög mitológiákban, stb. Nem. Itt minden az, amit magától értetődik, csak az ember nem tudja megoldani. Mindjárt leírja, hogy vádaskodtak egymásra, hogy vágyakozni fogsz életen, zsarnokoskodni fog fölötted, kínok köszülött gyermekeidet, hogy arcod verítékével eszed a kenyeredet, hogy a Földtől is bótorján terem neked. Ez az élet minden szenvedése. Ezt küszködni fogsz, de ő is meg bojtorján jön belőle. Nem a jó. És meghalsz. Porból lettél, porrá válsz. Az a leírás ott a Bibliában. Ezt az ember hozta magával, elutasítva Istent. Na most, mindjárt mondom azt, amit emberi beszédmóddal beszélünk, de azt szoktuk mondani, hogy az utolsó ítélet, meg Isten bünteti, örök kárhozatra taszítja minden. Ez egy emberi beszédmód, mert nekünk ezek a fogalmak társulnak ide, Földön nem. Az örök kárhozat azt jelenti, hogy az utolsó lehelettel is elutasította valaki Istent, és ez most már az időből kikerül, és javíthatatlan, teljesen Isten nélkül marad. Ezt a tűzzel, meg nem tudom mi mindennel próbálja a Biblia is néha, meg Dante nagyon igen, de az, hogy az örök kárhozatnak a rettentő nagy sötétsége, meg számára, az, hogy Dante írta, akik itt beléptek, mondjatok le minden reményről. Tehát itt már most ez végső. Ezt a pokolra mondta, hogy azt írja ott fölötte. Tehát végeredményben itt most két dolgot mondok. Az egyik, hogy mi a boldogságra, örömre, szépre, szeretetre, jóra vagyunk teremtve. Az nekünk teljesen magától értetődé. Az sose kérdezi valaki, hogy most mi vagyok. Boldog, mi vagyok. Szerencsés, ez nem probléma. Ezt sose kérdezzük, hogy adott én nekem Isten ilyen boldogságot. Miért magától értetődé? A miért kérdőjel az mindig a szenvedésre, kudarcra, megpróbáltatásra, halállal szemben az jelenik meg. Ez tulajdonképpen az, ami mi érezzük azt a lelkünk legmélyéig, hogy ez nincs rendjén, ez nem így kellene, hogy legyen. De mi azonban, ugye most nem az eredeti bűnről beszélt, csak megemlítettem, mi azonban itt egy rossz úton indulunk el rendszerint, hogy mindezért az Istent valamilyen szinten, valamilyen módon Istent hibáztatjuk, hogy hol van Isten, mi engedi ezt meg mi lehet egy ilyen, stb. Közben mi idéztük elő. Tehát végig aztán a Bibliában ugye állandóan küszködik az ember, nem csak a Biblia történelemben is, de a Bibliát tegyük most ide, állandóan erről van szó, hogy sikeres akar, harcol, küzd, háborúznak a minden, de mindig rengeteg sok szenvedést, halált, mindent. Ott, ha olvassa valaki ott az a leviták, királyok, könyve, stb. Ott örökké háború, mindenről, de mindenütt leírja, hogy mert elhagyták az igaz Istent, mert a bálványokhoz fordultak, mert ott kerestek egy örömet, élvezetet. Itt a bálványokról is beszélhetünk, de az nem a szobrok voltak a problémák, hanem az egész köríték. Ma is ugyanaz a baj. Tehát itt ezt kell meglátni, hogy ma is tulajdonképpen, ha egy nagyot ugrunk most ezen, ma is a szenvedéseinknek a nagy súlya az, amit mi idézünk elő. Az egész Bibliában, az egész prófétai küzdelem az, hogy Isten fogadják be, hogy Istenhez társuljanak. Most csak megjegyzem a Jézust. Végig arról beszél, hogy veletek vagyok, ne féljetek, én vagyok itt. De Máténál is veletek vagyok a világ végéig, minden. Beszéltem már más összefüggésben Mózesről, hogy megyek én vissza, mi vagyok én megyek veled. Tehát mindig az a megerősítés, az a megoldás, hogy Isten velem van-e. Na most ahhoz, hogy még beszéljünk a szenvedés több szempontjáról, ahhoz azt kell mondanom, hogy ha a szenvedést nem értékeljük, akkor keresztjeinket le kellene szedni. Jézus a születésétől kezdve kiszolgáltatott ember van. És karácsonykor gondolkodtam ezen a zárójel, édes Istenem, a hatalmas birodalmak, az Egyiptom, a római birodalom akkor, görög, a nagyság, minden, óriási, nagy erők, katonaság, minden, nagy kultúra, és most megszületik a megváltó. Egy teljesen kiszolgáltatott, hajléktalan csöpség, gyászolba fektetve, és ő a megváltó. Nem tudom, értik-e szembe ezekkel az Augustus császárral, aki a világot rengette akkor még az összes hatalmakot minden körül. De ezt végigvállalt az emberi sorsot. Egy élet velünk. Most lesz a megkeresztelkedése. Ezt a keresztelkedést nem is szabadna mondani. Az alámerítkezése a Jordán folyóban, mert a kereszteléshez nincs semmi köze, amit mi keresztelésnek veszünk. De beállt a bűnösök sorába. Egyé vált velünk. Fölvállalta mindegyikünket. Az egész történelmet. És elkezdte hirdetni, hogy elérkezett az Isten országa. De ő ez az Isten országa. Ő van közöttünk. Ő az, aki mindegyikünkkel egyesülni akar. Elérkezett hozzátok az Isten országa. De Jézus fölvállalt minket. És teljesen megsemmisítették. Mind az emberi gonoszság, meg a minden teljesen a művét, amit 3 évig alkotott, az apostolok szétszaladtak, a becsületét, az Isten valóságát, mindent, a testi épségét, a szégyenbe hozták, a legcsúfabb módon végezték ki minden. Fölvállalta, hogy megmutassa, hogy mindennek van egy értéke. Most nehézre vállalkozom. Mi az értéke? Mit ér a szenvedés? Hogy ér valamit, ezt Jézussal próbáltam sok magyarázat nélkül. Ha mi őre fölnézünk, akkor itt vagyunk. Világosan mondta, ki ő utána akar menni, ő hozzá csatlakozni, tagadja meg magát, vegye föl minden nap a keresztjét, kövessen engem. Tehát nem beszélt mellé. Mi értelme lehet a szenvedésnek, megpróbáltatásnak, kudarcnak? Az első, amit említek, hogy Isten bele akarja harsogni a tudatunkba, a lelkünkbe, hogy szükségünk van ő rá, hogy nem tudjuk megoldani, hogy nekünk szükségünk van ő rá, amikor bajunk van, amikor szembenézünk a halállal, hogy én semmit nem tudok, Isten tudja megoldani. Tehát ő mindig, minden szenvedéssel kihív minket, hogy na, látod-e, hogy én nélkülem csak por vagy és porrá leszel, hogy szükséged van rám. Na most itt van az a gonosznak az a csalókája, hogy ez egy ilyen útvesztés, ilyen útkereszteződés, mert ha ért egy baj, vagy mélyebben odafordulok Istenhez, és rábízom, és kimondom azt, hogy hiszek abba, hogy szeretsz engem, hogy ezt egyedül te tudod valami pozitív végre vinni. Akkor is, ha halálos beteg vagyok. Akkor is, ha valakit elvesztettem. Egyedül te tudod, jó. Vagy pedig elkezd zugodni, hogy miért, meg hogyan, meg miért én, meg Isten se igazságos, meg káromkodás, minden. De akkor pontosan azonnal ejtőn megyek, ahol a szenvedés mindig nehezebb lesz. Mert így se oldom meg, hiába kárinkodok, hiába zugolódok, hiába bántom Isten, így se tudom megoldani. De a lelkem üres lesz, a lelki erőmet fölélem. Káromkodás még nem nyugtatott meg senkit, még nem is tett erős lélekkel, még az Isten elleni zugolódás sem. Engem a gonosz rávitt arra a lejtőre, ahol még távolabb kerülök az Istentől. A megpróbáltatással, szenvedéssel Isten azt akarja elsősorban, ezt hangsúlyozom, a lelkembe harsogni, hogy nekem szükségem van Istenre. Lehet, hogy már említettem, de én mindig fönnakadok. Mikor valaki azt mondja, hogy hát atya, én szoktam imádkozni, mikor szükségét érzem. Megyek templomba, szükségét érzem. Tehát azért kell, mert Isten szükséges nekem, őt kell befogadnom rá, hogy most szükségem van egy kis relaxációra, egy kis megpikilista. Tehát ez az első. És itt valójában ezt kellene mindig keresni, kifejezni, hogy Istenhez fordulok. Jobban. Átadóban. Jézus megérte azt, az ember Jézus még az Istentől való elhagyatottságát érte. Az egy nagyon erős mondat a keresztül. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nyilván 22. Zsoltár első sora. Miért hagytál el engem? De mindegyikünk nevében kimondta, hogy erőnk legyen, hogy atyám a kezedbe ajánlom lelkemet. És beteljesedett. De itt nem szabadna megállni. A kereszt útnak okvetlenül kellene még egy állomás. Vannak, akik oda is teszik, hogy Jézus föltámadt, hogy a mennyei atya nem maradt el minden látszat ellenére, sokkal többet valósított meg, mint ha az lett volna, amit kértek önök, most szállj le a keresztül, most mutasd meg. Sokkal többet, feltámadás mindent megmutat, mindent. Aztán nem volt kérdés. Ez is egyszerűen történt, a Józsui tájéka érdemes erről beszélni, mi történt föltámadáskor, mi te győzelmes Jézus, szobrokat rakunk ki, minden, eddig a kő, ott maradtak a leplek, ennyi, a katonák meg megijedtek, mert nem volt ott a test, elrohantak. De ezt sose többet nem győzte le senki a 2000 év alatt. Ezt a csendes kis esemény, soha senki. Sem kellett, hogy harcoljon Pilátus ellen, meg Kajfás, meg ki ellen. Egyszerű, mindenre fele. Na, ez az egyik, és fontos. A másik, Istennek terve van velünk. Isten nem csak a teremtésben van itt, hogy legyünk, Isten velünk akarja még váltani a világot. Velünk akarja még váltani a világot. Igen. Jézus tehát hívott arra, hogy vegyük fel a kereszt, és keresztnek nevezi, nem csak megpróbáltatásnak. Isten minden egyes bajjal, betegséggel, szenvedéssel, kudarccal számít ránk, hogy mi oda csatlakozunk Jézushoz, hogy fölajánljuk, hogy oda tesszük Jézushoz. Ez mindig, az a Kolosszai levél már említettem, Pál, amit mondott, rabságban volt már, római börtön, ajajaj, írja nekik, hogy örömmel szenvedik értetek. Nyilván nem vidáman, de örömmel szenvedik értetek. Kiegészítsem azt, ami még Krisztus szenvedéséből hiányzik az ő testének, az egyháznak javára. Tehát nem, ez nem a hiányzik, hogy Krisztus kereszt halála darab, meg hiányos, meg minden, hanem az én részem hiányzik, az ő testének, az egyháznak javára. Kolosszai levél első fejezet 24. sor, ha valaki el akarja olvasni, hogy most számít arra Isten, hogy én oda teszem Krisztus keresztjéhez a világ megváltásáért, a békéért, a megtérésért, az emberekért. Ez egy kihívás, Isten számít rá, hogy munkatársa akarok lenni. Ezek mondjuk nagyon erős dolgok. Ne felejtsük el, mondjuk a Máté evangéliumának, mondjuk a 16. fejezet 24. sor, azt mondja, ezután Jézus így szólt tanítványaihoz, ha valaki utánam akar jönni, amit már idéztem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, kövessen engem. És ő hozzáteszi, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, amit az előbb mondtam, hogy mi zúgalatok küzdködhetünk meg minden, akkor se tudjuk megoldani, és elveszítjük, ami van. Tehát Lukács is leírja ezt 8. fejezetében. Asszisi Szent Ferenc az nagyon nehezen győzte meg magát ezzel kapcsolatban. Róla az a hagyomány, meg leírás, minden, hogy a Lavernára arra hegyre ment, most már ott nagy kolostor van, de akkor semmi nem volt, erdő, minden, hogy körözbe tudott tenni két ágat, hogy a keresztben nem volt ott semmi, és egy hosszú ideig tudta hajtogatni, hogy ki ő, és ki vagyok én. Ha ő ezt vállalta, én miért ne vállalnám vele? Tehát ez az, amit mélyen meg kellene. De a kis Szent Teréz is, amikor fölköhögte először a VTBC-s volt, abban az időben elvás, amit nem tudtak csinálni, tehát ez világos volt, fölköhögte a vért. Azt mondta, hogy kopogtatott az én jegyesen. Nem tudom, értjük együtt, teljesen egy nyilván Jézussal. De egy csomó szentet tudok említeni. Ki arra, ez a 17 éve lány, aki a sportoló, minden, volt a fokolarista, de és 17 éves körül volt, amikor kiderült, hogy teljesen gyógyíthatatlan csontrákja van. És azért ezt már Szenti boldoggá avatták, mert ez 17-es sportol, teniszsport volt, hegyekben szeretett túrázni, úszni, tengem, minden, egy sportol élet erős. És mikor ezt megtudta, egy bizonyos leblokkoltság után azt mondta, és nem tudom, hogy ezt mennyire érti, hogyha a mennyei atya ezt akarja, akkor én is ezt akarom. Tehát, hogy én odaadom neki, hogy én akkor ezzel, és ezt végig, az utolsó leheleteig ezt mondta. Ő vigasztalta a szüleit. Egyetlen leánykájuk volt. Ő vigasztalta a szüleit. Szóval, nem tudom, értik-e, ezt kérni kell a Szentlélektől, hogy amikor megtudok valamit, amikor ér egy csapás, amit, ez lehet, hogy a szeretteim halála, lehet, hogy nem tudom mi, de hogy akkor azt mondjam, hogy ott teszem, atyám, akkor adj kegyelmet másoknak. Én sokaknak mondtam már, hogy jaj, atya, elszúlította a férjem, a feleségem, a gyerekemet, Isten, hogy meg hogyan. Én mondtam, hogy kapott egy feladatot. Isten itt hagyta, hogy ezt az egész gyászt, meg fájdalmát, meg elhagyatottságát, meg ürességét nap mint nap fölajánlja érte az ő üdvösségéjét. Magára számít Isten. Azt kimertem mondani többször, hogy ő angyalnak hagyta itt, hogy maga segítse az ő üdvösségét. Közben a sajátját is, de most ez a fölajánlás arra. Azt hiszem, hogy ez egy nagy-nagy valósága a szenvedés kérdésének. Alig merem mondani Avilai Nagy Szent Terézt, katedrális védőszentjét, az azt mondta életszentségének, de földi életében bizonyos szakaszán, Uram, vagy szenvedni, vagy meghalni, mert annyira oda akart adni magát annak, hogy Isten vezesse, Isten valósítsa meg. Tehát Istennek terve van, és ez a felajánlás, ez nagyon-nagyon fontos. Talán minden napunkat, nap elején azt mondani, hogy Istenem, számítasz rám, itt vagyok, és neked adom mai napomat. Minden napnak vannak kihívásai. Jézus azt mondja, minden nap vétre a keresztet. Nem csak az, hogy puf, most egy nagy bajom lett, vagy nem tudom mi. Azért mindent oda lehet, ami nem sikerült, hogy egyedül vagyok, hogy unalmas, hogy elfáradtam, hogy megsértettek, hogy nem értékelnek minden. Ami nagyon fontos, ha ezt fölajánlom, ha elfogadom, ha azt mondom, hogy Istennek terve van velem, akkor nagyon sok kegyelmet kapok. Hihetetlen lelki erőt, hogy viseljem ezt a keresztemet. Rengeteg lelki erőt. Legtöbbször másokért kellene imádkoznunk, ha kérő imád mondunk, még ezért másokért felajánlani. Mi rengeteg kegyelmet kapunk ezáltal. Rengeteg lelki erőt. Ez egyszerűen víz. Erről azt hiszem már itt vagy másodsz óta, mindegy. Jézus az olajfák hegyén. Nagyon-nagyon mélyen átélt mindent. És talán azt is, hogy milyen sokan nem veszük figyelembe se az ő nagy áldozatát. Kimondta azt, hogy atyám, a te akaratod legyen, ne az enyém. És azt írja ott, ezt úgy kis mellékesnek látjuk ott, egy angyal jött és megerősítette. De attól kezdve végig csinálta nyugodt lélekkel, erős lélekkel, addig, hogy beteljesedett. Egy angyal jött megerősítette. Ezt mindegyikünk megéli, ha fölajánlja, ha odaadja, ha számít a mennyei atyára, hogy angyal jön megerősítette. Én nagyon sok beteget tudtam, akinél ez óriási lelki erőt adott, óriási. Ez rengeteg lelki erőt jelent. Erős lelkek leszünk. Jézus erre mondta, ezzel mi mindig elfogadjuk Jézust. Tehát nem csak, hogy átadjuk, hanem Isten befogadjuk. Veletek vagyok minden nap világ végéig. Ez óriási erő. Ez annyi kegyelmet ad, annyit. Nagyon sokat. Az Zentai kórházban minden két hétben jött terápiára egy fiatal édesanyja, feleség édesanyja, rákos volt, mindig jött a terápiára. Pénteken mentem, mindig második, ketten mentünk a Ferenc atyába, többnyire ő mindig ott volt, amikor én mentem. És hát ugye beszélgetünk, mindig a végén volt, amikor odaértem ott sebész, amit a felgyügyászok végén. Általában egyedi volt egy kis szobában, mert hát ez a kezelés minden. És hétről hétre találkoztunk, és hát nem igazából lehetett mondani most ez néhány kezelésen, hogy ez merre felé megy ez az ő rák betegsége. Mindig vidámabb volt, örömmel várt, és egy erővel viselte ezt a bizonytalanságot. Megértem rajta azt, hogy beszéltem erről neki, hogy ez most felajánlni a gyerekeidét, stb. És éreztem rajta, hogy mind több és több a lelki ereje. De az, amit az előbb mondtam, hogy olyan sokakon megéltem, hogy úgy átadták meg akkor, hogyha ez van, és ez az a lelki erő kimondta, hogy hát atya, most mindent másképp látok. Isten kezébe teszem a lelkemet, életemet. De olyat is, olyanokat tudtam, akik azt mondták, hogy atya, hihetetlen. Imádkoztam, fölajánlottam mindent, nagyon féltem a műtéttől. És amikor még altatás előtt betoltak a műtőbe, egy akkora béke, nyugalom szállt rám, és annyira derűs voltam szinte. Ilyen tapasztalataim voltak, rengeteg lelki erőt, rengeteg ez a fölajánlás. Na most még egy valami van ám, ha a szenvedést így tudom elfogadni, enyémet a világban, hírek, stb. Mindegy, akkor én azt bizonyítom, hogy nagyon hiszek az Istenbe. Nem az, hogy van, az annyi, van, jó van, van. De abba, hogy jóságos, hogy szeret, hogy ő ezt mind helyre teszi. Ez a hit. Az, amit Jézus kérdezett általában, ha csodákról, hogy kérték meg minden, hiszed-e, hogy tudok érted tenni valamit? Te hiszed-e azt, hogy én jó vagyok hozzád? Hogy én tudok érted tenni, és fogok érted tenni? Érihúi vak, meg mit tudom én, még próbára tette annak a születését a vaknak is, elkülött összekente sárra. Nem hitt volna, azt mondta volna, hogy nem elég baj, hogy vak vagyok, még így csúfot csinálsz belőlem. Mosdjál meg, hogy ez borzasztó kellett hinni, hogy Isten tényleg szereti. Hogy tényleg Jézus nem cirkuszt csinál. És 10 leprásnak, ugye ha meggyógyult 1000-ből egy, ez halálos betegség voltak 1000-ből egy, vagy még kevesebb. Annak meg kellett mutatni magát a papnak, az volt az egészségügyi is, meg a hatalom is, minden áldozatot kellett bemutatni az ószövetségi papnak, ugye? Na azt mondta, menjetek, mutassátok magunkat a papnak, a maga kellett emlék. Pozasztó kellett hinni abba, hogy csupa gányás rongyok, a kezem is, meg az arcon betakarva a lába, minden, mit menjek megmutatni, nem tudom, értik-e. Posztok kellett hinni abba, hogy Isten szeret engem. Hogy Isten azért törődik velem, Isten meg tudja oldani. Itt is, ami felajánljuk, ami mi kifejezzük, akkor tulajdonképpen kifejezzük ezt a hitünket az Istenbe, hogy ő szeret és biztos, hogy mindent helyre tud tenni. Na most itt kell egy nagy-nagy kérdés. Mi bennünk támad millió kérdés? Mondtam a legelején, visszatérek, hogy nekünk a boldogsága magától érthetődő. Szenvedést én fölajánlhatom, meg elfogadhatom, meg minden. Az 100 kérdés rámik meg, hogy miért. Törődjünk vele, hogy a legtöbb kérdésünkre nincs válasz. Tehát, hogy nem kapok egy kielégítő választ, hogy miért. Mondhatom, Isten, de terve van velem, Isten irányít, vezet minden. Jézus ezt tudta. Azt mondta az apostoloknak, ez a szenvedés előtti, hogy most még sok mindent kellene mondani, nem tudják fogadni. Akkor, amikor dicsőségbe őre eljövök, nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Tehát, hogy ez a hitem mennyire van meg. Biztos, hogy Isten helyre teszi. Azt, amivel 100 000 kérdésem van most, hogy akkor nem lesz, akkor világos lesz minden. Lehet, hogy az apostolok is biztos is kérdezgették a Kálvárián, még lapulva a tömegbe, hogy miért, meg hogy van ez, meg mi lesz ebből minden. Föltámadás után már nem volt kérdés. Tamás azt itt, hogy most ütünk itt, ha Jézus föltámad, a humban nincs itt. Nem hiszem, hát mi az, hogy föltámad? De amikor találkozott, de nem azt mondta, hogy jé, tényleg föltámad. Nem azt mondta. Én Uram, én Istenem. Minden kérdésére válaszolt Jézussal való találkozás. Egészen világos lesz minden, ami most nekünk a hit kérdése, hogy hiszek az Isten szeretetében. Hiszek az Isten szeretetében. Hát nagyon-nagyon sokat kellene még beszélni szenvedésről. Nem hiszek abban, hogy mindent kimerítettem, de ha sikerült egy kicsit a pozitív irányba, hogy nem az ugolódásba, meg a reménytelenségbe megyek bele, elvesztettem, hanem Istenre kapaszkodom, fölajánlom neki, és kérem az ő jelenlétét, lelki erőt, kitartást, minden, akkor utána pozitívba megyek. Még két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Állandóan visszajön, most a legelejére megyek vissza, hogy a szenvedés büntetés. De mi egy nagyon emberi szempontból megyünk. Az ember hogy tud igazságot szolgáltatni? Az, hogy azt a gonoszt, vagy azt, aki bántott minden, azt megbüntetik. Börtönbe csukják, primitívebbek, megverik, stb. De ezzel milyen igazságot szolgáltattunk? A sértettnek ez mit ér? Semmit. De Isten az nem így van. Isten annyiszor mondjuk, hogy büntet, de igazából mi büntetjük magunkat. Eltávolodunk Istentől. Mit mondott Jézus? Hogy a mennyei atya, ez a Máté 5. fejezet 43-48, az igazságos. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek üldözítékkel. Tehát létezik tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Miben van ez a tökéletesség? Figyeljék meg, aki azt mondja, hogy Isten most rácsapott, az ezt olvassa sokszor. Azt mondja, hogy a ti mennyei atyátok fölkelti a napját minden nap jókra és gonoszokra egyaránt. Elsőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok. Ez nem a mértéke, hanem az iránya annak, hogy mi is Isten szeretetéről tegyünk tanúságot. Még mondom, az a híres, az utolsó ítélet, de ott sincs ítéletről igazán szó. Mit mondott Máté evangéliumának ott a 25. fejezet 24, de nagyon ismer. Éhes voltam, ennem adtatok. Szóval szomjas voltam, innen adtatok. Beteg, meglátogattatok. És ezzel engem befogadtatok, ezt mondja. Értjük ezt. Ezzel a cselekedetekkel Isten szeretetét éltétek. Befogadtatok engem meg az atyát. Ezért jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba, amit elfogadtatok az életetekbe. A többiekre, ez nagyon érdekes ám, hogy éheztem, éhes voltam, attól függ, melyik fordítás, nem adtatok ennem. Elutasítottatok. Nem azt a szegényt, hanem engem is. Szomjas voltam, nem adtatok innen. Beteg voltam. Nem látom. Börtönben egy szóval sem mondja, hogy ártatlanul. Nem törődtetek vele. Ezzel ti elutasítottatok, ezért mentek az örök kárhozatra. Mert nélkülem mentek. Nem tudom, mennyire érezzük el, hogy kimaradtam az életetekből. Ez érdekes, hogy nem azt mondja, elmulasztott az imát, ezt vagy nem jól csináltatok. Nem, engem kihagytatok az életetekből. Mi olyan sokszor azt számoljuk fel a bűnnek, most nem ismételem meg, de erről beszéltünk már. Ezt nem csinál, azt sem, így csináltam, amúgy sem, mindent csináltam. Jézus itt csak arról beszél, hogy befogadtatok, vagy elutasítottatok. Minden szeretettel elismertétek, hogy az Atya szeret titeket, befogadtatok, és ha nem elutasítottátok. És az üdvözlét Máriát említem, asszonyunk Szűz Mária Istennek szent, az a Mária dicséret, ugye angyal, még az Erzsébet az eleje, az nagyon szép, meg jó. Asszonyunk Szűz Mária, imádkozzál értünk most. Most az Istenben tudja, most az legyek, amit te voltál, aki befogadtad minden halálunk óráját. El ne fucsaráljuk akkor, hogy akkor befogadva Istent, akkor Istennel menjünk, hogy vele menjünk az üdvösségbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez mind a kettő. Na, van még egy dolog, ami, de akkor hogy kell értékelni a Szent Jónástól az elégtételt, vagy egy adventi nagybőti fölvállalt vezeklést, minden. Hát, fogadják el tőlem. Az elégtételt minden bűnért, mulasztásért, kihagyásainkért Jézus vitte el a kereszten, a születésétől a kereszt haláláig teljes egészében. Ő vitt el. Mi nem tudunk semmit adni Istennek. Semmit. Minden az övé, mindent ő tart fenn, mindenre ő ad lehetőséget. Az az elégtétel, amit most többnyire már leegyszerűsítettünk valamennyi kis imára, de azt akár ilyen fölvállalásként érdemes lenne, elvégezem ezt, amit kaptam, ezzel azt mutatom meg, hogy atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy elfogadtál, hogy kiegészítesz, hogy megbocsájtasz, hogy szeretsz engem. Ez egy köszönet nyilvánítás. De ha átvent nagybőjt, a Jónás után is, azt vállalnám föl, amivel javítani akarok az életemen, hogy közelebb kerüljek Istenhez. Ez itt tette az ígyházaszt, hogy a pénték csak a nagy bőjtben, hogy megmaradjon a réginek egy hagyománya, csak a nagy bőjtben hústilalom. A többi péntékek azok vezeklő napok. És ez a vezeklés az azt jelenti, én abban akarom magam megtagadni, abban akarok változni, amiben legjobban kellene, hogy Istenhez közel kerüljek. Nem mondta az egyház, hogy ne tartsunk ústilalmi napot, de ez mellett még nagyon kellene fölvállalni, hogy mi az, amitől nem érek rá eleget imádkozni, mi az, amitől nem jön össze az elmélkedés, miért nem tudok valakire békülni.

ez a lényeg, hogy ott is, amit fölvállalok, ha fölajánlok valamit, bűneimét, stb., akkor az majdnem, hogy az én lelkiismeretem megnyugtatása, hogy ezt fölvállaltam minden. De az is, hogy fölvállalom azt, hogy a mennyei atyám előtt én megalázkodom. Elismerem, hogy ő gyógyít, ő ad kegyelmet, szükségem van rá, ott kötöttem ki, ahol elkezdtem. Nincs büntetés a megpróbáltatásainkban, hanem gyógyítás.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázz le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgasd meg, Uram. Könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között

0: nincs hozzád hasonló, uram, és műveidhez semmi sem fogható.
1: Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, boruljanak le előtted, uram, és magasztalják nevedet.
0: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
1: Mutasd meg nekem utadat, uram, hogy igazságod szerint járjak.
0: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedét.
1: Magasztallak, uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
0: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
1: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok sereget örvesztemre, de nem számolnak veled.
0: Pedig te, uram, irgalmas és jóságos Isten vagy. Hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
1: Tekints rám és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálod fiát.
0: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hogy lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek, mert te, uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
0: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.
1: Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya, élet, édesség, reménycsillag áldunk. Most kérve kérlel Évának számüzött népe, hozzád sohajtozunk sírva és zokogva, siralmaink völgye mélyén. Hallgass meg, hát égi közben járunk, kegyes anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd reánk végre, és Jézust mutasd nekünk, méhet szent gyümölcsét, hogy őt e szemkivetés múltán lássuk. Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Befejeztük az 5. fejezetet, és elkezdjük a 6. Az első vers így hangzik. Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódást támadta a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Az egyház folyamatos növekedése nem ment nehézségek nélkül. Ahogy a tanítványok száma nőtt, úgy szaporodtak a panaszok is. A panaszok a közösségen belüli nyelvi feszültségekhez kapcsolódtak. Az újabb kisebbségi csoport a hellenisták, vagyis itt a görögöknek nevezik őket, olyan diaszpórából származó zsidók voltak, akik görögül beszéltek. Az Ószövetség görög fordítását, a Septuagintát, a 70-es fordítást használták bibliaként, és korábban Izrael területén kívül éltek, de később bevándoroltak, tehát beköltöztek Izraelbe, és most a jeruzsálemi keresztény közösség tagjaivá váltak. A többségi csoport a héber nyelvűek, vagyis a zsidók. Ők ott születtek Izraelben, és arám nyelven beszéltek, egy héberhez hasonló sémi nyelvet. Ez a babiloni fogság után, tehát ez a babiloni nyelvnek az egyik nyelvjárása volt. Ott a héber nyelvet már elfelejtették, és ezzel jöttek haza, hogy arámul beszéltek. Tehát arámul beszéltek, és a Bibliájuk elsősorban a héber nyelvű ószövetség volt. Ezeket az etnikai panaszokat gyakorlati okok váltották ki. A görög kisebbség tagjai azt panaszolták, hogy az özvegyeiket elhanyagolják a napi élelmiszer, illetve pénzügyi segélyek kiosztásakor. Lukács korábban bemutatta, hogy a hívők közösségén belül azok, akiknek több vagyonuk volt, annak egy részét eladták, és a bevételt az apostoloknak átadták, akik a pénzt vagy a javakat a rászorulók között szétosztották. Az Ószövetség gyakran sürgeti a legkiszolgáltatottabbak, különösen az özvegyek és az árvák támogatását, gondozását. A proféták nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az igazságosság és az irgalom a szegények iránt Isten népének súlyos, fontos kötelessége, amely fontosabb, mint a templomi áldozatok. Hát ezt hangsúlyozták a proféták, hogy hiába mutatják be az áldozatokat, hogyha rosszul bánnak az özvegyekkel és az árvákkal. A második verssel folytatom, ezért a 12 összehívta a tanítványokat. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát és az asztal szolgálatát lássuk el. A sérelmet szenvedett kisebbség panaszait a hatalmon lévők, vagyis a 12 nem hagyta figyelmen kívül. Összehívták a tanítványok közösségét, hogy biztosítsák az egész egyház részvételét a probléma megoldásában. Majd bejelentették a javasolt megoldásukat. Ez egy rendkívül nagy lelkű megoldás, hiszen az általuk kinevezett új tisztségviselők mindegyike görög nevet visel, és így nyilvánvalóan a panaszkodó kisebbségi csoport a görög közösség tagjai voltak. Láttuk már, hogy a kiosztásra szánt javak az apostolok lábához való helyezése hogyan szimbolizálta az apostolok hatalmát, tekintélyét. Most ezt az újonnan kinevezett 7 fős csoport, amelynek tagjai nyilvánvalóan mind görögök, részesül az apostolok közösség feletti hatalmában. Az első versben, a legtöbb fordításban osztásként szereplő görög szó a diakónia, amelynek általános jelentése szolgálat, szolgálati tevékenység. A hozzá kapcsolódó diakoneo ige, amelynek jelentése asztalnál szolgálni vagy kiszolgálni, az apostolok panaszokra adott válaszában szerepel, nem illik, hogy az Isten igéjét elhanyagoljuk, és ezért az asztaloknál szolgáljunk, az asztal szolgálatát lássuk el. Minden
mind a szolgálni ige, mind a szolgálat, vagy lelkipásztori tevékenység főnév mindenféle lelkipásztori tevékenységre utalhat, lehet az az ige hirdetése, vagy az asztalnál való szolgálat is. Tehát ez a diakóneo ige, erről beszélünk. Az apostolok megkülönböztetik a világi javak kezelését az evangelizációtól és a tanítástól, amelyeket nem szabad elhanyagolniuk. Mindkettő azonban fontos lelkipásztori tevékenység az egyházban. Hát az ige szolgálata az valami örök, megfoghatatlan isteni javaknak a kiosztásáról szól, a másik az asztal szolgálata pedig e világi dolgok, e világi javaknak a kiosztása. Az első fontosabb, de a másodikat sem szabad elhanyagolni. Nézzük meg akkor a keresztény diakonátus eredetét, és hogy mi is ez a diakonátus. Már az apostolok cselekedetei 6. fejezet első 6 verse nem nevezi a 7 új tisztségviselőt diakónusoknak, sőt, egyiküket később Fülöpnek nevezi az evangélistának, aki a 7 közé tartozott, így említik. Az apostolok mégis felszentelték őket, hogy szolgálati feladatot lássanak el a közösségben. Kezdetben az apostoloknak talán szűkebb elképzelésük volt arról, hogy mit is jelent majd a diakónusi szolgálat. Felszentelésük hivatalos indoka az volt, hogy az asztalnál szolgáljanak, vagyis felügyeljék az élelmiszer és a pénzügyi segélyek napi kiosztását. De a 7 közül 2 később úgy ábrázolnak, hogy hatalmas erejű ige hirdetői és gyógyító szolgálatot végeznek. Fülöp evangelizációs tevékenységét István vértanúsága váltotta ki, amely viszont István prédikálásának eredménye volt. Bármit is tartottak szem előtt az apostolok eredetileg, az egyház felismerte a Szentlélek működését István és Fülöp révén, és ezáltal ráébredt arra, hogy Isten terve a diakónusokkal kapcsolatban nem korlátozódik a keresztény közösség szegényeinek gondozására, bármilyen fontos is ez, hanem magában foglalja az evangelizációt, a tanítást és a szentségek kiszolgáltatását is. Az Új Szövetség egyéb írásai egyértelműen megemlítik a diakónusoknak nevezett felszentelt lelkipásztori csoportot, amely a későbbi diakónus rend korai formája volt. A Filippi levél első fejezet első versében püspökökre és diakónusokra utal, amelyet felügyelőknek és szolgáknak is lehetne fordítani. A levél ebben a részben a Filippieknek Pálnak nyújtott anyagi támogatásáról szól, tehát a Filippiek Pálnak nyújtottak anyagi támogatást, és ez valószínű, hogy a diakónusok feladata volt ennek összegyűjtése, eljuttatása, ennek az egésznek a megszervezése. Az Új Szövetség megírásának idején azonban a felszentelt keresztény szolgákra vonatkozó szókincs még kialakulóban volt. Antiochiai Szent Ignác, aki Eusébius szerint az első század, a második században 107-108 körül vértanú halált halt, ő adja meg a legkorábbi kifejezett felsorolást a hagyományos 3 rendről, a püspökökről, a papokról és a diakónusokról, amely valószínűleg az Ószövetség papi hierarchiáján, a főpapokon, a papokon és a levitákon alapul. A Filippiekhez írt levelében Szent Ignác így üdvözli a közösség tagjait, különösen ha egyek a püspökkel, valamint a vele levő papsággal és a diakónusokkal, akiket Jézus Krisztus akaratában neveztek ki, akiket ő szent lelke által szilárdan megerősített. Később Ignác utal a helyi közösség egyetlen eukarisztiájára és az egyetlen oltárra, ahogyan egyetlen püspök is van a papsággal és a diakónusokkal együtt, akik társ szolgáim, így nevezi őket. Antiochiai Szent Ignác második század közvetlen első éveiben. Az egyház hagyományosan ezt az epizódot, itt az apostolok cselekedetei 6. fejezetének elejét tekinti a diakónusok rendjének eredetének. Bár az apostolok cselekedetei nem használja a diakónus főnevet, a magyar diakónus kifejezés ugyanabból a görög szótőből származik, mint
a mind a két versben szereplő kifejezések. Az új szövetségben a diakonusz szó legtöbbször általános értelemben szolgát jelent, de egyes szövegekben például az első Timóteus levél 3. fejezet 8-tól a 13-ig tartó versekben, ahol a diakónusokra vonatkozó követelményeket tárgyalja, felszentelt diakónusokra utaló speciális jelentéssel bír. Az apostolok cselekedetei 6:1-7-ben leírt 7 ember felszentelése fontos fordulópontot jelent az egyház felszentelt szolgálatának terjedésében. Lássuk, mit tanít a katekizmus a diakónusokról. A katolikus tanítás szerint az Isten által létrehozott egyházi szolgálatot különböző fokozatokban gyakorolják azok, akiket már az ókorban is püspököknek, papoknak és diakónusoknak neveztek. Ezt a katekizmus 1554. pontjában találhatjuk meg, és erre utalások vannak a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium című dokumentumában is a 28. fejezetben. Mindhárom fokozatot szenteléssel, azaz az egyházi rend szentségével ruházzák fel. A katekizmus a következőképpen írja le a diakónusok szolgálatát 1570. pontban. A diakónusok különleges módon részesülnek Krisztus küldetésében és kegyelmében. Az egyházi rend szentsége eltörölhetetlen pecséttel jelöli meg őket, amely Krisztushoz hasonlítja őket, aki magát mindenki diakónusává, azaz szolgájává tette. A diakónusok feladata többek között az, hogy segítsék a püspököt és a papokat az isteni misztériumok, mindenek előtt az eukarisztia ünneplésében, az áldoztatásban, a házasságok lebonyolításában és megáldásában, az evangélium hirdetésében és a prédikálásban, temetések levezetésében, valamint különféle karitatív szolgálatokban való elköteleződésben. A 3. és a 4. versekkel folytatom, testvérek. Ezért szemeljetek ki magatok közül 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával. Mi meg majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. A 12 még a 7 jelöltet sem választja ki saját maga. Arra utasítják a közösség tagjait, hogy válasszanak ki maguk közül 7 jó hírben álló embert. Ezeknek az embereknek mind természetes, mind szellemi adottságokkal, képességekkel kellett rendelkezniük. Természetes szinten jó hírben állónak kellett lenniük, vagyis olyan embereknek, akik jó hírnévnek örventek a nép körében, tehát tiszteletben álló személyek kellett legyenek. Emellett olyan személyeknek kellett lenniük, akiknek az életét a Szentlélek vezette, és akiknek viselkedését a bölcsesség jellemezte. Ez a szellemi követelmény gyümölcsöt hozott az új tisztségviselők István és Fülöp szolgálatában, amely egyértelműen túlmutatott az asztal szolgálatán, vagy akár a közösség pénzügyeinek kezelésén és a segélyek szétosztásán. Szolgálatuk magában foglalta a prédikálást, a tanítást és a gyógyítást is, akár csak az apostolok szolgálata is. A közösség által kiválasztott 7 jelöltet bízták meg közösség javainak elosztásával, míg a 12 az imádságnak és az igehirdetésnek szentelte magát. Nagyon fontos, hogy az apostolok prioritása között az igehirdetés csak az imádság kötelessége után következik. Ez azt jelenti, hogy Isten imádása, a népéért való közbenjárás és a Szentlélekre való odafigyelés azok az elsődleges eszközök, amelyek révén megkapják azt, amit másoknak hirdetni fognak. Bár az imádság és az igehirdetés tükrözi az apostolok küldetésének lényegét, a további szövegből egyértelműen kiderül, hogy ezen tevékenységeket nem kizárólag ők fogják végezni, hiszen István és Fülöp tevékenysége is az igehirdetéshez kapcsolódik. Az 5. verssel folytatom. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohórust, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai jövevényt. A közösség által az apostolok által terjesztett mind a 7 jelöltet megnevezik, de közülük csak az első 2 István és Fülöp fog
jelentős szerepet játszani az apostolok cselekedetei további részében. Az egyiküket, az antiochiai Miklóst prozelitának nevezik, ami azt jelenti, hogy nem zsidó családban született, de áttért a zsidó hitre és körülmetélték. Feltehetően a többiek mind zsidóként nőttek fel a görög hellenisztikus környezetben. A hatodik vers, az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették a kezüket. A hívők ezeket a férfiakat az apostolok elé vezették, hogy a közösség szolgálatára felszenteljék őket. Az apostolok imádkoztak, majd kezeket tettek rájuk. Ezzel az apostolok Jézus példáját követték, aki imádkozott, mielőtt kiválasztotta a 12-t. A kézrátétel a Szentírásban gyakran használt gesztus valakinek a szolgálatra való felszentelésére vagy megszentelésére, például a leviták esetében, Józsué, Timóteus esetében. Ugyanakkor a Szentlélek átadásának eszköze is volt a kézrátétel. Végül a hetedik verset olvasom, az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek. Ezen felszentelési beszámoló után egy rövid összefoglalás következik az őskeresztény egyház életéről, Isten igéje tovább terjedt, növekedett más fordítás szerint. Az apostolok cselekedeteinek egyik fő témája Isten igéjének megállíthatatlan terjedése. Függetlenül attól, hogy milyen akadályokba ütközött, vagy milyen új helyzetekbe kerültek a keresztények. Lukács az Abcsel 4.4-ben említett 5000 főnél is nagyobb növekedésről számol be, de innentől kezdve a számokat meghatározatlanul hagyja. A jeruzsálemi tanítványok száma jelentősen megnőtt. A következő megfigyelés némileg meglepő, még a papok egy nagy csoportja is csatlakozott a hithez. Korábban a papok, a templomi őrség parancsnoka és a szaddaceusok voltak az apostolok leghevesebb ellenfelei. Ezért a papok nagy csoportjának megtérése váratlan. Ahogy még a korábbi ellenfelek is megtérnek, valóban kijelenthető Isten igéje ellenállhatatlanul, megállíthatatlanul terjed. Az egyházban a hatalom, a tekintély kiterjesztése a 12-n túlra, valamint az egyik újonnan felszentelt szolgáló István hatalmas erejű prédikációja és letartóztatása, ezek az események fontos lépéseket jelentenek az egyház növekedésében. Az, hogy az apostolok a sérelmet szenvedett kisebbség a görögök csoportjának tagjait nevezték ki arra, hogy felügyeljék a közösségi életnek éppen azt a területét, amely panaszokat váltott ki belőlük, a nagy lelkű lelkipásztori vezetés inspiráló példája. Ez arra figyelmeztet minket, hogy ne tűrjük el a közösségekben vagy a plébániákon kialakuló klikkeket, azokat az átcsoportokat, amelyek elkerülhetetlenül haragvó kívülállókhoz vagy a valódi közösséget tönkretevő megosztottsághoz vezetnek. Az apostolok cselekedetei 6. fejezetében az apostolok példát mutatnak arra, hogyan kell érzékenyen és magyarázkodás nélkül meghallgatni azok panaszát, akik a hatalmuk, a tekintélyük alatt állnak. Az apostolok bölcs válasza a szolgálatukkal kapcsolatos kritikára hozzájárult az egyház folyamatos növekedéséhez és terjedéséhez. A diakónusok kiválasztásáról és felszenteléséről szóló rész itt az apostolok cselekedeteiben természetesen a szívemhez közel áll, hiszen én magam is diakónus vagyok, és hát régóta vágytam én erre a dologra, de itt Romániában valószínűleg tudják a kedves hallgatók, hogy egy jó 3 évvel ezelőtt történt meg az első diakónusok felszentelése. Olyan diakónusokról beszélek, akik nős emberek, és így nősként lettek felszentelve. Pillanatnyilag úgy tudom, hogy 8-an vagyunk egész Romániában, tehát a 3 kisebb egyházmegyében, itt tehát a temesvári, nagyváradi és a szatmári egyházmegyékről beszélünk. A Gyulafehérvári egyházmegyében még folynak az előkészületek a diakonátus bevezetésével kapcsolatban. Ez itt nálunk Romániában, Erdélyben
újdonságnak számít. Magyarországon már egyáltalán nem, ugyanakkor Nyugat-Európában, illetve Észak-Amerikában ez már régi dolognak számít, vannak 30-40-50 éve felszentelt diakónusok is. Nyugat-Európában nagyon sokan vannak, különösen Németországban és Olaszországban vannak nagyon sokan, és nagyon örülök, hogy eljutott ide is ennek a szolgálatnak a bevezetése Erdélyben. Nagyon hálás vagyok, hogy a püspök atya engem is a kiválasztottak közé besorolt, hogy képzésben részesülhettünk, nagyon jó képzésben egyébként Magyarországon, ahol a képzőinknek a több mint a fele is állandó diakónus volt, tehát nem csak elméletről tanítottak minket, mármint a diakónusi szolgálat kapcsán, hanem tapasztalatokat is megoszthattak, hiszen ők maguk is ahányan voltak, annyiféle szolgálatot teljesítenek jelenleg is az egyházban. Úgyhogy a különleges része számomra az apostolok cselekedeteiben. Örülök, hogy erről szó van, és így felmerül itt az apostolok cselekedeteinek tanulmányozása közben is. Hát áldja meg a Jóisten a diakónusokat, és mindazokat, akik esetleg erre a szolgálatra, erre a hivatásra éreznek valamit, hogy mocorog bennük. Természetesen ezért imádkozni kell, meg kell különböztetni lelkivezető segítségével, és jelentkezni kell természetesen a püspöknél, hogy végső soron ő az, aki megkülönbözteti az egyházban a hivatásokat. Legyen Isten akarata szerint egyre több diakónus, legyen pontosan annyi, ahányat Jó Isten elhív, és legyen áldott a szolgálatuk, legyen áldott a köztük és a papság és a püspökök, illetve a hívek közötti egység is, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Hát ezekkel a gondolatokkal itt akkor zárójelt bezárom, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre,

0: Azért hadd legyen egyetlen egy kérdésem így a előadásotokhoz, hogy hallva téged, fölmerült az emberben az a gondolat, hogy akkor mi mit keresünk ebbe az unióba? Hogy nem lenne jobb azon kívül? Vannak, akik minket amúgy is unión kívülre kívánnak, de ha nem kapjuk meg, ami nekünk jár, hogyha olyan szankciókat és olyan törvényeket, előírásokat kényszerítenek ránk, ami a magyar néplélekkel, mentalitással és egyáltalán józan ésszel ellenkezik, és Brüsszel diktál, akkor nem lenne nekünk jobb a rendszeren kívül?
1: Formálisan igen. A probléma az, hogy másnap NATO csapatok szállnának meg minket. Nem tudom, 56-ra emlékszünk-e? Ugyanaz lenne. Nincs játéktere, azt kell mondjam a magyar kormánynak jelen pillanatban, hogy egy abszolút értékű, csak és kizárólag Magyarország érdekét alapul véve lépést tegyen. Ugye volt rá kísérlet, és volt egy jó mozgalom, úgy hívták, hogy Visegrádi négyek. Talán erről is beszéltünk a múltkor pár szót. Meg kell ismételjem. A Visegrádi négyek történelmi adottság volt ahhoz, hogy az a fajta gondolkodásmód, amelyet Kelet-Közép-Európa képvisel, és amelytől az 70 év alatt tulajdonképpen leszoktatták a nyugat-európai társadalmakat, és egyfajta ilyen ködös, egyébként jó lét, ez nem vitatható, de eszmei értékét tekintve az éró felé közeledő társadalmakat hozzanak létre, és butítsák le. Hozzáteszem, az emberek azért nem buták, csak a társadalmi viszonyrendszerek változtak negatív irányban. Nos, Közép-Kelet-Európa értékrendjét még nem sikerült. Tehát ha a visegrádi négyek nem robban föl két perc alatt, ugye most itt az ukrán konfliktus okán, és a külső nyomás okán is természetesen, elnézést, akkor történelmileg ez nem egy elszigetelt kis közösség együttműködése lett volna, hanem igenis egy egyre növekvő rendszernek az első lépcsője. Azaz a többi ország csatlakozásával együtt. Erre volt pár évvel ezelőtt Ausztriál, Olaszország irányából is hajlandóság politikai értelemben. Azzal, hogy megosztották Európát, ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tették. Atya, gondolj bele, hogy gyakorlatilag gazdasági szempontból mi mindenképpen függőségben vagyunk. Nincs energiánk, az összes többit nem mondom. Az, hogy most mennyire nincs hadseregünk sem, és védelmi rendszerünk, az megint egy kérdés. De a legfontosabb tétel a gazdaság lehetősége. Ebből a szempontból nem csak, hogy Magyarországnak nincs esélye, hanem Közép-Európának sem nagyon sok. Kitettek vagyunk. Az, hogy az orbáni politika nagyon intenzíven fordult Moszkva irányába az elmúlt években, ez nem egy politikai vágy, vagy egyfajta szimpátia kérdése, hanem a véres realitásnak a lényege. Hiszen olcsó energia egy komoly piaccal megfűszerezve. Hisz az oroszok ma már nem szegényes, kommunista ország, ahol megjelenik a boltban egy áru, akkor hosszú sorok állnak, a végén nem is tudja, hogy miért állok be, de végre valami van a boltban. Volt ilyen, én magam is láttam annak idején, hanem egy nagyon megfutott, egy fejlődésben, a szolgáltatás szintjén, az áruválasztékban. Én ismerek olyat, hogy egész elborzasszam önöket, ugye a gumra emlékszünk még, ott a Kaszudászen, még talán el is tudnám mondani, nagyon erőködnék, a bizonyos áruház, ahol jelen pillanatban a legdivatosabb francia boltok és kínálatok vannak jelen. Igen ám, csak a következő ára van ezeknek a áruknak. Hogyha valaki be akar vásárolni még egy tavaszi kollekciót, akkor elmegy a gumba, megnézi a legfrissebb kínálatot, felül a repülőgépre, elmegy Párizsba, ott tölt 3 napot szállással, mindennel együtt, megveszi a kinézett árut, hazamegy, és olcsóbban kijött. Ez ugye azt jelenti, hogy azért van fogyasztóerő is ebben a társadalomban, legalábbis volt. És ezt azért mondom, mert a magyar politika, a keleti politika nyitás kérdése, az egy nagyon racionális gazdasági tétel volt. Egy erős, ilyen értelmű kötődéssel nyersanyag és piac kelet felé lehetőség arra, hogy elszakadjunk mondjuk az Uniótól. Lehetőség arra, hogy elkezdjük a NATO-t felszámolni, aminek egyébként, mint tudjuk, semmi értelme van azon kívül, mint hogy egy hódító hadseregi állt, alakult át az Egyesült Államok igényei szerint. Ma erre nincs esély. Hogyha ezt meglépjük, akkor sajnos ugyanazt az utat élvezhetjük idézőjelben még egyszer, mint ezelőtt 60 évvel. Nem biztos, hogy olyan véres formában, de abban a pillanatban minden szuverenitást elveszítünk. A NATO csapatok bevonulása nyilván szimbolikus, ennek a politikai tartalma és következménye az, ami katasztrofális, és akkor bizony nagyon gyorsan Magyarországnak nem kell 70 év, hogy átalakítsák, Magyarországon elég 4 év, hogy átalakítsák arra a fajta abnormális viszonyrendszerre, ami sajnos a nyugati társadalmakat képvisel és jellemzi. Nagyon szomorú az, nem tudom, hogy önök ezt hogy tapasztalják, hogy amikor nyugaton járnak, Németországban, Ausztriában, vagy bárhol, a mindennapok mondjuk trendjében, a kapcsolatokban, a találkozásokban az emberek még mindig nem élik meg az igazi következményeket. Persze tudnak statisztikákat, hogy Bécsben ma már a általános iskolás korú gyerekek 60%-a muszlim hátterű, és sok mindent tudnak Németországban is, hogyan alakultak át a soha kulcsra be nem zárt kisvárosok élete. Ugye ma már este nem mennek ki, és nem mennek ki menni, és így tovább, de valahogy még mindig az a hit nem tűnt el az emberekben, hogy ezt nem szabad engedni tovább, és ez tőlük függ, mert még mindig a politikában bíznak. Abban bíznak, hogy a politika megoldja ezeket a kérdéseket. Mert a politika igenis az érdekeiket szolgálja, és nem hiszik el, nem akarják elhinni, nem tudják, nem merik, hogy az ő politikusaiknak a jelentős része, nyilván nem mindegyik, nem hazáruló, épp ezen minap gondolkoztam, ők nem hazárulók, hanem hazátlan emberek politikai döntései, azaz ők nem Németországban gondolkodnak, ha erről van szó, nem Franciaországban gondolkodnak, ha arról van szó, hanem egyfajta küldetésük van, ki tudjuk találni, hogy honnan és milyen módon. De nézzék meg, hogy hogyan változik a politika is. Ott van Macron esete. Macron, akit egyértelműen a háttérhatalom talált, 3 hónap alatt készítették föl, ugye Franciaország elnökének arra a pozícióra, amelyben azért De Gaulle-tól kezdve nem akárki küldögéltek, mármint abban a székben, és elkezdte az elnökségét teljes egyértelműen abban a logikában, ami miatt oda küldték. És most hol tart Macron? Hát azért valamire rájött. Mégpedig arra, hogy gyakorlatilag a történelemben az ő neve mellé fogják azt a stigmát rakni, hogy Franciaországot teljesen tönkretetted, hogy eltűnt a francia világ, eltűnt a francia kultúra, az értékrend, eltűnt a francia ember. És elkezd visszalapátolni, elkezd visszafordulni, elkezd féket nyomni, ilyen pestiesen csúnyán fogalmazva. És utána mi történik? Hogyha ő féket nyom, akit

0: Kettőt, hiszen a befolyásolás, mint módszer, az létezett, mindig is létezik az emberiség történetében is. De ennyire aljas módon, ennyire egyértelműen gátlástalanul, és ennyire nyílt színen megjelenve, hát még én is elborzadok már, ha megengednek egy ilyen személyes megjegyzést. Nincs játékterem a normális politikának, Miklós atya, és mindenkinek, mondom, hölgyeim és uraim. És azért gondolom azt, hogy az fog következni, amire a legkevésbé gondoltunk és számoltunk. A legalacsonyabb szinten, azaz a mi szintünkön, hogy most a politikához képest mondom, kell majd rendet tennünk. Nekünk kell meggyőzni a német embert, nekünk kell valamit tennünk a francia kultúra megmentéséért, és így tovább. Nagyon fura világ jön. A politika felszínén arról vitatkoznak majd, hogy mikor dobjanak le vegyi fegyvert, mikor indítsák el a drónhadsereget, mit csináljanak az űrfegyverekkel, milyen idiotizmust próbáljanak a mesterséges intelligencia címszó alatt ránk zúdítani, hogyan tegyenek tönkre csak Európában 300 millió munkavállalót azzal, hogy beállítanak bizonyos gépeket, azok persze programozott formában, ugye most a mesterséges intelligenciáról beszélek. Tehát micsoda ármányon is kell szembenéznünk adott esetben, és nekünk akkor sem szabad meghátrálnunk, véleményem szerint. Egyrészt nincs hova, másrészt pedig az ember mindig megoldott ezeket a kérdéseket, volt egy-két kihívás már az életben. Nem tudunk kilépni, röviden válaszolva.
1: Köszönöm. Nagyon szakavatott válasz, de bennem tovább ágál valami. A Szentírásban, Ószövetségben olvasunk ilyeneket, minden csak hiába valóság. És az is hiába valóság, hogy minden hiába valóság. Hát ha így áll a helyzet, hogy politikai mozgástér nincs, hogy tulajdonképpen a háttérhatalom azt nyom le a torkunkon, amit ő akar, akkor mit lehet nekünk tenni? Mi van még vissza? Mi lehet a pozitív kicsengés? És egyáltalán azt hiszem, sok ember nevében tudom megfogalmazni ezt a kérdést, és azért merem ezt megfogalmazni, mert én hivatásomból adódóan nem vagyok érintett ebben, de van értelme, hogy gyereket nemzeni? Van értelme ilyen világban gyereket szülni? Van értelme ilyen világban tovább vinni, hogyha egyszer a francia kultúrát Magyarországnak kell megmenteni, ha a németnek a németséget, a német gyökereket egy magyar embernek kell megmagyarázni, ha a normalitást Budapest képviseli kontra Brüsszel, Berlin, Párizs, Bécs, akkor van értelme egyáltalán talpon maradni?
0: Hát, olyan szívesen jövök ide kérdéseket hallgatni. De nem olyan nehéz ez a válasz, atya, hidd el. És nem is nekem kellene erre most válaszolnom, hanem Andrának. Mert ez nem külső kérdés, ez egy belső ügy. A belső ügy pedig a Jóistennel való együttműködésünk, nekünk, az embernek. Hogy föladnánk? Mit? Hát ezer évek voltak úgy, hogy az ember föladta. Az ember mindig megnyerte. Azt, hogy most néhány magát mindenek fölé helyező próbálkozik velünk, ugyan már. Ez egy törpe kisebbség. Hát mi vagyunk a többség, mi vagyunk a normális. Ja, hogy még ezt nem merjük megélni teljes egészében? Hát persze, de az utódaink megfogják. Éppen azért kellenek gyerekek, mert ők mindazt rendbe rakják, amit mi elszúrtunk. Ha elszúrtuk, amit mi nem tudtunk válaszolni. Ha nem tudtunk válaszolni, ők majd fognak. És azért gondolom ezt teljes meggyőződéssel, nem csak azért, mert ismerek gyerekeket, és nem csak azért, mert járunk egyetemekre, középiskolánkba is beszélgetni velük. Nem mindig könnyű. Nagyon tele van a fejük bizonyos mondatokkal, nagyon tele van a gondolatviláguk bizonyos abszolút szabadság eszménységével, a szexualitástól kezdve gyakorlatilag az egyén szabadságaik bezárólag, de ezek nagyon értelmes emberek.

0: nagyon sokat tudnak, nagyon gyorsan tanulnak. És a végén azért oda jönnek, miután 2 órát végigvitatkoztunk, és a következőt mondják: Földi úr, erről miért nem beszélnek nekünk többet? És ott kell rájönnöm nekem is, meg nekünk is, hogy mi tévedünk akkor, hogyha nem állunk le velük beszélgetni és vitatkozni, ha nem mondjuk el az alternatívát, aztán az ő fejükben majd választanak. Tehát én nem félnék attól, hogy az emberiség eme kihívásai, ezek nagyon sorsdöntő válaszokat kellene, hogy adjunk továbbá. Én úgy gondolom, hogy az a fajta mentalitás és az a fajta ármány, amelyik már túllép szerintem az emberi, mondjuk, lehetőségeken, ez szakrális világban visz, és azt gondolom, hogy ebben a helyszínen, ahol most vagyunk, ezt igenis értenünk kell helyesen. Tehát az abnormalitásnak azok a vadhajtásai, amiről beszélünk és találkozunk, az nem lehet egy isteni teremtménynek a következménye. Ez nem lehet egy emberi agyból kipattanó őrület. Hát itt a sátán dolgozik. És hogyha a sátán dolgozik, akkor bizony megint csak egy irány van, hogy fel kell venni vele a harcot. Ehhez én nem értek. Ez nem az én lehetőségem és kompetenciám. Én az operatív háborúhoz valamennyire értek, ha nem is mindenhez. Tehát nagyon sok szint van, ahol tulajdonképpen igenis helyet kell állni. És amikor megfogalmaztátok a mi témánk címét, a külső és a belső háborúink és konfliktusok és kihívások, akkor azt gondolom, hogy nagyon pontosan fogalmaztátok meg, atya, a címben magában a választ. Mert ez a kettő csak együtt tud működni. Ez a kettőt, ha nem értjük, szétválasztjuk, akkor vesztesek leszünk. Ha össze tudjuk rakni, és minél többen össze tudják rakni, akkor pedig nem vagyunk legyőzhetők. Akkor sem, hogyha ez generációs kérdéssé válik. És ennek a jutalmát, a győzelem jutalmát, azt az unokáink, vagy az ő gyerekeik fogják élvezni. De hogy őket nem lehet legyőzni, ebben én 100%-ig biztos vagyok.
1: Végső kicsengésnek és talán zárszónak is egy kamaszkori olvasmány élményemet szeretném elmondani. Te szavaidból jutott ez eszembe. Első világháború lapjait, napjait írták, Franciaország a helyszín, amikor is először vetettek be vegyi fegyvert a emberiség történelme során a háborúba. Vevi fegyver úgy működött, hogy bénító lakhatott a légzőrendszerre. Égési sebeket, sérüléseket okozott, és a katonák itt is, ott is, a frontvonal mindkét oldalán kapkodtak a levegő után. Leírja a hadi tudósító, aki valamilyen csoda okán életben maradt, hogy ebbe a földi pokolba, ahogy kapkodtak a katonák a levegő után, fuldokoltak, és senki nem tudta, hogy mi történik és miért. Ebbe a földi pokolba valami gyönyörű dolog született, a szolidaritás. Megszűnt a német-francia-francia-német ellentét, és az ellenséges katonák, mármint aki még tudott, az segítette a másikat. És valami döbbenetes dolog történt ott azon a frontvonalon, mert az ember győzött a háború fölött, az ember győzedelmeskedett az ideológia fölött, az emberiség és az emberiesség és az emberség győzelmet aratott a pusztító szándék fölött. Valami döbbenetes dolog történt ott akkor ezen a frontvonalon, mert a halál szele azonnal kibékítette az egyébként egész addig szembeálló feleket. Van a földi pokolnak egy olyan szintje, egy olyan mélysége, amiből már csak fölfelé lehet emelkedni. A haditudósító ezzel zárta az írását. Van az a negatívum, ami után már pozitívnak kell jönni. Van az a jövőkép, van az a sors, van az a beteljesedettség, nem tudom, mifelé megyünk, ami után óhatatlanul pozitívnak kell jönni. Sokan emlékeztek rám 2019. december 23-án az egyházközségi karácsony estem. Az legelső mondatom. Fönt van a YouTube-on, még mindmáig kontrollálható. Amikor azt mondtam, hogy Isten hozott benneteket az utolsó békés karácsonyunkon. Emlékeztek rám? Én nem ezt akartam mondani. Nem tudom, hogy miért ezt mondtam. Ezt a mondatot nem én mondtam. Az én számon keresztül hangzott el, ez kétségtelen tény. De én szeretettel akartalak üdvözölni, akartam üdvözölni minden itt lévőt. És ez a mondat adta el a számot. Azóta úgy tűnik, a történelem beigazoltam. Az még egy békés karácsony volt. És azóta megjártuk a Covid poklait, és volt, hogy a templom is zárva, és nem lehetett közösségben találkozni. Limitálták, hogy hány családtag látogathat meg hány családtagot, és hány négyzetméterre juthat egy étterembe egyáltalán vendég és pincér és személyzet. Elvesztettünk sok-sok barátot, személyesen én is, nagyon közeli munkatársam, a Sádi Jánosra gondolok, többek között. Azóta a világ meggyászolt pár millió Covid halottat, aztán kezdődött az orosz-ukrán konfliktus, és most már a harmadik világháborút mondják, rebesgetik, és milyen pénzügyi manipulációk és milyen tükkök voltak és vannak. Infláció és a többi. Van az a pont, ami után már a fölfelé következik. Hogy ezt mikor érjük el, nem tudom. De a mi feladatunk és dolgunk azt gondolom az, hogy a saját eszközrendszerünkkel kell harcolni, ami nem más, mint az ima, az áldozathozatal és a böjt. És ehhez azt hiszem van egy nagyon jó vezérfonalunk, egy nagyon jó vademékum, a Szentírás. Benne mindent meg lehet találni. Nagyböjt végem, húsvét közeledik. Nem csak Jézus szenvedés története, hanem a föltámadás reménye is. Nagyon sok szeretettel köszönjük Földi Kovács Andreának és Földi Lászlónak, hogy ismét itt voltak velünk. Ha elfogadjátok a meghívást, akkor garantáltan nem utoljára. Mi szeretettel és szívesen hallgatunk benneteket, és engedjétek meg, hogy csekély és nagyon apró ajándékkal köszönjük meg az itt létet. Isten áldjon benneteket!

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
1: Correzione fraterna.
0: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd ha szükséges, két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket.
1: Ci educa la libertà.
0: A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt.
1: Mettersi d'accordo.
0: Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól, ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságon keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amelyek a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökük kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra biztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon, és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szent Atya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik közt jelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szent Atya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szent Atya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részvevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szent Atya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
2: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenlegi zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházokkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutításáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését, és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyház a születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre is, szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az

0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szent titok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriától segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Szent Pál apostol tanítása azt jelenti, hogy mindannyian, én is, személyesen meg kell, hogy újuljak a kegyelem elfogadásában. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok tökéletes, és ezért nem tudok mindent jól átgondolni és jól továbbadni, mégis fokról fokra az Úr Jézus újra megszólít, hogy tovább lépjek. Valóságosan olyan volt, mint a szeplőtelen szívében lettünk volna, mondta a kis Francesco Fatimában, amikor az augusztusi Mária jelenésben a szűzanya szeplőtelen szíve ragyogása feléjük fordult, és elért hozzájukig ez a tüzes kiáradás, és úgy érezték, mintha a szűzanya szívében, vagyis a boldogságos szűzanya szeretetében és jelenlétében lettek volna. És ez a kegyelmű üzenet a szűzanyától mindannyiunkat ugyanígy hív, hogy a szívében lehetünk, és ez a szívében lét az elfogadásban fokról fokra átváltoztat minket, hogy az övéi lehetünk, és egymáséi lehetünk az igazságban, szeretetben, szolgálatban, amire a világnak annyira szüksége van. Ez a szűzanya szíve szeretete mindig megérint engem az rózsafűzér imádsága kapcsán, és megérint akkor, amikor a lelkiismeret vizsgálatot tartok, hogy hogyan élem meg a papságomat. Ez a szűzanya szeretete az, ami számomra újra és újra mérce lesz, hogy hogyan gondolkozzam a Jóistenről, illetve hogyan gondolkozzam az emberekről.
1: Mészáros Domonkos, szerzetes atya gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-ei üzenetet hallottikei üzenetet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a Hiszek Egynek a hitágazatait vesszük, ezen belül pedig az első az Isten, egy legfőbb lény létezése. Tehát már a teremtett dolgokból kitűnik, hogy van egy legfőbb lény, olvashatjuk Szent Pálnál a Rómaiakhoz írt levélben, vagy a Bölcsesség könyvében. Szent Pál azt mondja, hogy Isten láthatatlan lényege a teremtett dolgok által lesz megismerhetővé és láthatóvá. A teremtmények szépségéből következtethetünk teremtőjükre. Az egy igaz Istent a teremtett dolgokból a természetes értelem segítségével biztosan megismerhetjük. Nincs igaza Immanuel Kantnak, a königsbergi bölcselőnek, amikor azt állítja, hogy Isten létezését sem felismerni, sem bebizonyítani nem lehet. Az ember lelkét nem láthatjuk, azonban az ember értelmes cselekedetekből következtethetünk a lélek létezésére. Hasonlóan következtethetünk Isten műveiből is az Isten létezésére. Az ég csillagai, valamint a föld és annak teremtményei nem keletkezhettek önmaguktól. Továbbá az ég csillagai nem mozoghatnak pályájukon saját erejükből. Már az égiek létezése is Isten létezésére enged következtetni. Az arab a homokban, mi a hóban levő lábnyomokból következtethetünk valakire. Hasonló módon következtethetünk az égi testekből Isten létezésére. A csillagok éppen olyan kevésbé keletkezhettek maguktól, mint ahogy egy város nem épülhet magától. Kirchner Atanász csillagász, akinek barátja Isten létében kételkedett, szép földgömböt készítetett és állítatott fel szobájában. Mikor barátja kérdezősködött a földgömb eredetéről, a csillagász így felelt, magától lett. Mikor pedig barátja erre kinevette, így szólt, könnyebb ennek a kis földgömbnek magától léteznie, mint ama nagynak odafenn. Tehát a gyertya nem gyúl meg magától, s meggyújtva néhány óra múlva ismét kialszik. Az égen gyönyörű fénnyel világít a nap, s fényéből évezredek óta semmit sem veszített. A fellegtelen éjszakán millió és millió világot látunk fejünk fölött. Kicsoda gyújtotta ki mindezeket, kitartja fenn a csodálatos fényüket. A zsoltáros így kiált fel, az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat. Newton a nagy csillagász mindannyiszor mélyen meghajtotta fejét, és levette kalapját, valahányszor Isten nevét csak kimondani is hallhatta. A földi élőlények létezése is Isten létezésére enged következtetni, mert élőlény csak élőlénytől származhatik. Az élettelen természet nem adhat életet, mert neki sincs, amint hogy ezért taldért sem adhat, akinek magának nincs. Tehát az első élőlénynek, tehát egy más élőtől kellett-e világra származnia. Azért kiált fel Jób, kérdezz csak meg a barmokat, és megtanítanak téged, az égi madarakat, és megjelenítik neked, szólj a földnek, és megfelel neked, és elbeszélik a tengerhalai. Ki nem tudja, hogy ezeket mind az Úr keze alkotta. A mérhetetlen világ tehát könyv, amelyben Isten megmérhetetlen dicsőségéről olvasunk. Tehát a világon levő bámulatos rendből szintén egy kiváló rendezőre kell következtetnünk. Legelőször az égboltozaton levő csodálatra méltó rendből kell egy rendezőre következtetni. Ha a tengeri hajó biztosan evez a kikötő felé, nem kételkedünk benne, hogy ügyes kormányos irányítja azt. A mindenségben levő fönséges rendből is éppen így következtethetjük, hogy végtelenül bölcs lény vezeti mindezt. Azt állítani, hogy az ég csillagai maguktól járják be pályájukat, éppen olyan esztelenség, mint azt mondani, hogy a hajó Európa valamelyik kikötőjéből magától indul ki, magától vitorlázik a föld körül, és tér vissza a kikötőbe. Azért mondta már Cicero,
A csillagos eget szemlélve belátjuk, hogy rendkívül jeles értelmű lény irányítja a világ mindenséget. Földünkön is a legszebb rendet látjuk. A nappal és éjjel, valamint a négy évszak váltakozása, a legkisebb állat, növény, főképpen pedig az emberi test, amely Szent Vazó szerint, mint egy külön kis világot, mikrokoszmoszt képez, a berendezésében nyilvánuló szép rend rendkívül jeles értelmű rendezőre enged következtetni. Gondoljunk csak például a szem, a fül, a szív, az egész idegrendszer, az emésztési szervek bámulatos felépítése. Ez a mesteri felépítés nem jöhetett létre magától. Már a legkisebb ház is értelmes építőmestért, a legegyszerűbb óra is ügyes órást tételez fel. Tehát valamely műnek, például a Szentírásnak betűi sem rendeződhettek össze maguktól. Annál kevésbé keletkezhetett a mindenségben uralkodó szép rend önmagától. Egyes emberek és egész népek életsorsa is bizonyítja, hogy van egy magasabb lény, amely az életsorsokat irányítja. Figyeljük meg csak egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek az élete történetét. Joggal mondhatta ő a testvéreinek, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. Na, figyeljük meg az egyházi üldözőknek a sorsát. Gondoljunk például Napóleon sorsára, akivel éppen úgy bántak el, ahogy ő bánt Hetedik Pius pápával. Egyes Isten tagadók és Isten káromlók hirtelen bűnhődése szintén Isten létét bizonyítja. Egy Whitney neve istentelen tudós Baltimore-ban azzal akarta barátai előtt kézzel fogatóan bebizonyítani, hogy nincs Isten, hogy felszólította a mindenhatót, végezzen vele azonnal, ha valóban létezik. Az Isten káromlók következő pillanatban holtan rogyott össze. A nagy szükségben történt ima meghallgatások, különösen pedig a hirtelen beteg gyógyulások, amelyek kegyhelyeken, főképpen a boldogságos szűz közbenjárására történnek, hasonlóképpen Isten létezését bizonyítják. Harmadik, az egyes népek életsorsa szintén sok szívlelésre ad alkalmat. Ugye a zsidó nép Krisztus után 70-ben egészen úgy bűnhődött, amint azt az üdvözítő előre megmondta. A büntető ítéletet a húsvétkor és a római katonák hajtották végre. Mintegy 300 kereszt állott a Kálvária hegy tövében, amelyeken naponta mintegy 500 zsidó szenvedett. A fénykép fényképezőt feltételez fel, az e fajta bűnhődések is, amelyek oly tökéletes másai,

katekézisünkben a hit hiszek egynek a hit ágazataival, és ezen belül is az Isten létezését kezdtük el, és ott itt folytatnám, az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Minden ember érzi bensejében, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell. Aki ezen a benső szózaton túlteszi magát, nyugtalanságot és félelmet érez. Aki engedelmeskedik szavának, békét és nyugalmat. Sokan inkább életüket áldozták fel, semhogy lelkiismeretük nekem a benső parancs ellen védsenek. Kell tehát, hogy legyen egy az ember felett álló lény, aki ezt az erkölcsi törvényt beírt a lelkünkbe. Már a pogányok rájöttek erre, így a híres római szónok és államférfiú Cicero ezt mondta, hogy minden bölcs megegyezik abban, hogy mi szerint az erkölcsi törvényt nem ember találta ki és oltotta a szívekbe, hanem egy örök lény, akinek parancsai és tilalmai az egész világon uralkodnak. A földnek valamennyi népe bensőleg meg van győződve egy legfőbb lény létezéséről. A földnek valamennyi népénél, még azoknál is, amelyek majdnem állatias életmódot folytatnak, egy vagy több istenség tiszteletét találjuk. Találunk városokat kőfalak, király, betű, pénz, törvények nélkül, de templom, imádság, áldozat nélkül város nem találunk. Amiben pedig minden ember természeténél fogva megegyezik, annak igaznak kell lennie. Isten létezésének tudata ugyanis nem látszaton alapul, hanem a benső öntudat szüleménye. Az a tudat, hogy Isten létezik, minden embernél bizonyos értelemben tudnélik, erre a tudatra minden ember nagy könnyűséggel rájöhet. Tehát a kinyilatkoztatás is bizonyítja egy legfőbb lény létezését. Isten többször és sokféle módon beszélt az emberekhez. Többször és sokféle módon ismertette meg magát velük. Mózesnek az égő csipkebokorban jelent meg. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezte magát, és az összes teremtett lényektől való megkülönböztetésül az egyedül létezőnek mondotta magát. Így szólott, én vagyok, aki vagyok. A sínai törvényhozás alkalmával pedig ezt mondta Isten, én vagyok a te urad Istened. Idegen isteneid ne legyenek, én előttem ne imádd azokat és ne tiszteld. Azon felül Isten saját létezésének bebizonyítására sok csodát is művelt. Így a Kármel hegyén a 450 Baal pap hiába könyörgött egész nap saját képzett isteneihez, hogy küldjenek tüzet az égből, és gyújtsák meg áldozatjaikat. Mikor azonban este Illés proféta Istenhez könyörgött tűzét az égből, kérelme azonnal teljesült. Azokkal a csodákkal is, amelyeket Isten a babiloni fogság idejében művelt, kinyilvánította a pogányok előtt az ő létezését. Tehát aki Isten létét tagadja, az esztelen. A Szentírás mondja, hogy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy házak, városok maguktól keletkeznek, azokat eszelősnek tartanánk. Így áll a dolog ebben a kérdésben is. Tehát az Isten tagadónak a tébolyodottak házában a helye. Az Isten tagadók olyan emberek, akik látván látnak, és mégsem látnak, és halva hallanak, és mégsem értenek. Tehát olvashatjuk Márk evangéliumában. Az igazi nagy bölcselők, természettudósok és csillagászok túlnyomó része mélyen Isten hívő volt az ó és újabb korban egyaránt. Gondoljunk csak egy Szokrátészre, Plátonra, Arisztotelészre, Kopernikusz, Galilei, Newton, Kepler, Amper, Pasteur, stb. Tehát dr. Dennert egyik könyvében, amelynek a címe a természettudósok vallása, bebizonyítja, hogy a legnagyobb természettudósok 92%-a hitt Istenben. Gladstone, a hírneves angol államférfi, 1898-ban halt meg, ő kijelentette, hogy életében 60 kiváló tudóssal volt alkalma beszélgetnie, és ezek közül 55-nél mély vallásos meggyőződést tapasztalt. A másik 5 is nagyra becsülte a vallást.
csupán a kevélyek lesznek istentagadókká, ugyanis a kevély nem akar urat ismerni maga fölött, továbbá mások előtt felvilágosodottnak akar látszani. Kevésségének büntetéseként ezután ostobává lesz. Magukat bölcselőknek mondván bolondokká lettek, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. A gonosz életű emberek is Isten tagadókká szoktak lenni. A bűnös ugyanis szeretné, ha nem volna Isten, hogy így a büntetést elkerülje. Amit az ember szeretne, szívesen elhiszi. Szent Ágoston találóan mondja, csak az tagadja Isten létezését, akinek haszna volna abból, ha valóban nem létezne Isten. Kényelmes emberek is könnyen lesznek Isten tagadókká. Istent imádni és neki engedelmeskedni fáradtságot és önmegtagadást jelent, ellenben Istent letagadni és vele nem törődni könnyű és fáradtságba sem kerül. Úgy vagyunk ezzel, mint a resteskedéssel, ez sokkal könnyebb, mint a komoly munka. Tehát az Isten tagadók jobb meggyőződésük ellen beszélnek. Nem beszélnének ugyanis annyit Istenről, és nem tagadnák annyira létezését, ha nem félnének mégis tőle, és nem kételkednének saját állításukban. Egy Isten tagadó lelkében sincs igazi megelégedettség. Nincs békejük az istenteleneknek. Rajtuk igazolódnak Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg te benned meg nem nyugszik. Mennyi Isten tagadó hívja segítségül Istent nagy veszély idején, nem egy közülük pedig meg is tért halálos ágyán. Maga Voltaire is pap után sóvárgott halála előtt. Isten majd szavakon fogja a bűnbánat nélkül elhaló Isten tagadókat. Számukra nem lesz kegyes Isten, és nem lesz szükség. És nem lesz nekik üdvösség. Mindazok, akik téged elhagynak, megszégyenülnek, a tőled eltávozók a porba íratnak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, a második hitágazatot, vesszük az Isten lényegeit. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Akik tiszta szívvel élnek, azok sosem félnek. Nincs helye szívükben bántó irigységnek, pusztító haragnak, lelki fordulásnak. Csupán az életet megszépítő társnak.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Villanovai Szent Tamás, ágostonos szerzetes, érsek. Tamás Spanyolországban, Fuentellánában született 1488-ban. Apja, aki molnár volt, a péntekenként őrölt lisztet elosztotta a szegények között. Anyja is ismert volt jótékonyságáról, Tamás követte szülei példáját, és gyermekként gyakran elajándékozta a reggeliét, sőt ruhadarabjait is a szegényeknek. Korán megmutatkozott, hogy átlagon felüli képességekkel rendelkezik, ezért 16 évesen az Alcalai Egyetemre küldték. Két évvel később meghalt az apja. Egy házat és némi pénzt hagyott rá. Tamás hazatért, a pénzt szétosztotta a rászorulók között, a házat pedig anyja beleegyezésével kórházzá alakította át. Ezután visszament az egyetemre és teológiát tanult. 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. Ragyogó tanár hírében állt. Két évi tanítói tevékenység után otthagyta a professzorságot, és belépett az ágostonosok rendjébe. Rendtársai csodálták a csendes, szerény novíciust. 1518-ban pappá szentelték. Most már a kolostorban is kellett teológiát tanítania. Csak hamar keresett gyóntató és igehirdető lett. Imádság közben, különösen a Szent Mise alatt, Tamás gyakran részesült különleges kegyelmekben, melyeket nem mindig sikerült eltitkolni a mások elől. Egyszer például egy prédikáció közben elragadtatásba esett, és negyed órán át nem tudott beszélni. Amikor magához tért, bocsánatot kért. Gyenge a szívem, mondta, és szégyen, hogy ilyen könnyen elerőtlenedek. Igyekezni fogok, hogy megszabaduljak a hibámtól. Amikor 1542-ben a granadai érseki szék megüresedett, 5. Károly császár érsekké akarta tenni Tamást. Ő azonban olyan határozottan védekezett, hogy a tervről le kellett mondani. Mikor azonban nem sokára meghalt Valencia érseke, ellenvetései már semmit sem használtak. 1544-ben Valladolidban püspökké szentelték. A következő reggel gyalog indult Valenciába. Úgy tekintette magát, mint aki házasságot kötött egyházmegyéjével, és hűsége jeleként sietnie kell szeretett társaihoz. Ezért, amikor anyja kérte, hogy útja során látogassa meg őt is, Tamás a szentírás szavaival mentette ki magát. Az ember elhagyja apját, édesanyját, és feleségéhez ragaszkodik. Amikor az új érsek szerény, elhordott szerzetes ruhájában, de a népujongása közepette bevonult székesegyházába, kanonokjait részvét fogta el a szegény ember iránt. 4000 koronát küldtek neki, hogy méltóságához illően hozassa rendbe önmagát és székházát is. A legbarátságosabban megköszönte, majd a pénzt elküldte egy kórháznak. Jobban dicsőíti Istent, mondta, ha a pénz a szegény betegek javát szolgálja, akiknek éppen égető szükségük van rá, mintha én adnám ki. Ugyan miért lenne szükség egy szegény szerzetesnek bútorra? A székesegyház kanonokjaim, akik sokat adtak a méltóságukra, gyakran szégyenkeztek érsekük miatt. Egyikük meglepte egy alkalommal, amikor éppen szerzetes ruháját foltozta. De excellenciád, ezt mégiscsak megcsinálja önnek bármelyik szabó pár fillérért, mondta kissé bosszankodva. De az a pár fillér egy szegény embernek talán az ebédjét jelenti, jegyezte meg halkan az érsek. Lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját, mindenütt prédikált, és mindenütt érezhetővé vált a vallási élet új virágzása. Sikeresen fáradozott azon, hogy megvalósítsa a ma olyan magától értetődő püspöki konferenciákat, és együttesen vitatták meg a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Tamás érsek mindig minden munkája közben talált időt arra, hogy órákat töltsön az oltári szentség előtt. Beosztottai nem szívesen zavarták meg, ha imába merülve látták. Amikor ezt észrevette, kiadta a parancsot, hogy azonnal hívják, ha látogatója érkezik, senkit sem akart megvárakoztatni. Minden nap több száz szegény kereste föl az érseki palotát, mindegyikük kapott meleg ételt, egy pohár bort és pénzt. Az érsek gondoskodott a szegény árvákról is. Akkoriban igen gyakran megtörtént, hogy a nem kívánt gyermekeket kitették az utcára. Tamás érsek jutalmat ígért minden szolgájának, aki talált gyermekeket vissza palotába. Gyakran mondták neki, hogy a koldusok közt sok a munkakerülő csavargó, és az ilyenek nem érdemelnek támogatást. A munkakerülők és csavargók, válaszolta, a kormányzó vagy a rendőrség dolga, hogy tegyenek valamit ellenük. Az én kötelességem azonban az, hogy támogassam azokat az embereket, akik az ajtómhoz jönnek. Ami különösen feltűnt Tamásban, az a jósága és szelídsége volt, amely minden szívet megnyert. Amikor a tanácsosai egyszer szigorúbb intézkedésre ösztökélték, ezt válaszolta. Az embereket inkább megnyerni, mint megharagítani akarom. Volt egy kanonokja, aki botrányban élt. Tamás érsek többször megkísérelte szép szóval jobb útra téríteni, sikertelenül. Akkor Tamás Szent Cselhez folyamodott. Nem emlegette többé a botrányt, hanem a kanonokot a saját lakásába, az érseki rezidenciába költöztette arra hivatkozva, hogy önmaga helyett egy római útra akarja elküldeni, és erre föl kell készítenie őt. A kanonok útrakerését azután újból és újból elodázta. Tamás érsek közelsége, az állandó figyelem és tapintat, amivel körülvette a másikat, egy fél év alatt megtérítette a kanonokot. Újjászületett emberként hagyta el a házat, környezete pedig azt hitte, hogy Rómába töltötte el a 6 hónapot. Mindemellett, ha az egyházi fegyelemről vagy a jó példáról esett szó, szigorú volt. A fülébe jutott, hogy egy pap a nagypénteki liturgia alatt szitkozódni kezdett, mert a kórus elfelejtett valamit. Erre a papra vezeklésül 3 napi szigorú böjtöt rótt ki. Továbbá, hogy 3-szoros alamizsnát adjon a szegényeknek, ezen kívül pedig 2 héten át nem volt szabad miséznie. Egy másik papot, aki megsértette a gyónási titkot, egész életére bebörtönöztetett. Különösen törődött a moriszkókkal, a muszlim konvertitákkal, akiket Spanyolországban másodrendű keresztényeknek tekintettek. Emiatt sok hátrányt szenvedtek el. Tamás rávette a császárt, hogy létesítsen egy alapot, amelyből sajátosan a moriszkók gondozására képeztek ki papokat. Ő maga iskolát alapított, megtértek gyermekei számára. Különösen óvakodott attól, hogy e föld nagyjainak kegyét keresse. 1555. szeptember 8-án Spanyolországban, Valenciában halt meg.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. A sikert nem biztosítja más, mint a kitűnni tudás, amelynek minden bukásnál jelszava. Csak újra és ismét újra, mondta Deák Ferenc.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

tisztelet a hat testvérek kedves híve. Salamon ez az ókori fiatalember, akire rászállt apjának a hatalmas vagyona és a királyság, példakép lehet a mai embernek is, már körülbelül 3000 évvel élt ezelőtt. Miért? Mert ebben az emberben mélység volt. Olyan aktualitása van a mai uralkodókkal, filozófusokkal, média sztárokkal szemben, hogy érdemes rá figyelni. Miért? Mert nem ragadt meg az életnek a felszínén. Az, hogy most én vagyok a király, meg sok vagyonom van, hanem leereszkedett az ember legmélyebb réplegébe. És itt van a közösség. Ez a modernség. Azért lehet egy ókori görög dráma izgalmasabb és aktuálisabb, mint egy most összetákolt és a közizlés kiszolgáló pocsék színdarab. Mert az ember mélységeire szállt le. Igen, hát a kőzeteknek, a köveknek nincsen belső világuk. A növényeknek ott van valami élettörvény. Az állatoknak már van belső világuk, emlékképek, érzelmek, összönök, pszichológiai életük van. Az ember ezeknél végtelenül mélyen, rettenetes nagy belső világgal rendelkezünk, nagyobb, mint a csillagvilág. Milyen tragédia az, amit már a 19. században mond boldog John Henry Newman. Sok ember azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke, és állatként él. Azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Egész európai kultúrán kifordult magában. Azon sikerekkel megittasodva, hogy a látható, fogható világot képes megismerni, hát ez nagy dolog, törvényeit felfedezni, és ebből egy kényelmesebb világot teremteni, hát ez se baj, de úgy látszik, hogy nem vagyunk érettek a találmányainkra. Olyan, mint hogy a gyereknek a kezében nem adunk egy veszélyes gépet, mert éretlen hozzá. Az a nagy baj, hogy bár felfedezte a külvilág törvényeit, de elfelejtette a belső világát. És már nem alkalmazkodni kell akart a világhoz, hanem most már átalakítani a törvényeket. Egész odáig meg, hogy a férfi leépít és csinál bele nőt. Nem ez volt a tudomány célja, hanem az, hogy megismerjem a világ törvényeit, és alkalmazkodjak hozzá. Ugyanakkor belső személyes élete kezdett elsorvadni. Tehát egy olyan káprázatos gazdag testvére, nagyon kérlek benneteket, ne nyomjatok. Jól lévünk. Naponta lezuhanyozhatsz. Van tévé, autód, amiben bejössz. Melyik cárnak volt ez? És melyik királynak? És mobiltelefon. Telhetetlenek vagyunk. Szégyeljük mindannyian magunkat, papok és hívek is. Azt mondja a Szent Pál, hogy van mit tennünk, és van nekünk, hát fejünk fölött, akkor elégedjünk meg vele. Mert az életnek nem ott van a súlypontja, hanem hol? A szeretet kapcsolatokban. Mindezt a csodálatos világot az ember az értelmével fedezte. Igen ám, de nem az értelem az ember legbelsőbb világa, hanem a szív. Persze a Biblia értelem, de nem a hús szív. A Bibliában ez a szó szív azt jelenti, hogy én. Nem győzött erre a prédikálni, csak a kereszténység fedezte ezt fel, hogy én valaki vagyok, az állat pedig nem az. Nincs átjárás a kettőkön. Szakadék van. Az én, ez a szív. És az énnek a képessége az értelem is, meg az akarat is. Tehát a személy az mélyebben van,
hiszen a csecsemőnek is már megvan az értelmi képessége, meg az akarati képessége, de még a személy nem használja. Az én pedig, ez a legnagyobb mély az embernek, az én pedig nincsen egy te nélkül. Az ember azért személy, mert a Szent Háromság Isten megszólította. Mert magának teremtett minket. Mert képmására teremtett minket. És ha az értelem elszakad a személytől, az én-te kapcsolatoktól, akkor közveszélyes az értelem. Mert atombombát is tud szerkeszteni. Az sem mindegy, hogy mely Istennel vagy a kapcsolat. A Szent Háromságban, ahol egy Isten van, de három személy jár, tudja, hogy mi a szeretet. A Mohamedán Istenek egy valaki. Az a tóból maga. Hát kit szeret? Hát hogy lehet egy öröktől fogva egyedül lenni? Persze ezt nem találtuk volna ki, ha ő ki nem nyilatkozhatja. Tehát Isten úgyis a személyét, a képére teremtett minket, hogy több személy vagyunk, hogy ővel a kapcsolatban élve szerethessük egymást. Ezért mondja Szent Pál, ismerjen már az összes titkokat, és minden tudományt, ha szeretet nincs benne, semmit sem érek. Igen. Az első, amit megtanulhatunk ettől a fiatal embertől, ettől a 3000 évvel élt zsidó királytól, hogy amikor rázódult a siker, akkor rögtön elment egy búcsújáró helyre, hogy így mondjam, Gibeonnak, hogy Istenhez menekült. Ez óriási. Rögtön kereste az Istennel való kapcsolatot. Ez a legintelligensebb emberi cselekvés. Mert bármi történik velünk, az mind kisebb dolog, mint hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Egy végtelen személyes kapcsolatba kapaszkodik bele, mert minden ezen belül van. Ezt kell nekünk is tenni. Ezt kellene tenni Európának. De pontosan ezt nem teszi. Pedig amikor egy egészséges ember, hány tanítványom volt, meglátta azt a kislányt, aki az ő választottja lesz. Atya, nem mondjál a szüleimnek se, én most csak magához hoztva már bemutatni a lelki atyámhoz, és ide jöttünk imádkozni. Ezt kell mondani. Ez olyan esemény, hogy az Istenhez jutott vele. Egy normális asszony, amikor megtapasztalja azt, hogy él bennem valaki, gyermekem lesz, akkor az Istenhez megy. Az első, ő. De testvérek, ez egy óriási esemény. Ugyanígy van mindenben. Ezért például a papszentelésnél is. Az a sok ünnepi primícia nem is olyan jó. Jézus hogy kezdte a működést, elment 40 napra pusztán. És ezzel az eseményen, hogy fölkent papulat. Hogy Krisztus lehozhatom az oltára, feloldozhatom a bűnösöket. Most el kellene vonulni a fiatal papnak, hónapokra, csendben, egy Kolostorban. Hogy Istennel legyen. De ugyanígy vagyunk testvérek a nagy szenvedésekkel is. Mindjárt Istenhez kell szaladni. Hiszen azt mondja John Henry Newman, az egész személyiség mozog. Az a baj, hogy ma már nem mozog az egész személyiség az embereknél, hanem csak az eszünk. Például egy ilyesmi történet, hát nyerne a lottó, nem tudom én, egy milliárd forintot. Hát Isten ments, hogy elkezdje róla gondolkodni. Így kellene imádkozni. Tehát abba beletenni, abba a kapcsolatba, hogy Isten, meg a többiek. Igen, Gibeonba ment, ahol a templom csöndjében, az éjszaka csöndjében
ez a fiatal király imádkozik. Ez a csoda. A második, amit megtanulhatunk tőle, hogy nem azt kéri, hogy Uram Isten, adj nekem világos értelmet, hogy jól tudjam ezt a népet kormányozni. Nem ezt mondja, hanem azt, adj nekem téged hallgató szívet. Hát persze csak a héberben van, nem jól fordítják. Téged hallgató ént adj nekem. Tehát, hogy bármi lesz körül, én téged hallgassam. Micsoda mélység van. Tehát, hogy az énem kapcsolatban legyen velem, ne az értelmem, testvérem. Az értelem követi azt, ami a szívünkben van. Figyeld meg! Ezért egyes emberekkel kár vitatkozni. Látom, hogy az életét átadta a bűnnek. Ott hagyja a családját, piszkos módon él, és akkor ő az egyházról vitatkozik. Nem érdekel, nem beszélek vele. Az ésszel mindent lehet igazolni, hogyha a szívbe eldölt hagyni. Azt mondja a bölcsesség könyve, amerre a fa hajlik, arra fog dőlni. Ezért ma egyetemek próbálják bebizonyítani azt, hogy a megfogant életet el lehet pusztítani, mert nem ember. Hát őrültek, hát ha őt kiirtották volna az anyja mélyébe, akkor így tudna beszélni. Vigyázz, az írás tudok árulása van. Három doktorátussal lehet gonosz, mert a szíve már az önzés felé hajlik. És ezért kérjük, hogy adj nekem téged hallgató szívet, és mit kap? Megkapja az értelem ajándékát is. Esorok után egy csodálatos dolog történik. Hazamegy és az első ítélet. Két asszony jön hozzá. Egy halott kis magzban újszülöttel, és egy egészségesen. És azt mondja, az egyik asszony, együtt voltunk, együtt szültünk. És az a szomszédom a saját gyermekére ráfeküdt, és az meghalt. És ez kicserélte a gyerekeket. Én reggel észrevettem, hogy az én gyerekem van nála. Most figyeljétek! Azt mondja Salamon, hát akkor el kell osztani. Vágjunk ketté az élő kisgyereket. Egyik fel a tiéd lesz, a másik a másik. Ez nem az értelme, ez a szív. Mert tudta Salamon, hogy az az anya, aki a gyermek, az azt is fogja vállalni, hogy vigye el, csak ne öljön meg. És íme kiderült az igazság. Ne öljön meg, legyen az övé. Erre fogta a gyermeket, és visszaadta az édesanyja. Testvérek, gondolkodjunk el ezen. Vigyázzunk, értelemmel minden képes az ember. Csűrni, csavarni, bebizonyítani. Ezért kell a vasárnapi mise, a lelki gyakorlatok, mert a tévében a mérgezése, ez az állandó egyoldalú ideológia lassan

nem az értelmünkre szólnak csak, hanem a szívünk rá lesz kapcsolva az Isten szívére. És hát a harmadik mélység, igen, azt mondja, hogy azért adjál nekem téged hallgató szívet, hogy felismerjem, hogy mi a rossz és mi a jó. Vagyis, hogy mi a bűn és mi az erény. Adj szolgálnak téged hallgató szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Ma az Európai Parlamentben ezt megkülönböztetjük? Nem. Hanem mire való az értelem? Hogy mi az olcsó, mi a drágább. Mi a kényelmesebb, mi a kényelmetlenebb. Mi az, ami előnyemre válik karrieremnek, mi az, ami hátrányomra. Mi az, ami anyagi hasznot hoz, mi az, ami káromra lesz. Mi az, ami gyönyör szerez nekem, és mi az, ami nem. Ennek a megkülönböztetése is kell. Mert igenis kell, hogy a betegnek tudjam, hogy a kényelmesebb helyet adom neki. Aztán, hogy kell, hogy a családnak meg tudjam ítélni, hogy anyagilag mi a jó. Aztán, hogy mi a hasznos, és mi a hasznos. És az, hogy olyan, amikor jönnek hozzá a gyerekek, unokák, hát olyan süsset főzzek nekik, ami gyönyört szerez nekik, amit szeretnek enni. De ez csak az értelem munkája, mögötte mi van igazából, vagy minek kéne lenni. Az, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez kell egy királynak, egy állam ellennek is megkérdezni. Azért hadd mondjam. Azért gondolkodom. Mikor volt olyan állam ellenünk, aki ott állózik a vasarépítettőben? Gondolkodom! Igen. Igen, testvéreim, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre való az az értelem, amely kapcsolatban van a szívvel, hogy mi a bűn és mi az erény. Igen, mert Isten nélkül a jót meg a rosszat végül nem tudjuk megkülönböztetni. Ha nincs egy végső érték, akkor a kisebb értékeket föl lehet cserélni. És akkor elérkezünk oda, amit 16. Benedek mondott, nem becsültük meg Benedek atyát. A papság se része. Egy teológiai zseni ült Péter székére. Mindegyik más, mindegyik valamit akar tenni az egyházért. De Benedek az értelemnek a világossága, mert egy imádkozó ember volt. És amikor azt mondta, vigyázzatok, itt van a relativizmus diktatúrája, vagyis minden viszonylagos, nincsen egy igazság, és ez kötelező vallanod. Tehát te már erőszakos vagy, azt mondod, hogy egy Isten van. Hát most van, vagy egy Isten, vagy nincs. Hát van egy végső igazság, vagy nincs. Nem, mert az el van kenve, mindenkinek egyszerre igaza van. Tehát ott vagyunk értelmileg, ahol a disznó röfög a kocsolyába. Nem nincs megkapaszkodva ez a kultúra. Az európai pogányság is hitt az Istennek. Az európai zsidóság is, az európai kereszténység is. Ez nem csak egy letűnt kultúra, ennek aktualitása van, testvérek. Igen, ma kifordult az ember saját magából, nincs belső világa. Figyeld meg, ha egy pillanatra nem ordít a tévé vagy valami, unatkozik. Miért unatkozik? Mert üres. Nincsen gondolat. Nincs belső világa. És az Úr Jézus éppen erről beszél, amikor azt mondja, hogy nagyon értékes kincset talál valaki, eladta mindenét, hogy meglegye az. Ez az Isten ország, ez az Istennel való kapcsolat. Igen, ezért érdemes mindent eladni. A szentek néha megtették, ezért megbotránkoztatnak bennünket. Nekünk viszont mindent ehhez kell viszonyítani.

Senki nem kéri azt, hogy úgy legyél szent, mint egy remete, de szentnek kell lenned. Akármilyen fiatal vagy, apa vagy anya, férfi vagy nő vagy gyerek. Mit jelent a szentség? Egyedül Isten az Isten. És minden csak hozzá viszonyítva van, hiszen ő a teremtőnk. De ugyanez, hogy a Szent Pál is a mai rómaiak az itt levelében, hogy az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. A szenvedés is. Milyen megdöbbentő dolog. Hányan voltak, akik amikor nem még mielőtt rájuk zúdult a szenvedés, azt se vették észre, hogy Siobhában van templom. És a szenvedések keresztet alatt megtanultak imádkozni. Az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. Tehát ezt tanult meg Salamontól. Az Istennel való kapcsolat az első. És nem az értelmem, hanem a szívem. Az énem kapcsolódjon az Istenhez. Arra hajoljon az életem. Az Isten és az ember szeretet felé, ne az önzés felé. És akkor az értelem jól fog működni. Akkor meg tudom különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem az Európai Parlament fogja eldönteni, hogy mi a bűn és mi az erény. Mert bennem van a törvényhozó Krisztus.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves híveket. Mai adásomban a papi nőtlenségről, celibátusról fogunk elmélkedni. Per François Potez atya, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvéből. Benoitnak, egy paptársának írja a papi tapasztalatait, és elérkeztünk egy olyan történethez, amelyet most az adásom elején már fel is olvasnék, és akkor a pap nőtlenségét, szeretettel való együttműködését, a jegyesi szeretetét, az egyház iránti szeretetét elmélkedjük tovább a következő történettel. Azt mondtuk, hogy vigyázat a természet feletti öröm még nem lesz kevésbé emberi, sőt nagyon is a testi valóság része, nem kell angyalt játszanunk. Ebben a perspektívában mindaz, ami kellemes, megmarad csupán eszköznek, olyan segítségnek, amely akaratunknak a reális jóban való megnyugvásához vezet. Ez engem arra a történetre emlékeztet, amit a Le Mans-i püspök Monsignor Lesseau mesélt. Két apácával, egy fiatallal és egy régebb óta fiatallal készült riport a tévében. Feltették nekik a kérdést, először az egyiknek, majd a másiknak. Önnek nem hiányzik az emberi szerelem, a szexualitás, meg minden ilyesmi? A fiatalabb szépen, de kissé konvencionális módon válaszolt. Jézus a vőlegényem, ő olyan jó, és így tovább. Ez persze mindig az, de azért inkább mese habbal, és eléggé elcsépelt. Következett az idősebb nővér, aki rögtön visszakérdezett. Maga még soha nem tapasztalta meg az Úr örömét? Jött a felelet, hát nem. Mire az apáca lecsapta a magas labdát, és nem hiányzik? Tökéletes válasz, tökéletes riposzt. Én például a cigarettával szoktam példázódni, hogy hát cigarettázik ön? Hát nem igazán, pedig milyen sokaknak örömet ad. Na én sem szoktattam magam a cigarettához, ezért könnyen meg vagyok nélküle. Tehát mindig se, ennek az apácának tökéletesebb a válasza, úgyhogy ezentúl ezt fogom mondani, hogy hát maga tapasztalta az Isten iránti örömöt, az Úr örömét? Hát nem? Na hát akkor, és nem hiányzik? Szeretném, hogy biztos legyél benne. A tisztaság sohasem a vágy csonkolása. A vágynak hevesnek kell maradnia. Valamikor úgy tanultuk mi a teológián, hogy aki édesapának nem jó, az papnak se jó, de azért nem kell kipróbálni az apasságot. Tehát egy egészséges érzületi férfi ember kell legyen a pap. De attól nem kell apává válnia, hogy bebizonyítsa, hogy na, lássátok, férfi vagyok. Mert sok férfi attól, hogy bebizonyította, még nem vált férfivá. Tehát a tisztaság, az erélyesség, az erényesség, az valahol túlmutat egy természet feletti dimenzióra. És hát megélhető az egyház iránti szeretetben is. Szeretném, hogy biztos legyél benne, a tisztaság sohasem a vágy csonkolása. A vágynak hevesnek kell maradnia. Amikor arról beszélünk, a tisztaság mérsékli a vágyat, az valójában azt jelenti, hogy helyes irányba igazítja. Mint amikor lövészeten célra tartjuk a fegyvert. Másképpen mondva, a tisztaság megszelidíti, kanalizálja a vágyat. Ami pedig a papi tisztaságot illeti, az a vágynak ad egy másik, nem földi formát, átitatva erénnyel, hisz a természet feletti élethez tartozik. Isten adja ezt a beléoltott erényt, amit ugyanakkor el kell fogadni, és gondozni szükséges. Újra mondom, még mielőtt ettől az átitatott tisztaságról beszélnénk, a tisztaság emberi erényének kell gyökeret vernie bennünk. És ez igaz bármely életállapotra, a családos életállapotra is. Sokáig azt hittem, a tisztaság csak a szerzeteseknek és a megszentelt életűeknek nehéz. Később aztán sok házaspárt kísérve észrevettem, hogy a tisztaság mindenki számára igazi küzdelem. Nem kevésbé nehéz a házasoknak, mint másoknak. A pap elővigyázatos tartózkodása. Tisztaság
mértékletesség, óvatosság. Minden erény összefügg, de ez a három kimondottan szoros kapcsolatban áll egymással. Legyen szabad még néhány szót mondani róluk, ha megengeded. Főleg, ami az óvatosságot illeti. Először a fiatal lányokkal kapcsolatban. Te magad is ifjú vagy, elkerülhetetlen, hogy odáig legyenek érted. Egy lány számára, aki még saját útját és érzelmi egyensúlyát keresi, nagyon szép és jó dolog, ha vannak olyan papok, akiket szerethet, csodálhat. Ennek ellenére vigyázni kell, ne kötődjenek túlságosan, álmodozva egy olyan kapcsolatról, ami túlságosan érzelmes. Ráadásul a veszélynek még ők maguk sincsenek mindig tudatában. E téren maradj nagyon óvatos, ezt a tanácsot merem adni mind nekik, mind neked. Jobb, ha eleinte inkább túlságosan is távolságtartónak találnak, és később fedezik fel, hogy ez valójában diszkréció, mint az ellenkezője. Édesapám javaslatára, akiben nagyon bíztam, papságom minimum első 10 évében sosem puszíltam meg fiatal lányt. Ahogy mindig tegeztem a srácokat, úgy őket mindig magáztam. Most sem csinálom másképp. Még azt a lányt is, akit hittanóráról ismerek, vagy máshol már kiskorában találkoztam vele, mihelyst úgy 14-15 éves lesz, automatikusan magázni kezdem. Néhányszor egyikük másikuk rá is kérdez, hogy miért nem tegezem őt, mint a fiúkat. Azt válaszolom, hogy éppen azért, mert a lányokkal nem úgy bánunk, mint a fiúkkal. És az a tapasztalatom, hogy ezt könnyen elfogadják, sőt szívesen veszik, ha elmagyarázzuk nekik. Ezzel most azt kezdesz, amit akarsz. Tudom, hogy mások másképpen csinálják. De abban biztos vagyok, hogy ez a legkönnyebb módja annak, hogy eloszlassunk sok kétértelműséget. Másodjára a nőkkel kapcsolatosan. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge. Nincs annak semmi oka, hogy a papokat úgy általában kevesebb kísértés érje, mint másokat. Különösen a szexualitás terén. Talán kezdetben tömjéneznek, rajonganak érted, de aztán egyik napról a másikra váratlanul egyedül maradsz. Oly sok papot ismerünk, akik 40 évesen szerelembe esnek, és egyszer csak egy nő karjai közt találjuk őket. Igaz, a testelleni vétkek, amelyek javarészt gyöngeségből, esendőségből fakadnak, alapvetően nem olyan súlyosak, mint a lélek bűnei. Gőg, hiúság, irigység, stb. Ugyanakkor mégsem maradnak azok, mert nagyon komoly bűnök gyökerévé válhatnak, és menthetetlen helyzeteket eredményezhetnek. Ahogy öregszem, egyre engedékenyebb leszek a test elleni bűnökkel szemben. Bár nem feltétlenül végzetes autóval árokba borulni, azért vigyázhat, előfordulhat. Ha azonban szokásunkká válik a figyelmetlen, óvatlan vezetés, az könnyen katasztrófához vezethet. Beszélnem kellene most arról, hogyan legyünk óvatosak a nézéssel, az érintéssel, a levelezéssel, a közösségi hálóval és az internettel. Szólnom kellene általában a diszkrécióról és a mértéktartásról. Nagyon sok párkapcsolati drámát látunk fiatal és kevésbé fiatal házaspároknál. Ez ugyanígy áll a papokra is. Senki sincs burokban. A hűtlenség nem egyenlő azzal, hogy lefekszünk valakivel, ami nyilvánvalóan helytelen. Már az is annak számít, ha szabad teret engedünk itt-ott egy nem igazán megfelelő kapcsolatnak, például munkatársal vagy önkéntessel. Kezdetben nem aggódunk, nem látunk benne semmi rosszat. Azonban az intimitás kötelékei lassacskán egyre szorosabbá, míg nem feloldhatatlanná válnak. Előfordul, hogy túl későn vesszük észre. A papok és a nők kapcsolatáról javaslom, olvasd el II. János Pál levelét, amelyet 1995-ben írt. Tudod, hogy a pápának szokása volt minden év nagycsütörtökén üzenetet küldeni a papoknak. A levelet, amelyről beszélek, a nők világkonferenciája előtt fogalmazta meg,
amire ugyanazon év szeptemberében Pekingben került sor az ENSZ égisze alatt. A pápa ebben egy csodálatos elmélkedést vázol fel. Témájának kiinduló pontja az a kapcsolat, amit maga Jézus tartott fenn a nőkkel. Szeretném idézni az egész levelet, hisz annyira szép és lenyűgöző. De most csak egy mondat, hogy kedvet csináljak neked az olvasáshoz. A nő és a pap közötti kapcsolat két alapvető dimenziója, az anya és a nővér viszonya. És ha már egyszer itt tartok, II. János Pál pápához hasonlóan ajánlom, hogy olvasd el a nők méltóságáról és hivatásáról szóló Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli buzdítást, amit 1988. augusztus 15-én adott ki. Talán egyik a legszebb szövegeknek, amelyeket tőle kaptunk. Három tanács. Befejezésképpen három konkrét dolgot bátorkodom tanácsolni neked. Első, légy óvatos az internettel. Számtalan oldal valójában veszélyes csapda, ahol hamarabb bedőlünk az ördögi függőségeknek, mint gondolnánk. Tanuld meg felismerni a kísértés pillanatait és helyeit, tégy hatékony védelmi intézkedéseket. Azzal például, hogy esténként egy bizonyos idő után kikapcsolod az internetet, vagy a televíziót. Tudom, hogy egyes monostorok szigorú szabályokat vetettek be, dolgoznak a problémán, ami mindenhol jogos aggodalomra ad okot, és szerintem megoldásra is vár. Ne félj segítséget kérni ezen a kényes területen. Második tanács, ne menj bele olyasmibe, illetve ne maradj benne olyan dologba, ami felzaklat. A lehető leghamarabb nyílj meg valakinek, aki meghallgat ezzel kapcsolatban, és esetleg jó tanáccsal is tud szolgálni. Ugyanúgy kellene cselekednünk, mint amikor tűzjelzést hallunk. Megtenni az előírt intézkedéseket. Felkészülni mindenféle esetőségre, ahogy a haditengerészetnél mondják. Mert gyakran a válaszreakció gyorsaságán múlik minden. Harmadik s végső tanács. Ne hagyd, hogy egy nő beleavatkozzon az életedbe és a személyes ügyeidbe. Ez kezdetben legtöbbször ártalmatlan, valaki csupán kedvességből felkínálja a segítségét neked. De aztán apránként fokozatosan egyre szorosabbá válik a kapcsolat, és a végén már nem tudtok kiszállni belőle. Mindez korán sem jelenti azt, hogy ne engedhetnénk meg magunknak egy kis kényeztetést. Erre is szükségünk van. De mindenek előtt szeresd és gondozd magányodat. Fájdalmas lehet egyes napokon, de ez a te kincsed. Őrizd meg szeretettel, és olvasd újra Ózeás prófétát. A hűtlen jegyes megjegyzése, magamhoz éresgetem, kiviszem a pusztába, és a szívére beszélek. Ózeás második fejezet, 16-os vers. Most pedig befejezem levelemet, elolvasom még egyszer, remélem nem voltam túl kíméletlen. Igényes, igen, de nem kegyetlen. Mindannyian oly erőtlenek vagyunk. Voltak éppen elképesztő misztérium, hogy Isten így nagy kincset akar ránk bízni, miközben annyira gyarlók vagyunk. Igen, a természet feletti világ rendjébe illeszkedő titok ez, amely megkívánja tőlünk, hogy buzgón szemléljük a valóságot, megtapasztalva abban azt az igazi örömet, amelyet ő ad nekünk súlyos örömként. A szeplőtelen szűz őrizzen meg minket hűségesnek e nagy ajándékhoz. Sok szeretettel imádkozom érted mindörökké, Père François Potez atya. Egy következő fejezetünknek a címe a pap, mint lelki apa. Kedves Benoit, írja a lelki atya a pap testvérének. Ígértem neked egy levelet a papok apaságáról. Mérhetetlenül sok mindent magába foglaló és igen fontos kérdés ez. Nemrég azt írtam, a férfi két aspektusból tekintve is principium, amelyek a szexualitás ugyancsak két alapvető oldalával állnak összefüggésben. Először is a férfi az ajándékozás és az egyesülés megtestesítője, másodszor pedig a termékenységé. Az első alapján a férfi vőlegény, a második alapján pedig apa.
miben áll a pap apasága, és hogyan éljük meg apaságunkat a celibátusban. Nos, ezeket a kérdéseket szeretném megvitatni veled, tekintetbe véve a férfi, mint apa legfőbb erényét, az erőt. No meg a jóságot és a gyöngétséget. Áttetszőség és eszköz okságból fakadó termékenység. A magyar katolikus lexikon meghatározása szerint az eszköz okság, latinul causalitas instrumentalis, bölcseleti kifejezés, a fő ok, causa principalis, ható és rendteremtő erejéből való részesedés megjelölésére. Míg a fő ok saját erejéből hatékony, az eszközök függőségi viszonyban van a főukkal, hatás attól függ, milyen létfokon áll. Bár van saját hatóereje is, ezt azonban a főuk lendíti mozgásba, így képes önmagát felülmúlni. Az eszközökságnak szerepe van a megtestesülésben is, ahol Krisztus embersége mint egy istenségének eszköze, Aquinoi Szent Tamás, amint ezt elsősorban Krisztus csodái igazolják. Hasonló módon közelíthetjük meg a szentségeket is, a Krisztus által közölt láthatatlan kegyelmek ezekben a hatékony jelekben válnak fölfoghatókká, tehát az eszközökság szerepét töltik be. Tehát ezzel magyarázza az író az áttetszőség és eszközökságból fakadó termékenység alcímét. Az egyházban a papa kegyelem termékenységének eszköze, ugyanúgy, ahogy a házasságban a férfi a természet termékenységének eszköze. Az eukarisztiában például a papra azt mondjuk, ő a causa instrumentalis, a kenyér pedig a causa materialis. Az egyik is, a másik is egyformán szükséges. Az eszközök annyira, mint a kalapács egy szög beveréséhez. Jelen esetben ezzel a különbséggel, hogy ami a papot illeti, ő értelemmel bír, és ez nagy felelősséggel ruházza föl. Akkor hát hogyan principium a pap a kegyelem ezen területén? Férfias tulajdonságait kell használnia, észben tartva, hogy a principium, amelyet megjelenít, a Szent Háromság három személye. Ez teljes transzparenciát kíván meg tőle. Hasonlóan az Árszi plébánoshoz, aki minden pap modellje, szerényen a háttérben maradva, teljesen áttetsző a kegyelem számára, különösen a gyóntatószékben. Vagy amiként Mária, áttetsző Jézus szüzi fogantatásának pillanatában a Szentlélek számára. Jellemzőjük, hogy a rendelkezésre állnak, teljes önzetlenségben. Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária szintén eszközök, sőt fia emberségének egyetlen eszközöka, Jézus húsa húsából. Ez a gondolat teljes egészében kizárja a sztárságot, hogy sztárpap légy. Nagyon veszélyes dolog celebbé válni, ha valaki pap. Amikor lassanként már mindenhol őt látni, a csapból is az ő beszédei folynak, imádják és rajongó tábor veszi körül. Elismerem, igen nehéz ellenállni a kísértésnek, amikor az ember valamennyire híressé válik, és sikereket ér el az apostolkodásban. Ezért kérem gyakran Szent II. János Pál pápától, ő tanítson minket az átláthatóságra, akiért óriási tömegek rajongtak. Nem volt rá hatással az ünneplés, ugyanolyan egyszerű és mosolygós maradt, mint volt. Nem tartotta meg a neki szóló ovációt, hagyta, hogy ahhoz áramoljon, aki küldte őt, és akinek csupán eszközeként működött. A celeb épp ellenkező módon viselkedik, magának tartja meg az elismerést, és a hamis alázat játékát játsza. A termékenység elsődleges forrását a katolikus egyházban a szentségek jelentik. Azokkal kezdve értelemszerűen, amelyeket a pap leggyakrabban szolgáltat ki, a keresség, a bérmálás, az eukarisztia. Valójában persze az élet forrása, Isten igéje, a szentségek szerepe pedig, hogy előkészítsenek annak befogadására. Vegyük például a kiengesztelődés szentségét. Amíg a szívet elzárja a bűn, addig az ige vagy egyáltalán nem tud behatolni a szívbe, vagy minden haszon nélkül. A bűn tehát kizárja a szentséget. A szentség által
amelyet a pap szolgáltat ki, Isten képessé teszi a lelket igéjének befogadására, s hogy az benne kicsirázhasson. Erről szól a magvető példázata. Tehát a kiengesztelődés szentsége a szívet elzárja a bűn. Addig az ige vagy egyáltalán nem tud behatolni a szívbe, vagy minden haszon nélkül. Ott vagyunk a templomba, de nem gazdagodunk lelkileg. Tehát a magvető példázatát hozza, e szentséggel összefüggésben mindig úgy tekintettem a papra, mint a szemetes kukára és a vízcsapra. Egyrészt hasonlít arra a tároló edényre, amely válogatás nélkül magába fogad minden hulladékot, mondja Jónással kapcsolatba, hogy aztán az irgalom kóhójába valamennyi megsemmisüljön. Illetve a csapra, amelyen keresztül vízként árad ki a kegyelem, tehát a papa szentség kiszolgáltatója. A protestánsoknál ez nincs, a Jónás szentsége. Közösségeikben a lelkész az egyház feje. Főnök, nem apa. Egyrészt egy lelkésztől azt a megjegyzést hallottam, nekünk címezve, maguk nem is tudják, milyen nagy szerencséjük van. Az egyház húsból és vérből van. A szentségek testi jelek, érzékelhetők, nem csupán spirituális, lelki természetűek. A házasság testi, az eukarisztia is testi. Vedd el belőle azt, ami a testhez tartozik, és az egyház csak lelki marad. Márpedig a termékenység testi. Ezért a papság nem intellektuális, még csak nem is lelki tevékenység. Nem csupán foglalkozás. Lehet együtt táborozni cserkészekkel, vagy egy lelkészség híveivel. Ám azzal a feltétellel, hogy az a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolódik össze. Nem úgy gyónunk, mintha csak a pénztárhoz mennénk. A pap nem egyházi hivatalnok, hivatása atyai természetű. Ez az apasság a pap szentelés kegyelme. Vigyázzunk azonban, nehogy pszichés szinten ragadjunk meg annak a lényegét. Ahogy nem szabad sztárrá válnia, a pap nem lehet olyan imádandó személy sem, akit piedesztárra emelnek, mintha valamilyen különleges embertípusba tartozna. Igen, felszenteltség által elkülönül, magának a konszekrálás szónak is ez az értelme. De újra mondom, ő éppen olyan ember, mint a többi, értékeivel és hibáival együtt. Végezetül, még ha ez egészen nyilvánvaló is neked, jegyezd meg, kérlek, hogy az apaság férfias. A paptól nem azt kérik, hogy olyan legyen, mint egy anya. Már írtam neked az egyik előző levélben, hogy a pap miért férfi, és hogy cölibátusa az apaság szolgálatában áll. Itt visszatérek ahhoz a tényhez, hogy a férfi principium. A kezdeményezés, az ajándékozás és a termékenység principiuma. Az apaság nem azonos az anyasággal. Manapság annyira leértékelik az apaságot, bizonyos törvényjavaslatokban tisztán és egyszerűen, sőt szándékosan figyelmen kívül hagyják. Valójában az élet továbbadásának módját akarják ezzel vitatni. Többé már nem termékenységről, hanem hatékonyságról van szó. Teremtünk és gyártunk még gyermekeket is. Ezzel pedig nem többet és nem kevesebbet teszünk, mint megöljük az emberit. De ez a kérdés annyira szertágazó, hogy egy egész könyv sem lenne elég hozzá. Krisztusban szeretett kedves testvérek, ennyi fért a mai adásban a papnak a szerepéről, az apaságáról beszéltünk, a lelki atyaságáról. Nagyon tetszik, és visszatérek erre, hogy a református lelkész mit mondott, hogy mennyire szerencsések vagytok ti, hogy atyaként tekintenek rátok, és nem főnökként, mert a főnök nem apa. És kedves testvérek, a pap, aki szentségeket szolgáltat ki, Isten képessé teszi ezt a papi lelket az igéjének a befogadására, és hogy termékenyé tegye a közösséget. És nagy ajándék a kiengesztelődés szentsége is, elmélkedtünk erről is, hogyha bűn van az életünkben, akkor az ige nem tud termékenyé lenni. És pont a Jónás készíti elé a szívünket, hogy az Isten igéjét be tudjuk fogadni, és termékenyít lehessen az életünkben. Tehát a szentségnek a fontossága emelődött ki, és a pap
nem csupán intellektuális, és nem csupán lelki tevékenység, hanem fontos az, hogy szentséget közvetítsen. Hát a celibátusról értünk el ehhez a témához, és valóban a Szentírásnak is a mondata, hogy hát a pap, mint jel, az eljövendő Isten országát jelképezi, ahol nincsen már nősülés, ahol nem az érzékiség vezeti az embereket, hanem az Isten iránti hódolati szeretet. Kívánok mindenkinek Isten áldását, a tisztaságban való növekedést, erősödést, és imádkozzanak értünk papokért, mi is imádkozunk önökért, hívekért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.